0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar hajnali két óra után járunk az éjszaka legmélyebb és legcsendesebb pontjánál. Akár a volán mögött ülsz, akár az éjszakai műszakot nyomod, vagy egyszerűen csak nem jön álom a szemedre. Jó, hogy itt vagy. Mostantól nem vagy egyedül. Csendben átléptünk a június 3-ába, a szerdába, és ha esetleg a mai napon ünnepelnél, akkor már is küldöm a virtuális kocintást. Boldog névnapot a Klotildoknak, és persze minden mai születésnaposnak is. A zenék között pedig beszéljünk egy nagyon picit a filmekről, mert hogy van egy nagyon fontos apropója ennek a témának. Hoztam egy igazi legendát, aki pontosan 101 évvel ezelőtt ezen a napon látta meg a napvilágot. Ő Hollywood egyik legnagyobb büszke magyar származású sármőrje, Tony Curtis. Ha esetleg egy kis éjszakai mozizásba kezdenél, akkor ajánlanám a Van, aki forrón szereti, vagy éppen a Minden lében két kanál című filmet, de akár a hétvégére is el lehet tolni ezeket estére. Nagyon jó kis mozifilmekről van szó. Most pedig lazítsunk egyet, térjünk vissza a zenék világába. Horányi Júli és Fischer Norbi párosával, ez a Sosem elég, a Petőfilm.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Két időjárásos zene között, vagyis a Maluridé könnyű széje és a Rottenbiller, valamint Sajlai László örökké esni fog dala között. Jövök egy kis időjárás előrejelzéssel, mert hogy a mai nap azért tartogat némi izgalmat, nyugat felől egyre több felé növekszik majd meg a felhőzet, ott kell majd leginkább esőre, záporokra, sőt, hevesebb zivatarokra is készülni. Ezzel szemben keleten és észak-keleten örülhetnek ugye a legtöbb napsütésnek, ott egészen késő délutánig nem valószínű számottevő eső. A szél az megint csak aktív lesz a mai napon, illetve ha minden igaz, akkor a keleti harmadon a reggeli párás ködös foltok gyorsan feloszlanak, majd délutánra pedig hatalmas hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban. A legmelegebb órákban 18 és 31 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők. A nyugati és északnyugati tájakon marad majd ennél hűvösebb az idő. Minden esetre az esernyőket azért ma is érdemes karnyújtásnyi távolságban tartani. És akkor jön most Rottenbiller és Sallai László a folytatásban, ez az örökké esni fog, nem fog, viszont azért a természet örül még a kis folyadék utánpótlásnak.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Relax szerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felezzük a hetet hazai kedvencekkel, különlegességekkel, így szerda hajnalban, június 3-án a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Hírviár csapata egészen biztosan itt lesz, hogy 30 fok árnyékban is, de előbb Búzás Patrik énekel nekünk, pörög az Orion.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag.

Rádió, ahol minden magyar. Most pedig jöhet egy kis rock and roll, egyenesen Balassa gyarmatról. Itt a Kingfishers. A Csaba története még 2022 nyarán indult, amikor öt egyetemista úgy döntött, hogy a saját életérzését, mindennapi történeteit és gondolatait zenékben meséli el a világnak. Alapvetően egy nagyon lendületes pop-rock alapból indulnak ki, de ha jól figyelsz, akkor kiszúrhatod a dalokban a finom jazz és blues hatásokat is, amitől az egész elképesztően egyedivé válik. És hogy honnan a név? Az egyik alapító Bálint óriási rajongója a jégmadaraknak, így egy kávézóban ülve egyszer csak kipattant a szikra. Legyenek ők a Kingfishers. A szövegeikben biztosan te is magadra ismersz majd, mert hogy pontosan olyan érzésekről szólnak, melyeket mindannyian átélünk, de nem mindig tudunk kimondani, vagy éppen megfogalmazni. Nem véletlen, hogy a Petőfi mellett már az M2 képernyőjén is bizonyítottak, és a dal színpadát is többször megjárták a Dunán. Természetesen az idei mezőnyben is ott voltak a legjobbak között. Tekerj hangerő, mert jön a Kingfishers, és az idei versenyzenéjük a dalból. Ez a Szórakozni.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha szereted a 80-as évek nosztalgikus szintipopos hangulatát, de mindezt mai modernebb köntösben, akkor figyelj, mert érkezik az Ice Boys a szerda hajnalunkba, azaz Nagy Dani és Fodor Szabolcs duója. A srácok a kőbányai zenesúlyban találtak egymásra, és 2023 óta szállítják a jobbnál jobb szintipop dallamokat egyenesen az Alföldről. Minden dalt közösen írnak és szereznek, a végeredmény pedig mindig egy fülbemászós láger. Tekerje hangerő, mert jön az Ice Boys és a Szerelemmánia.
1: Hello, szia! Tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha éppen az éjszakai műszakot nyomod, akkor jó hírem van. Hamarosan, alig 50 perc múlva megindul a nap felkelése. Elő a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jó ébredezést, vagy éppen sikeres ébrenmaradást kívánok, de szerintem a Living Room csapatával nem lesz ez annyira nehéz. Jön a megtörtént.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 2023-ban az egyik tehetségkutatóban mutatta meg saját szerzeményét, amivel aztán tovább is jutott. Egy évvel később ezzel a zenével állt fel a dal színpadára is. Galambos Péter jön, aki már gyerekkora óta arról álmodozott, hogy egyszer majd énekes lesz. Az álmodozás mellett azért főleg szociális terepen tudta elképzelni a jövőjét, így aztán a tanári pályára lépett, de a színészet sem állt távol tőle. Most az ének tudását csillogtatja meg nekünk. Itt van Galambos Péter és az Ott marad szerda hajnalban.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Boldog

Igazi különlegességek szerda hajnalban is itt a Petőfi Nomiktól a Bobitát hallgattuk meg az előbb. A kellemes kora nyári idővel sajnos megérkezik a tűző napsütés is, ami a négy kerekű kedvenceinket pillanatok alatt képes kész szaunává változtatni. Beszéljünk itt kicsit az autós hőségről, mert bizony elképesztő, milyen gyorsan csapdába esik a meleg az utastérben. Ha kint még csak kellemes 30 fok van, a lezárt autóban percek alatt akár 50-60 fokra is ugorhat a hőmérséklet. Ezért az első és legfontosabb aranyszabály, amit nem lehet elégszer elismételni, hogy soha, még egyetlen percre se hagyjunk a kocsiban gyereket vagy kisállatot, mert ez pillanatok alatt életveszélyessé válhat. Indulás előtt pedig ne a klímát tekerjük azonnal a maximumra, előbb inkább nyissuk ki az összes ajtót, szellőztessük át a tűzforró kasznit, amikor pedig leparkolunk, akkor használjunk fényvisszaverő árnyékolót a szélvédőre, mert rengeteget számít, hogy később ne igen rá a kezünk a kormányra. Figyeljünk magunkra és egymásra az utakon is. Most pedig jöhet a következő frissítő dal így szerda hajnalban az Andalgótól. Ez a Vigyen a szél.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ságon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A nap felkelte mellé szólnak a kedvenc hazai zeneid, és igazi különlegességekkel is találkozhatsz itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Urak érkeznek a kezdésre, itt lesz majd Ember Márk, Jósa Tamás, vagy éppen most Péli Barna. Ez a Te vagy a világon.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Menetrend szerint ezen a héten is minden hétköznap 13 órától indul a Hajrá Magyarok, az élő stúdiókoncert sorozatunk. Mák Katához a mai napon az Edgár érkezik, csütörtökön majd a Semmi zenekar zenél, pénteken pedig a Brumikóval is találkozhatsz. És hogy azt már megszokhattad, ezeket a koncerteket nem csak hallhatod itt élőben a Petőfi Rádióban, hanem láthatod is a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon, mert bizony mindenkinek jár egy kis rock and roll. Ezt mondja Mocskonyi Dörgő is, vele megyünk tovább, ez szól a

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Hajlandó, itt volt Denebs az előző percekben a Petőfin, ahol minden magyar. Csodás szerda reggelt kívánok! Kezdjük a napot a legfrissebb időjárással, mert ma bizony kapunk hideget, meleget, keleten még párás, ködös lehet a reggel, de napközben ott örülhettek a legtöbb napsütésnek, a csapadék ugyanis csak késő délután érkezik meg hozzátok. Nyugat felől viszont egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, sőt, heves zivatarokra is készülhetünk erősebb széllökésekkel. Délutánra hatalmas kontraszt alakul ki az országban, még nyugaton hűvösebb marad az idő, keleten akár 31 fokig is felugorhat a hőmérők higanyszála, úgyhogy az esernyőket ma sem érdemes otthon hagyni, az utakon pedig mindenki vezessen óvatosan, induljon jól a nap, már is jönnek a legnagyobb hazai kedvencek, különlegességek, itt is van Sárik Péter Szenával, ez a Get That Groove, jó reggelt!

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: az a kíség.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 6 óra lesz pillanatokon belül, Habocki Máté pedig mindjárt indítja is a szerda reggeledet. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a napot. Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Ismét medvét láttak a telek közelében.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M43-as autópályán Szeged térségében a 4-es kilométernél fekvő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak. Az M5-ös autópálya irányába a lehajtóágat, míg az országhatár felé a felhajtóágat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Júniusban elkezdheti Ukrajna az uniós csatlakozási tárgyalásokat. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával, Ukrajna EU tagságával szemben. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitására június közepén kerül sor, amikor Moldova is megkezdheti a csatlakozási folyamatot. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. A kormány a következő hetekben tárgyalhat a kérdésről. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósvai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smell János kerül. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. A zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. június 3-án szerdán. Itt vagyunk június elején, a hét közepén. Az ébredést pedig Paulina segíti. Hogyha netán fájnak a tagjaid, akkor is, de egyébként is jön, a jajdogálni fogsz.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádióban.
1: Ma délután az Edgár csapata vár ránk. Dr. Steyer Edgár formációja, aki gitáros, dalszerző, mindemellett pedig egyébként jogász is. Több mint 15 évig billentyűs hangszereken működött közre kisebb-nagyobb produkciókban. Lagzikba is járt zenekarával, 6 évig kántorkodott, bárzongoristaként is tevékenykedett. 2024-ben kezdett saját dalokat írni, megalapította zenekarát, azóta pedig sok helyen megfordultak. Edgár dalai magyar nyelven mesélnek történeteket, élő hangszerekkel, érzelmekről és értékekről. A Hazahúz című Edgár dal egyébként az M2 csatornán futó Fiatal szívvel Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 című műsor betét dala is lett. Na hát mindezzel ismerkedhetünk majd délután egy órától, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon láthatod is a koncertet. Most pedig jöjjön a Platón Karatev csapata, akiket jövő héten például Budaörsön láthatsz. Ez az Odaér, itt a Petőfi.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. Ma van a kerékpározás világnapja. Na, célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát fenntartható jellegére, valami népszerűsítse a mozgás szabadságát és az egészséges életmódot. Kerékpározni szuper dolog, úgyhogy érdemes akár a munkába is azzal járni, hogyha neten ma kerékpározni indulsz, akkor egy esőkabát azért nem árt, ha nálad van, hiszen jöhetnek záporok, zivatarok. Már is jönnek a részletek, aztán pedig várlak vissza a Zanzibárral március végétől, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős esős idővel folytatódik a hét, megkezdődött a minisztériumok átszervezése, ismét medvét láttak aktelek közelében.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Aszfaltoznak az M43-ason Szeged térségében az 5-ös főúti csomópontban, az M5-ös irányába a lehajtó ágat, az országhatár felé a felhajtó ágat lezárták, a kerülő utakat táblák jelzik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Magyarország konstruktív partnere lesz az Európai Uniónak, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy az unió következő 7 éves költségvetéséről. A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon. A német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát.
4: Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról. Egyrészt az energiabiztonság miatt, másrészt az ár miatt.
3: Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő berlini sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy már zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Magyar Péter közölte, bízik a több mint 10 éve húzódó vitás kérdések rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonákat vagy fegyvereket Ukrajnába. Júniusban elkezdheti Ukrajna az uniós csatlakozási tárgyalásokat. A magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságával szemben. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitására június közepén kerül sor, amikor Moldova is megkezdheti a csatlakozási folyamatot.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálást. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen szakmai alapon végezte a munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Társadalmi egyeztetést indítanak a közmédia jövőjéről, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kulturális felelős miniszter, miután az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős

0: adóktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői ma kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reform javaslatokról.
1: Azt javasoljuk a kormánynak, hogy a hozzájárulás kivezetésének az első lépése az legyen, hogy a jövő évi költségvetés csak az előző évi iparűzési adó 15%-át tervezi. Aztán azt is szeretnénk, hogyha ez a rendszer átalakulna és visszatérne az eredeti céljához, valóban egy fair, területi kiegyenlítő rendszer jönne létre az ebből származó bevételekből, amelyek még egy ilyen csökkentés után is több százmilliárd forintot jelentenek.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki több órás megfeszített munkával mentettek ki, és súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás, Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota. Egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A Miskolci kórházban már csak 1 sérültet ápolnak. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazatérhetett, egy másik pedig tegnap hagyta el az intézményt. A bent maradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A múlt tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. Soha nem látott mennyiségű, több mint 500 000 kokaint foglalt le Magyarországon a rendőrség nemzetközi összefogással. A készszeléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője Csupor Máté elmondta, a kábítószer Ekvádorból származik és banán közé volt rejtve. A konténereket még novemberben szállították a brémai kikötőbe, ahonnan Magyarországra vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer érkezett.
4: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár, de egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett, 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével. Ez a több mint 500 000 kokain, melynek a feketepiaci utcai ára nagyjából most olyan 15 millió forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
0: Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Vasárnap Szögliget és Bódva-Szilas között, hétfőn pedig Égerszög határában észlelték a medvét. Nem zárható ki, hogy ugyanaz az állat járta be a két területet. Égerszög térségében néhány héttel korábban egy vadkamera le is fotózott egy fiatal barna medvét. Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park őrszolgálatának vezetője elmondta, a környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik.
5: Ugye a környező szlovákiai élőhelyekről ilyenkor a fiatalabb medvék azért megindulnak, szaporodási időszak van, és keresik az új párjukat, illetve a helyüket. És ilyenkor rendszeresen, tehát ez most már nem tekinthető nagyon újdonságnak, hogy az északi középhegység vidékén megjelenek a medvék kisebb-nagyobb intenzitással.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél megélénkül zivatarok környezetében meg is erősödik. A hajnali 10-17 fok után napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Berol Emese. A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben. Mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén, így 2-0-ra nyerte a párharcot. A Veszprém 100%-os mérleggel pontvesztés nélkül védte meg címét. A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A mieink az elődöntőben Ukrajnával találkoznak. könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női

0: 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a második körben a mieink 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt. Csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuper számítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Az ibériai ország válogatottja 16,1%-kal került az aranyérem várományosok élére. Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a világbajnokságon. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: összes magyar zenét határtalanul online.
1: Petőfi Rádió.
2: Emlékek.

Szentendre végállomás, meg hideg reggelek. Engem vár egy másik élet, azt hiszem ezzel elmegyek. Eddig visszafogtam magam, de most többet engedek. Megszólalok én is, mikor csendbe lettetek. Engem kifordít a közöny, itt ülök a tömeg közön. Továbbra se nyilatkozom, nincs semmihez közöm. Olyan piszok ez a city, lassan megérkezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem. Megyújtom a cikim, hozzoljon.

0: Látom a nutrava lónak.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Fonyódon a 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: aktualitás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk, ahogy említettem, a kerékpározás világnapja a mai, úgyhogy kiderül egyébként, hogy melyik lesz az év kerékpárútja, ugyebár az elmúlt napokban végig tekertünk mind a 11 útvonalon. Június 3-a emellett Clotilde és Berczel névnap is, úgyhogy Isten éltesse őket, ha van az ismeretségi körben, akkor mehet egy kedves üzenet. A következő órában pedig jön az elefánt és a kár, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre.
6: Ezért
4: villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Felhős esős idővel folytatódik a hét. Párizsban találkozik ma Magyar Péter miniszterelnök Emmanuel Macronnal. Uniós forrásból újul meg a HÉV járműpark.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán két autó ütközött. A 12-es kilométernél a leállósávon araszol a forgalom, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
9: Hírek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások ma kezdődnek. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kisebbségi szervezetek képviselőivel találkozott, akikkel áttekintették a gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. A kormány a következő hetekben tárgyalhat a kérdésről. Uniós forrásból teljesen megújulhat a HÉV járműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. A tervek szerint 42 új, klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. A közbeszerzést még idén kiírják, az első új járművek pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. A beérkező lakossági panaszok miatt több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. Ennek eredményeként néhány nap alatt csak nem 400 embert igazoltattak és 16-ot elfogtak. A BRFK emellett a napokban újabb térfigyelő kamerákat telepít a kelenföldi vasútállomás területén.
10: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. A zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Már a 7 órát is elhagytuk ezen a szerda reggelen. 2026. június 3-a a mai dátum. Természetesen az ébredés, az utazás mellé. Ezúttal is jönnek a magyar kedvencek. Kezdésnek az elefánt csapata. Szól a K.
0: Itt egy újabb óra.
8: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan a Balaton felvidéken.
1: Még ha az időjárásunk most nem is annyira nyárias, azért mégis csak itt van a nyár, és lehet tervezgetni a kirándulásokat, akár az iskolás korosztályjal is a Balaton környékére. Tegnap ismét megnyitotta a kapuit a Hegyestű geológiai bemutatóhely, a Káli medence egyik legismertebb földtani látnivalója. A Hegyestű különleges helyet foglal el a Káli medence látnivalói között, a 337 méter magas bazaltkúp, zánka és monoszló között emelkedik, és már messziről felismerhetett jellegzetes formája miatt. A leglátványosabb rész a közel 50 méter magas bazaltfal, ahol jól megfigyelhetők a kihűlő láva sokszögletű függőleges oszlopai. De ez a természeti forma Magyarországon ritkaságnak számít, és európai viszonylatban is különleges látvány nyújt, így földtani bemutatóhelyként is kiemelt érték. A hegy tetejéről egyébként széles panoráma tárul eléd a Balatonra és a környező tájra, az egykori bányaépületben pedig kiállítás mutatja be a Balaton felvidék földtani felépítését, természeti értékeit és a bazalt bányászat emlékeit, valódi geológiai időutazásban lehet tehát részed. A Hegyestű autóval, kerékpárral és gyalogosan is megközelíthető, úgyhogy egy rövidebb kirándulásba vagy egy hosszabb Káli-medencei túrába is jól beilleszthető. Arra viszont figyelj, hogy mindez természetvédelmi terület, úgyhogy a kijelölt útvonalakról nem szabad letérni. Hajrá, jó kis kirándulásokat kívánok, akár még így az iskola hátralévő részére is, hiszen sokfelé osztálykirándulások zajlanak, úgyhogy ezzel is kalkulálj, hogyha netán valahol utazol, akkor ne lepődj meg, hogyha nagyobb csoportokkal találkozol. A következő pillanatokban a Punani Masszív kísér minket a reggeli utazásunk során, méghozzá egy jó kis mosolya. Június végén egyébként Balaton akaratján is láthatjuk őket, ha már a Balatonról volt szó. Bármerre jársz, tarts a Petőfivel!
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én, a tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szína szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar Zóra éneket nekünk, ez volt az Elmentél, és ezzel el is ment egy újabb fél óra, fél nyolc van, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Zóra egyébként július közepén majd ott lesz Gyenesdiáson is, méghozzá a Platón Karatervel közösen. Velünk pedig itt lesz a hírek után a Szőri és Pulek csapata. Baby, ezzel megyünk tovább mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyar Péter miniszterelnök ma Párizsban tárgyal Emmanuel Macronnal. Roma civil platform létrehozásával javítják az esélyegyenlőséget.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán két autó ütközött. A 12-es kilométernél a leállósában araszol a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi-tenger felett. Az Európai Unió bővítése közös stratégiai érdek, amely az egész kontinens stabilitását és jólétét szolgálja, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Skopjében. António Costa Észak-Macedóniában tett látogatásán közölte, a közösség továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett, ugyanakkor a csatlakozás feltétele a szükséges reformok végrehajtása és az uniós kritériumok teljesítése, valamint a tagállamok politikai akarata. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kisebbségi szervezetek képviselőivel találkozott, akikkel áttekintették a gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a Fővárosi Nagy Cirkuszban. A Mirázs című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél, napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Ahogy ígértem, irány a szabad strandok világa, hiszen itt vagyunk, a júniusban elérkezett a nyári szabadságok és a strandolás ideje, márha az időjárás is majd lehetővé teszi mindezt. A Balaton körül idén is számos szabad strandon lazíthatsz, a legtöbb továbbra is a déli parton található, de az északi oldalon is akadnak olyan partszakaszok, ahol díjmentesen lehet fürdeni. Ezek közül szemezgetünk az előttünk álló hetekben, nyári hónapokban. Ott van például a Balaton akaratjai Gumirádli szabad strand, az érdekes nevű strandon a lépcsők után derékig érő víz vár és részben süppedő iszap, de a parttól kicsit távolabb már kemény egyenletes a talaj. Na, a strandon büfé, fagyizó, játszótér és természetesen vízi mentőszolgálat is van, no meg lombos fák, amik kimondottan jól jönnek a nyári időszakban, és hogyha horgásznál, akkor szintén jó választás ez a helyszín, ugyanis a kijelölt helyen erre is van lehetőség. Arra viszont figyelj, hogy függetlenül attól, hogy a napokban nem érjük el a 30 plusz fokokat, azért az UV-sugárzás nagyon erős lehet a napos órákban, úgyhogy erre mindenképp fordíts kellő figyelmet. A következő pillanatokban pedig Lauriék felé fordíthatjuk a figyelmünket, ugyanis jön a járat.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Valami

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szabó Balázsék bájoltak minket itt az óra végén, egy perc múlva 8 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. A következő órát pedig majd a Carson Kóma csapata kezdi, és ha már a Balatonnál jártunk ebben a 60 percben, akkor ne felejtsük, hogy a csapat legközelebb Siófokon lép majd fel. Osztálytalálkozó, ezzel indulunk 8 után, a becsöngetés után, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Többen meghaltak egy ukrán drón támadásban egy távolsági buszon. A Lóp Színházi Társulás előadásával indul a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: A 41-es főúton Napkor térségében több jármű karambolozott, a 11-es kilométernél csak a fél pályán tudnak haladni a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóvezetére. Dnyipróban 9-en, Kijevben pedig 5-en életüket vesztették és sokan megsebesültek. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Benyújtott az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-e óta működik Lánci Tamás vezetésével. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. A Lóp Színházi Társulással közösen bemutatják az Emberek, helyek és dolgok című darabot, valamint idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plusz programsorozatot. A prózai színház mellett koncert, tánc, stand-up és gyerekelőadások, valamint filmvetítések is helyet kapnak.
9: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, 2026. június 3-án szerdán az iskolákba is becsengettek, és miközben már félszemünk a nyári szüneten, félfülünk meg a Carson Coma zenén lehet itt az osztálytalálkozó.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Nagy bogiékat hallgattuk itt a Petőfin. Ez volt a Jól leszek újra, 8.18 a pontos idő. Na, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán ketten ütköztek a 12-es kilométernél, a leállósávon lehet araszolni. A torlódás több mint 3 kilométeres, és a 41-es főúton Napkor térségében is többen ütköztek a 11-es kilométernél. Csak a fél útpálya járható. Szintén kell a türelem, akár csak a fővárosban, az Alkotás utcában befelé, a Krisztina körút előtt. A középső sávban ugyanis itt is baleset történt. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. A címvédő Veszprém 36-34-re nyert Szegeden a férfi kézilabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, és mivel az első találkozót is a bakonyi csapat nyerte, a kupa győzelem után a bajnoki címet is megszerezték, méghozzá verettenül ebben a szezonban. A magyar válogatott pedig továbbra is versenyben van a pozsonyi mini futball Európa bajnokság bajnoki címért, mivel tegnap magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A magyar csapat a mai elődöntőben Ukrajnával találkozik, majd ez 19 óra 15-től láthatod az M4 Sport webes felületén. Az M4 Sporton a foci vonatkozásában egyébként a FIFA VB magazin is vár majd 17:30-tól. Erre még mi is hangolódunk kicsit mindjárt, illetve az Atlétika GT sorozat újabb állomásába is betekinthetsz majd 18 órától. Kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok. A következő pillanatokban pedig a tankcsapda szórakoztat minket, így a szerda reggeli utunkon. Ez az Ülj le mellém, itt a Petőfi.

0: Minden magyar a belga zenélt nekünk, ez volt az Egyszer Fent, Egyszer Lent, ezzel érkezünk 8:30. Ez a csapatot egyébként a héten a Rácsalmási Csúsza Fesztiválon is láthatod. Most jönnek a legfrissebbek, aztán pár dénessel megyünk tovább. Tulipán mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Irán ismét rakétákkal lőtte Kuvaitot. Hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat a kaszálási időszakban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 41-es főúton Napkor térségében több jármű karambolozott, a 11-es kilométernél csak a félútpálya járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapást mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban iráni források arról számoltak be, hogy megtorpantak az amerikai-iráni béketárgyalások. Donald Trump elnök viszont cáfolta ezt, és azt mondta, az egyeztetések folytatódnak. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. A szuverenitásvédelmi hivatal 2024. február 1-je óta működik Lánci Tamás vezetésével. A beérkező lakossági panaszok miatt több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. Ennek eredményeként néhány nap alatt csak nem 400 embert igazoltattak és 16-ot elfogtak. A BRFK emellett a napokban újabb térfigyelő kamerákat telepít a kelenföldi vasútállomás területén. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program segítségével tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű, néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a szárnya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra 42 perc a pontos idő. A Halott Pénz csapatát hallgattuk az elmúlt percekben. Június 11-én kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében. Utóbbi ország az első, amely harmadjára is rendezőnek mondhatja magát. 1970 és 86 után ezúttal társ rendezőként házigazdája az eseményeknek. Mexikóvárosban, Monterreyben és Guadalajarában összesen 13 mérkőzést rendeznek a torna során, 10-et a csoportkörben, 3-at az egyenes kieséses szakaszban. A földrajzi elhelyezkedés miatt az európai futballszurkolóknak, így nekünk is, időpontokat tekintve azért kevésbé lesz baráti az idei VB. A különböző időzónában lévő helyszínek miatt magyar idő szerint este 18 órától reggel 6 óráig minden órában kezdődnek majd mérkőzések a torna egésze alatt. Túlnyomó többségük magyar idő szerint éjjel, illetve hajnalban lesz. A finálét július 19-én 21 órától rendezik a New York Giants és Jets NFL csapatainak otthonában, a MetLife stadionban. Az N4 Sport, illetve az N4Sport.hu élőben közvetíti a VB összes mérkőzését, amire természetesen még a további abban is hangolódunk majd. S ha már Amerikában járunk és New York közelében, akkor jöjjön egy New York-i születésű előadó, méghozzá Kalai Szandrás, itt a

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar hegedűs Józsi zenélt nekünk, ez volt, hogy jobb volna itt lenni, és hát ha már a VB szóba került, az imént Zsolt egy sportos érdekességét is küldött. A 2012-es londoni olimpia megnyitó ünnepségén a magyar csapat stadionba bevonulásakor, ottan idő szerint ugye 23 óra 1-kor éppen a himnusz szólt a Petőfi Rádióban, mert hogy Magyarországon már 0 óra 1 perc volt. De köszi szépen az üzenetet, reméljük olimpia után azért egyszer majd foci VB-n is látjuk a magyar csapatot. Margaret Island enged, hogy szabad legyek, ezzel megyünk tovább a következő órában itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
3: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok. És egy segítő kéz.
4: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
5: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
7: Ez a Petőfi Rádió.
13: Felhős esős idővel folytatódik a hét. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a női parlamenti képviselők világkonferenciáján vesz részt. A tervek szerint kitiltják a hangos motorokat a Tátrából.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán két autó ütközött, a 12-es kilométernél a leállósávon araszol a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: A női vezetők új generációja átformálja az intézményeket, jelentette ki az országgyűlés elnöke Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak Magyarországon. A változásban jelentős szerepet játszott egy alulról szerveződő mozgalom, amelyben a nőknek meghatározó jelentősége volt. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Új irodalmi versenyt hirdetnek magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vehetnek részt. A nevezés ingyenes. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrába. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
14: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
14: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. 2026. június 3-a van, 9 óra után járunk már. Továbbra is várnak a magyar kedvencek. Ezúttal kezdésnek a Margaret Island csapata érkezik, és az Engedd, hogy szabad legyek.
10: Itt egy újabb óra.
14: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Azt mondták, létezik az Isten.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munka mellé pedig jöhet a szórakozás is majd, illetve pontosabban munka után, akár egy kertmozis lazítás formájában, ugyanis mától színes filmkínálata várnak Budapesten a Városligeti kertmoziban. A nyitó napon a Ponyvaregényt vetítik. Két hónapig egyébként heti 3 ingyenes kertmozis vetítést tartanak, klasszikus és magyar filmek egyaránt a programban. A szerda esti kedvenc klasszikusok blokk ikonikus, több generáció által ismert alkotásokat mutat be, péntekenként a romantikus filmek és szombatonként pedig a családi kedvenceké a főszerep. A mai Ponyvaregényen túl a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia, a Dr. Szöszi, az Indula Bakterház, az Addams Family és a Kincs, ami nincs szintén látható majd. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. Most hát az esőfelők nyugatról már közelednek egyébként. A nyugati délnyugati határ mentén már most is záporok, zivatarok tarkítják a napot, és az ország nagy részére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás, illetve zivatarok miatt, de az előrejelzések szerint 6 után Budapesten a Városligetet már elkerüli az eső. Egy kabát azért biztos, ami biztos legyen nálad, hogyha ott leszel. Én ott leszek, ezt a Arany Tamás zenéje, ami már a háttérben el is indult, ezt hallgatjuk a következő percben itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 3 perccel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és az M0-es autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt jelenleg Ubaroktól Biatorbágyig torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Hogyha autóval Budapest a célod, akkor érdemes a belső sávot választani. Az Útinform tájékoztatása szerint vigyázz magadra. Most pedig irány Kaposvár, hiszen katonazenekari fesztivált rendeznek a településre. Holnap és holnap után 4 katonazenekar mutatkozik be, a város főterén játszanak majd. A Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a légierőzenekar Szolnok és a légierőzenekar Veszprém egyaránt garantálja a szórakozást, akárcsak a zenekarok felvonulása, vagy a szakalaki bemutatók. Június 20-án pedig a Quimby garantál egy felejthetetlen estét Budapesten, ingyenes koncertet adnak a Pesti rakparton, a Lánchíd lábánál, a 7x7 fesztivál zárásaként. Ez a Láthatatlanul, itt a Petőfém.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Ez a legújabb magyar zene.
3: Láthatatlanul.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon!
2: Jó reggelt kívánok, 9:47 a pontos idő, ezúttal irány Tata, ahol a Tatai Vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő Tatai Patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostromtechnikai eszközről, a petárdáról, azaz a korabeli nevén Pataráról kapta. Gróf Pálffy Miklós Dunán inneni főkapitány hadai 1597. május 23-án hajnalban egy patarával zúzták be a kaput, majd a meglepetés erejét kihasználva visszafoglalták a várat. A hadieszköz bevetése a fesztiválon vasárnap délután 4-kor a vár udvarán lesz. Több száz magyar és külföldi hagyományőrző vesz részt a csatákban, ahol lovas rohamokat és gyalogsági összecsapásokat láthatsz. A vár tövében felépített sátortáborokban pedig bepillant nyerhetsz a 16. századi katonák és családjaik mindennapjaiba. Mindezt tehát majd Tatán. A 4-es street csapata pedig Torontóban játszik a Hungarofesten, méghozzá június 6-án, aztán jövő héten majd Pozsonyban is. Most pedig nálunk, hadd menjen, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a Biorobot játszott, ez volt az úton, ha úton vagy a fővárosban, számításra tart a helyszíned, és az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Jönnek a továbbiak, hiszen 10 óra lesz egy percen belül, aztán Rácz Gergőt játszanak a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek. Dolle Elsel 2,8%-os dobozos tej, egyes Lace chipsek és egyes kempingkör dobozos sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Záporokat, zivatarokat hoz a hidegfront. Többen meghaltak egy ukrán támadásban egy távolsági buszon a Donyecki régióban. Simon Enikő váltja a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatóját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt jelenleg Óbaroktól Biatorbágyig torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Tegnap hajnalban súlyos csapást mért az orosz hadsereg Ukrajna több nagyvárosának lakóvezetére. Dnyipróban 9-en, Kijevben pedig 5-en életüket vesztették és sokan megsebesültek. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán arra reagált, hogy a Telex cikke szerint március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény nem védi Magyarország szuverenitását, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. A Fidesz közleményben tiltakozott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése ellen, mint írták, a Tisza kormány lépésről lépésre felszámolja Magyarország szuverenitását. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. egy ingatlan finanszírozással foglalkozó üzletembert nevezett ki a Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatójává az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy a hónap végétől Bill Palti irányítja a hírszerző szervezetek felügyeletéért felelős hivatalt.
8: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
9: A hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Már meg is kezdjük a mai utolsó 60 percünket, így 2026. június 3-án, szerdán. A magyar kedvencek várnak ránk ebben az órában, és mindjárt a Pilvaker zené elsőként pedig Rácz Gergő, Orsova Ireni. Ne kérdezz!
4: Itt egy újabb óra!
9: Kizárólag magyar zené.

0: érzem, hogy remesz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked. De a titkod nem lesz.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
2: Petri

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 3 perc múlt 4:11, Morion ez zenél. Nekünk az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és az M0-ás csomópont között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Hogyha a személyautóval vagy és Budapest a célod, akkor érdemes a belső sávot választani az Útinform tájékoztatása szerint. Nyugat-délnyugat felől érkeznek az esőfelhők az ország nagy részén, elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van, zivatarok, felhőszakadás lehetősége miatt a Hungaromet tájékoztatása szerint, mindeközben pedig nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az asszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átlátható bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, amely mától tehát mindenki számára elérhető. A felületet az éghajlat.met.hu címen éred el. Érdemes tehát akkor böngészgetni a sok-sok hasznos és fontos információért. Most pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, mindjárt a Blaha Louisiana zenél nekünk, de előtte még itt a kávészünet csapata is. Hát így 4 perccel 4:11 után egyébként jöhet egy kávészünet. Na meg a rohadt alma, Petőfi.

0: április. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: A zenék mellett pedig a mozgókép is főszerepben, ugyanis különleges tartalommal készül ma este az M5 kulturális csatorna, mely a 87. életévében közelmúltban elhunyt Koszmoszki Edinára, az 1956-os forradalom és szabadságharc kulcsfigurájára emlékezik. Koszmoszki Edina 1956. október 23-án a Magyar Rádió épülete előtt vált ismerté, amikor egy riporter kocsira felállva felolvasta a műegyetemisták 14 pontját a tömegnek. A piros kabátos lányként ismerté vált fiatal nő a rádióval tárgyaló delegáció tagjaként is részt vett az eseményekben, majd a Villányi úti kórházban önkéntesként segítette az utcai harcokban megsérült felkelőket és civileket. A forradalom leverése után Franciaországba emigrált, ahol családot alapított és aktív szerepet vállalt a helyi magyar közösségben, valamint lelkipásztori munkát is végzett. A 2000-es évektől rendszeresen tartott előadásokat fiataloknak 56-ról, személyes tapasztalatain keresztül közvetítve a szabadság és helytállás üzenetét, életútját 2022-ben magyar érdemrenddel ismerték el. Az Én 56-om című dokumentumfilm sorozat azon epizódját, amely Koszmoszki Edina életútján keresztül idézi fel a forradalom eseményeit, 18 óra 25-től láthatod az M5 kulturális csatornán. A vetítés egyszerre állít emléket egy kiemelkedő személyes életútnak és a magyar nemzet történelmi jelentőségű eseményének, amelynek idén lesz a 70. évfordulója. Különleges szemüvegen keresztül vizsgálhatjuk tehát a múlt történéseit. Most pedig vissza a zenei kedvencekhez és a Carson Coma szemüvegéhez. Jude Law-val közösen itt a Petőfi.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok. Hamarosan majd nem csak az esőfelhők, hanem Mák Kata is érkezik, hiszen 11 órától ő lát el programajánlatokkal. Aztán 13 órától az Edgár csapata koncertezik nálunk. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon természetesen élőben láthatod is az előadásukat. Délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánság műsorral vár. Aztán 9-től a Kultúrfitnessben majd Lábas Viki, illetve Kovács Lázár vendégeskedik, úgyhogy fókuszban a zene, illetve a gasztronómia. 11-től pedig a Vándorbotban Glazard Olivier lesz a vendég. Fekete Lacival a Mitosz című debütáló albumáról beszélget. Tarts velünk akkor is. Na, folytatásban pedig Kovalszkijék játszanak nekünk, akik ott lesznek júniusban Zsigárdon, Marcellházán, Vámospércsen és Bordányban is. Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek, ezt hallgatjuk most a Petőfin.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A mai műszak zárul, miközben az ország nagy részére érkeznek az esőfelhők, zivatarok, felhőszakadások veszélye miatt szinte az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, leszámítva Győr-Moson, Sopron, illetve Vasvár megyéket. Úgyhogy vigyázz magadra a délután folyamán is. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órában velem tartottál, Habocki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl. Vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Záporokat, zivatarokat hoz a hideg front. Új vezetője van a budapesti rendőrfőkapitányságnak. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autó csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes vette át. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a szolgáltató átszervezésével ismét az átláthatóság és a gazdaságosság kerül a középpontba. Meghalt a kórházban a székesfehérvári házomlás sérültje. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület. A súlyos sérültet a tűzoltók és a Hunor mentőszervezet tagjai több órás megfeszített munkával a romok közé kúszva hozták felszínre. A tragikus baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán. Ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második tegnap esti mérkőzésén. A Bakonyi együttes így 2-0-ra nyerte meg a párharcot és 100%-os mérleggel védte meg címét. Megvan a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klubban reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot Babu Levente váltja a kispadon. A 45 éves szakember 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Első idényében az U19-es együttest irányította, majd az előző szezonban már az NB3-ban szereplő második csapat vezetőedzője volt. A Ferencváros támadója Lenny Joseph góllal mutatkozott be a világbajnoki résztvevő haiti labdarúgó válogatottban, amely felkészülési mérkőzésen 4-0-ra legyőzte Új-Zélandot magyar idő szerint ma hajnalban. Szintén két VB-re hangoló együttes találkozóján Horvátország-Belgium 0-2. Az előző VB-n elődöntős Marokkó 4-0-ra győzte le Madagaszkárt, míg az ugyancsak világbajnoki résztvevő Gána 1-1-es döntetlent játszott Wales együttesével. Kialakult az első elődöntő párosítása a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon. Az orosz Mira Andrejeva román Kirsztál győzte le, míg a két ukrán játékos összecsapását Márta Kosztyuk nyerte meg Svitolina ellen. A férfiaknál pedig tegnap Alexander Zverev és Jakub Benség jutott elődöntőbe Párizsban. A német játékos a spanyol Hodárt, míg a cseh teniszező a brazil Fonsecát győzte le. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 11 után ma is indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Rengeteg esemény felsorakozott, már is részletezem, hogy hol és mi minden vár rád. Már Kató vagyok, számunk 0630 30 33 180. Hozz meg te is jó programötleteket SMS-ben vagy Viberen.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar.

0: Otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Itt az idő, hogy megtudjuk, hol és milyen programok várnak ránk ezen a héten. 11 és 1 óra között részletes beszámolót kapsz mindig. Ha van jó programötletet, persze lehet csatlakozni, és élménybeszámolót is küldhetsz egy-egy programról a 0630-30-30-380 a számukon SMS-ben vagy Viberen. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja, és a dokumentum, illetve játékfilmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal, valamint koncertekkel is megemlékeznek Trianon történelmi, kulturális és társadalmi következményeiről a közmédia csatornái. És 4-én holnap, tehát a Duna magazin műsorai a Családbarát és a Családi Kör is összetartozás napi tematikával készül. Délután a közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányának visszatekintő adásával várják a nézőket. A Nemzeti Összetartozás egyik legszebb példája minden évben a határokon átívelő összefogás, amikor a koraszülöttek mentése, az első gyermek hospiszház felépítése, a háború sújtottak kárpátalja árva és félárva gyermekeinek megsegítése válik közös céllá. Ezt mutatja be a 14:30-tól különleges adás. De nem csak a Duna, hanem a Duna World is készül, illetve az M5 kulturális csatorna, valamint az M2 Mese TV, ott az Ünneplőben című sorozat aktuális epizódja, a Szabadkáról érkező nagymama történeten keresztül magyarázza el a nemzeti összetartozás jelentőségét. A Csukás Mese Rádióban az Esti Mese, Csillagok Esti Mesefényben című műsorban Csukás István Sokan vagyunk, de az a jó című története hallható Mikó István színművész tolmácsolásában. A mese egymás elfogadásáról, a közösség erejéről szól, és arról, hogy különbözőségeink ellenére is összetartozunk. Holnap tehát Nemzeti Összetartozás napja a közmédia csatornáin is, itt a Petőfin, pedig most a Follow the Flow.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Nyugaton már esik, és a 10 fokos hőmérsékleti kontraszt bizony tényleg megérkezett, míg nyugaton 15-16, keleten van, ahol 30 fokot is mérhetünk. Egy biztos kettős fronti hatás érvényesül ma, úgyhogy a fejfájósok bizonyára ezt már érzékelik. Esernyővel érdemes elindulni. Bármerre is jársz ma, több helyen lehet számítani csapadékra az országban. Az pedig, hogy hol és milyen programok várnak rá, mindig itt a Petőfin derül ki. Ilyenkor 11 és 1 óra között az Itthon Otthonban ez a programajánló műsorunk. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli például az idén a Fonogram Díjas Group & Swing, Magyarország egyik legismertebb swing és boogie show zenekara. Az elmúlt két évtizedben nagy koncertjéket mindig Budapest legpatinásabb koncerttermeiben tartották, ezért is jelent különleges megtiszteltetést és örömöt, hogy jubileumi koncertjüket a Várkert Bazár rangos környezetében valósíthatják meg. Az est pedig nem csupán egy koncert lesz, hanem lendületes, látványos és elegáns show műsor. A produkció középpontjában Mudzsahid Zoltán kifinomult énektudása is karizmatikus színpadi jelenlét áll, melyet a 9 tagú zenekar energikus fúvó szekciója és virtuóz hangszeres játéka teszi teljessé. A jubileumi nagy koncert egyszerre visszatekintés és ünnep, 20 év zenei útja sűrűsödik össze egyetlenesben, tehát hamarosan. Ikonikus világslágerek sem maradnak majd el, Elton Johntól, a Queentől, CeeLo Green-től, vagy a klasszikus swing korszak legnagyobb slágeri, amik szintén nem maradnak ki, többek között a New York, a Fly Me to the Moon, és sorolhatnám még, egy biztos a Várkert Bazárban, tehát Mudzsahid Zoltán és a Group & Swing 20 éves jubileumi nagy koncertje. Hogy még mi minden vár rád, az itt a Petőfi, azonnal kiderül, közben jön a Magashegyi Underground.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, részletes beszámolót adok mindig ilyenkorra az előttünk álló programokról. Ha van kedved, csatlakozz te is jó programötletekkel vagy élménybeszámolóval. Számunk 0-30-30-33-180, ha pedig bármere is indulsz, esernyő legyen nálad. Biztos, ami biztos, elég csapadékosnak néz ki a mai időjárásunk. Kaposvár pedig szintén jó célpont lehet majd az elkövetkező napokban, hiszen különleges zenei eseménynek ad otthont a város. A Kaposvári Katona Zenekari Fesztivált a Kossuth téren tartják majd, egy olyan kétnapos programra készülhetsz, ahol katonazenekari koncertek, felvonulás, szakalaki bemutatók és családbarát programok is várják az érkezőket. A nyitó napon este 7-től a Kaposvár helyőrségi zenekar ad majd koncertet, jazz, pop, rock, dísz egyenruhában címvel. Az es különlegessége, hogy a katonazenekari hangzás ezúttal könnyedebb műfajokkal találkozik, vagyis jazz, pop és rock dallamok szólalnak meg ünnepi, mégis közvetlen formában. Másnap aztán már délelőtt elkezdődnek a programok, 10 órától Pöttöm parti várja a gyerekeket és a családokat a katonazenekarral, délután pedig a látványosabb elemek kerülnek előtérbe, lesz felvonulás a Sétáló utcán 17:30, majd 6 órától szakalaki bemutatók és összevont katonazenekari koncert következik. Kaposvár Kossuth terén tehát Kaposvári Katonazenekari Fesztivál hamarosan, itt a Petőfin pedig sok-sok további programötlet, tarts velem!

0: Petőfi Rádió, minden magyar kellemes lány dallamok Beretka Ádámtól itt a Petőfin. A folytatásban 2 perc múlva pontban délben friss hírek, majd újabb programötletek, sörfesztivál, borpiknik, városnapok, mi mind itt a láthatáron, azonnal jönnek a részletek is, valamint a Valmar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Záporokat, zivatarokat hoz a hideg front. Párizsban tárgyal ma Magyar Péter miniszterelnök Emmanuel Macron elnökkel. Betiltaná a gyűlöletkeltő politikai plakátokat a Tisza párt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök, Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. Friedrich Merz úgy fogalmazott, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. A vendégmunkások Magyarországra érkezésének megállítását követeli a Mi Hazánk. Lantos János Mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetője budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, sok cég elbocsátja a magyar dolgozókat, hogy a helyükre olcsóbban foglalkoztatható harmadik világbeli embereket vegyenek fel. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. A választási kampányban se szabadna plakátot tenni a villany- és telefonoszlopokra, jelzőtáblákra vagy fákra. Emellett megtiltanák a reklámhálókon való hirdetést is. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kappa központban. A zárt ajtók mögött terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. A látogatók 5 filmet is megnézhetnek a korszak magyar politikai rendőrségének működéséről. Az alkotók arra keresik a választ, hogyan lehetett túlélni az embertelen meghurcoltatást és közben megőrizni az emberi méltóságot. A kiállítást augusztus 30-áig lehet megnézni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsorra. Lehet csatlakozni jó tippek, előtletekkel. Zsolt is küldött üzenetet. Társas játékok éjszakája, ez is közeleg. A honlapon fenn vannak a helyszínek. Ingyenes rendezvény, ha nem tudod a szabályokat, lesz, aki megtanítja neked. Köszönjük!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A főváros rengeteg felfedezni valót tartogat, a Városliget pedig mindig új arcát mutatja, ezúttal óriási kerti partira számíthatsz majd, ha ide érkezel. Jön a Rozália borpiknik, és persze ez nem csupán egy borfesztivál, hanem valódi közösségi élmény is, ugyanis családi piknikezés, gyerekprogramok, kutyás bemutatók, illetve esténként hangulatos bulik várják az érkezőket. A hangulatról többek közt a Bohém Akusztik, a Quaterka, a Hangácsi Márton, a Sári, Zola, a Candy Mendo, vagy épp a The River Side Soul gondoskodik, és sokan mások természetesen. A fesztivál középpontjában pedig a nevéhez hűen a rozék, gyöngyözőborok, habzóborok és pezsgők állnak, ugyanakkor a több tucat pincészet kínálatában a könnyed fehér boroktól egészen a karakteres vörösekig minden borstílus megtalálható lesz majd. A Rozália tehát egy alkalom arra, hogy új borokkal és borászokkal ismerkedj meg, miközben régi kedvencedet is újra felfedezd. De nem csak a borok szerelmeseit, hanem a sörökét is várják. A Bikás Parkban lesz majd a szezonnyitó sörfesztivál. Közel 150 féle csapolt és üveges sör közül lehet választani, így a klasszikus kedvencek mellett különlegesebb főzetek is helyet kapnak a kínálatban. A választékban karakteres IPA, EPA és APA sörök, gyümölcsös és fűszerezett frissítők, sejmes szüretlen búzák, valamint roppanós lágerek is szerepelnek. A sörök mellé pedig street food ételek, sörkorcsolyák és tartalmasabb falatok is érkeznek, hogy a gasztronómiai élmény teljes legyen. Szezonnyitó sörfesztivál tehát a Bikás Parkban, Rozália borpiknik pedig a Városligetben, Budapesten. Hamarosan a kóstolással légy mértékletes, ha pedig kíváncsi vagy, hol és még milyen programok várnak, itt a Petőfi, ne feledd, mindig megtudhatod 11 és 1 óra között. Minden?

0: szerelemben.
1: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
2: Zsolt jelezte, hogy a társasjátékok éjszakája is közeleg, és két társasjáték verseny is zajlik majd párhuzamosan az egész országban egy időben, hogy egy szerez társasozni akar, járj utána, hogy pontosan hol lehet ehhez csatlakozni. Az esemény időpontja június 6, a helyszíneket pedig a társasjátékokészakája.hu oldalon megtalálod. Közben Batonya ünnepel, Laci konyha is lesz majd, a Batonyai Városnapok egyik vonzereje a családbarát hangulat mindig, hiszen a gyerekeket interaktív műsorok, vidámparki játékok és szórakoztató események várják, a vásári kínálatban pedig kézműves sportégák, népi mesterségek és klasszikus fesztivál ételek is megjelennek. Fellépők is lesznek, például találkozhatsz a Dirty Sleepers-szel, TNT is koncertezik, lesz retro party, Abba Tribute Show és Curtis is fellép majd a Batonyai Városnapokon a Petőfi téren. Jó programötleteket ne tarts magadba, 0630303380, oszd meg minden részletet SMS-ben vagy Viberen. Még a folytatásban itt a Zaporozsec és Mezőmisi.

0: otthon. Van programod. A stúdióban.
1: Megkata, hello, vele mindig feltérképezheted, hogy hol és milyen lehetőségek várnak rád, hogy hol milyen programokkal lehet részt venni, ez ilyenkor derül ki 11 és 1 óra között. Ha csatlakoznál, van jó ötleted neked is, 0630303380, minden részletet oszd meg SMS-ben vagy Viberen. És közben készülj, mert

Teldömölkön dömölki napok lesz, ami egy izgalmas kulturális és közösségi esemény, hiszen minden évben a helyi lakosok és a látogatók egyaránt várják. A város egyik kiemelkedő kulturális és közösségi eseményén magával ragadó programokkal várják az érkezőket. Számos kulturális és művészeti program közül lehet választani, illetve az események tükrözik Celdömök kulturális sokszínűségét és hagyományait. A fesztivál elnevezése egyébként az egykori Márosmagra, Dömökre utal. A dömölki napok egyik központi helyszín az Árpád-kori templom Rom, mely kiválóan alkalmas koncertek, főzőverseny és rengeteg gyerekprogram megrendezésére. A fesztivál másik helyszíne pedig az evangélikus templom és annak parkja. Főzőverseny is lesz tehát majd a dömölki fakanálnál. Baráti társaságok, családok, közösségek mérhetik össze főző tudásukat. Ezen kívül gyerek és családi programokkal is készülnek, póni lovazni lehet, lesz ugrálóvár, tűzoltóba, autóbemutatóval is készülnek, illetve lesz majd dömölki szerenád, valamint tánc kavalkán és kisvonatos városnézés. A jó hangulatról pedig többek között Szabó Ádám gondoskodik, majd ő is koncertet ad a dömölki napokon Celdömölkön.

0: Tőfin a folytatásban, egy után pedig ma is hajrá magyarok élő stúdió koncert a gitáros dal szerzővel, hétköznapokban egyébként jogász, volt már itt nálunk Edgar, akit a dal 2026-ban is láthattál a top 30 versenyző között. Jönnek a részletek, és mindent láthatsz ma is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás. opera.hu.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Záporokat, zivatarokat hoz a hideg front. Többen meghaltak egy ukrán támadásban egy távolsági buszon a Donyecki régióban. A Rákosi és a Korai Kádár korról nyílik kiállítás a Kappa központban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-ás autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Herszonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. Halálos tűzeset volt Új-Delhiben. Az indiai főváros déli részén egy hotel éttermében csaptak fel a lángok. 21 ember meghalt, köztük sok külföldi is. A tűzoltók és a helyiek 40 embert mentettek ki az épületből. A tüzet már eloltották, a tragédia okát még vizsgálják. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Posvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. Helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes vette át. Szolgálat teljesítés közben közúti balesetben életét vesztette méhkerék közelében egy rendőrzászlós. Szöllősi Tamás járőrparancsnok családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak a belügyminiszter őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki. Posvai Gábor a balesetben érintett édesanyjának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt. Halálra gázolt a hív egy embert Budapest harmadik kerületében. A baleset az Országút melletti szakaszon történt. A helyszíni vizsgálat idején a szerelvények Szentendre és Békásmegyer között egy pályán közlekednek. A Rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kappa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat, a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Néhol megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egyután, mint mindig, ma is élő stúdió koncert, és be is nézhetsz ilyenkor hozzánk, ne feledd, Facebook oldalunkon, vagy YouTube csatornánkon. A Dal 2026-os szereplés nagy lendületet adott a zenekarnak, és most itt a Petőfiben láthatod és hallhatod, itt van Edgár.

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
1: És Edgárral, valamint az ő csapatával. Itt van Manga Mihály, Monostori Barnabás és Makajda Bence. Sziasztok!
2: Yeah, sziasztok! Köszönjük a hallgatókat is!
1: No, itt van velünk a Szabesz, aki mindig megoszta velünk, hogy itt mi történik. Pontosan 196 napja voltatok itt a Nemzetközi Férfi Napon, és megtudhattuk, hogy Edgár civilben jogász, zongorán kezdte a tanulmányait 10 évig, de aztán gitár, ami nyert, és épp aznap jelent meg az első kislemezetek 4 dal címmel, arról 2 dalt mutattatok be, és hogy ma mi minden, ha hallunk, az ugye nem sokára kiderül. Hát köszönjük szépen a felvezetés, Szabesz. És a kis multidézést, hogy vagytok, jól vagytok?
2: Jól vagyunk, nagyon jól tehát ez a 196 nap.
1: Igen, igen.
2: Nem is számoltuk ki, pedig kiszámolhattuk volna.
1: Szabesz mindent fejben tart, úgyhogy segít nekünk. Na, hát igen, szóval hétköznapokban jogász, aztán egy kis zene, ami talán egy kicsit a jogszabályokból segít, nem tudom, kilábalni, vagy egy kicsit így lesimítani az agyad.
2: Igen, igen, teljesen kikapcsol, nagyon jó ez a két pólus szerintem.
1: Mm-hmm. Viszont ugye, ha jogász vagy, akkor ott azért nagyon egy precizitást kell véghez vinni dalszerzőként, pedig hát leginkább azért az érzelmek irányítják az embert, egy sokkal lazább dologra kell gondolni. Ki nyer gyakrabban? Aki bizonyítani akar, vagy aki csak inkább így mesélne és lazulgatna?
2: Hát a daloknál inkább a lazulás, főleg az, hogy mi azért egy olyan zenekar vagyunk, akik nem veszük annyira komolyan az életet, próbálunk így a flow-val menni. Uh-huh. Azért jó, hogyha pontosak vagyunk néhány hangban, de ez az énekben nem mindig sikerül, de legalább a többiek hangszereknél nagyon jók.
1: Jó, azért összehozni egy dalt sem olyan egyszerű, tehát ugye olvasuk a szerződéseket, képbe kell lenni a jogszabályokkal, de dalszerzőként is azért szerintem eléggé koncentráltnak kell lenni. Melyikhez kell nagyobb türelem, hogy vetted észre?
2: Hát az elején mind a kettőhöz nagyon sok türelem kell. A dalnál, a dalszerzésnél viszont, hogyha túl sokáig érlelődik bennem egy dal, azt általában utána kidobom. Tehát ami nincsen meg pár perc alatt, az utána úgyse lesz olyan igazi jó sláger. Legalábbis ebbe az elmúlt 2 évben, amit ezzel a dalszerzéssel foglalkoztam, akkor ezt figyeltem meg. Úgyhogy én a dalszerzésben vagyok talán kevésbé türelmes.
1: De ezeket a kis dalkezdeményeket mondjuk a többieknek meg sem mutatod, hogyha te úgy érzed, hogy ezt inkább nem kéne erőltetni?
2: De nagyon sok dalt átküldök kezdeményként is, mert akkor legalább a többiek rá tudják mondani, hogy ez pont olyan, mint a nem tudom, valamilyen dal. Aztán volt is egy olyan dal, amit úgy írtam meg, hogy direkt beleírtam a végére az egyik népdalt, és úgy küldtem át ennek az ismerősömnek, aki minden dalra megírta, hogy ez pont olyan, mint a nem tudom is, de hogy hallgass meg, ez olyan, mint a tavaszi szélvizet áraszt. És aztán visszaírta, hogy nem, ez szerintem nem olyan. Írta, hogy valami más, mondom, akkor még nem hallgatta végig.
1: Lebukolt, igen. No, hát sok dallal készültetek ma is. Az első, amivel kezdtek, úgy tudom, hogy egy zakatoló vonat ritmusára született.
2: Igen, igen. Ez azért van, mert elköltöztünk, de csak itt Pesten belül, és egy vasúti sínhez egészen közel lakunk, és néha ezt hallom magamban is van, hogy az inspirálja a dalokat. Egyébként lesz ma 2 olyan dal is, amiben benne van a vasútra utalás, de itt ez a sodró lüktetés. Hát igen, mert azt hittük, hogy elektromos lesz, de most már egyébként elektromos. Most már nagyon jó, csak amúgy a dízzel van egy kicsit hangosabb. Aha. De a vonat zakatolása volt az, ami megadta az alaplüktetést, és akkor arra íródott a dal, de egy ilyen teljesen régi, nagyon régi emlék a távkapcsolatról, és most már nincsen aktualitása.
1: Azt akartam egyébként mondani, hogy van, akinek ugye ez a zakatoló vonat, másnak a tűzriasztó adja meg éppen az instrukciókat, és mondjuk az inspirációt. Volt olyan kézzel, hogy itt megszólalt a tűzriasztó egyik koncert előtt, és akkor így rákezdtek a srácok, és beleálltak, hogy akkor lehet, hogy egy új dal születik. Szóval hát kinek mi? Ugye igen, nagyon igen, sok igen. Minden le lehet zajt kelteni, és aztán abból jó ötletek szoktak kisülni. Jó, egy kicsit visszatérve a távkapcsolatra, ugye erről szól a dal. Szerinted meddig tartható fent egy távkapcsolat?
2: Hát én a feleségemmel a középiskolai éveinket úgy éltem át, hogy 2 eltérő településen tanultunk, aztán inkább hétvégente találkoztunk. Mm-hmm. Ezt volt, hogy úgy éltem meg egy ilyen vasárnapi elbúcsúzást, hogy mint hogyha már soha többet nem találkoznánk, és ilyen óriási nagy búcsúzkodás, kicsit erről is szól a dal. Mm-hmm. Mert egyébként lehet, hogy valakinek tovább, valakinek kevesebb ideig, nekünk elég jól kibírta a kapcsolatunk.
1: Sőt, igen. Téged várlak, ez szól elsőként élőben itt a Petőfin Edgáréktól. Mindent látasz, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Téged Várlak, a vonatzakatolós távkapcsolatot idéző dal. Egyébként sokat vonatoztál? Úgy találkoztatok a pároddal?
1: Ő vonatozott.
0: Mert visszahoztatok nekem ezt a vonatos élményt, amikor az ember így vonatozik, bámul ki az ablakon, van ez a monoton zakatolás, jó gondolatok jönnek közben, és akkor megszólalt pont, amikor már így kezdtem kicsit így nézni ki az ablakon, és ezeken gondolkodni, megjött a tavaszi szél, és akkor még láttam magam előtt a repceföldeket, a pipacsmezőket, szóval nagyon találó volt ez belecsempészni.
1: Köszönjük szépen, ez jó ötlet lesz a kliphez, hogyha egyszer forgatunk hozzá.
0: Szívesen. Köszönjük. Dobálom itt folyamatosan az ötleteket, most már adásra. Írom a számlát is hozzá nem sokára. Nagyon jó a szöveg és a zene, ritmusos, közben Károly írja nekem most nagyon passzol a görög tájba. Petra jár, képzeld. Ő mindig kamionozik, és mindig megüzeni, hogy éppen merre jár és hol hallgat minket. Na hát ez most egy kicsit másféle táj, mint amit én képzeltem most ide a vonatablakba. Hajrá, srácok, közben Niki üzeni, és hát leginkább Bencének. A 0-30-30-30-30-380 számon is lehet üzenni. De jó itt is hallani a srácokat, az Ég felett című szám is elhangzik ma, kérdezi egy hallgató. Na, hát ki tudja. Még meg lehet őket győzni, de meglátjuk, hogy milyen a folytatásban. Szia Kata, kedves Edgár, mondhatjuk, hogy jogunkban elhallgatni téged? Fantasztikus vagy, ez 10 aranycsillag, mondják a bosszi lányok. Na, innen folytatjuk már is, Edgár, adjam az élő stúdiókoncertet, tarts velünk! Hajrá, magam!

0: azon túl is mi.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
2: Edgár. Te is láthatod a csapatát a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és ugye elkezdhetek egy vonatzakatolós távkapcsolatot idéző dallal, és ahogy én kinéztem a vonatablakon, pont akkor szólalt meg a tavaszi szél. Ez hogy került bele a dalba? Hogy jött az ötlet, hogy belecsempészed?
3: Volt a dalban egy D-moll G-dur váltás, és a tavaszi szélt is én így kísértem magamat, és ezért igazából innen volt az ihlet, szóval. Meg egy picit átírtam úgy a szöveget, hogy ha elhagysz is, hazavárlak, és azt gondoltam, hogy ez így akkor stimmelne ebbe a dalba.
2: Volt már másik olyan váratlan, nem tudom, ötlet, ami hirtelen jónak tűnt, és belecsempészted ugyanígy egy dalodba?
3: Volt. Meg van más olyan dalunk is, amiben szintén van népdal. Az Érika szőlő, azt az adás után majd hallgassák meg mindenki.
2: Azt most pont nem osztáltok, ugye?
3: Nem, mert azt novemberben 196 nappal ezelőtt ugyanitt előadtuk. Igen. És akkor most teljesen újakat szeretnénk játszani, amiket akkor nem mutattunk be, mert van bőven dal. Úgyhogy,
2: és akkor úgy látom, ez a klasszik népdalvonal, ez akkor így megjelenik itt-ott
3: belekerül.
2: Van, még lesz még ilyen? Hogy érzed? Vagy ezek teljesen így random jönnek?
3: Lesz ilyen, de most, amin dolgozunk néhány új dalon, abból az egyik olyan, hogy abban még egy latin nyelvű egyházi zenebetét is lesz, kicsit felgyorsítva egy kórussal. Most ezt spoilerezem, nem tudom, mikor fogjuk kiadni, mert annak a szövege viszont nem passzol annyira jól arra, amit eredetileg kitaláltam, azért most azt egy kicsit át kell írni.
2: Ez az inspiráció?
3: Decemberben voltam egy misén, és ott prédikált a pap egy olyan témáról, ami után a kántor bejátszotta ezt a latin nyelvű egyházi éneket, és ez annyira megtetszett nekem, meg úgy abba az élethelyzetemben, amiben éppen akkor voltam, hogy kaptam egy ilyen nagyon jó hírt, és ilyen szinte meghatottságig talált el ez a dal, vagy ez az ének, vagy kórusmű, és akkor így gondoltam, hogy akkor ezt, mivel annyira sokat járt a fejembe, akkor ezt beleállítottuk.
2: Nagyon menő. Hát elképesztő, hogy ugye mi minden hozhat meg egy ötletet, egy gondolatot, aztán miből lesz egy dal. Igazából nyitottnak kell lenni a világra, én mindig azt mondom, mert bármi dobhat az élet, amit aztán később fel tudunk használni, és ugye a saját életünkbe úgy bele tudjuk forgatni, hogy aztán mondjuk még az remélhetőleg mondjuk segít is átviselni néhány dolgot. No, amivel folytatjátok, az hát a szintetizátor és a szimpatikus keresztezéséből született tulajdonképpen, ami a dal címét illeti, így lett szimpatizátor.
3: Igen, mondhatnám, hogy ezt a szót én találtam ki, de akkor hazudnék, mert egy volt kollégám mondta rendszeresen azt, hogy ha lesz majd céges buli, akkor dobjam be a kocsiba a szimpatizátoromat, mert fogunk majd akkor énekelgetni egy idő után, aztán végül is minden céges buli egy idő után abba futott ki, hogy kialakult egy kis kör, és akkor én ott zongorázgattam, és körbeadogattuk a mikrofont, és aki, amit akart énekelni, akkor az következett éppen. Ez egy ilyen jó emlék, de végül erre a szóra van utalás a dalban is, és aztán azt gondoltam, hogy az annyira erős ez a szó, meg annyira egyedi, hogy ha ezt adjuk neki, akkor ha bárki rákeres majd a Spotify-on, hogy szimpatizátor, akkor biztos, hogy ezt a dalt fogja megtalálni.
2: Ja, de ahol van egy szinti, azért ott rossz hangulat nem nagyon lehet, nem? Tehát ez úgy mindig feldobja.
3: Igen.
2: A legrosszabb bulikat is.
3: Igen.
2: Mindenki megpróbál rajta játszani, kinek hogy sikerül.
3: Hát ha jól sikerül, igen.
2: Hát igen, akkor feldobja. Aki játszik rajta, az mindig élvezi.
3: Igen, de szokták mondani, hogy van olyan zenész, aki összegyűjti az embereket, valaki meg kiüríti a termet.
2: Ez hasonló, mint a karaoke buli, nem?
3: Igen.
2: Na, szimpatizátor, ezzel folytatjuk, ahogy említettük itt a Petőfin, Edgárék a stúdióban, minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: szimpatizátor itt a Petőfin élőben Edgáréktól. Na hát a definíció alapján ki a zenekar legnagyobb szimpatizátora, aki a közönséggel mindig még mukázgat, és ki az, aki...
1: Hát ezt magamra vállalom. Igen, aki miatt inkább kicsit később mennek haza.
0: De mondjuk a frontemberrel általában ez történik, nem? Tehát, hogy valahogy a frontembernek utána képviselni kell mindig a csapatot egy kicsit.
1: Hát amelyik zenekarban én voltam a frontember, ott én mindig ezt képviseltem.
0: Uh-huh. És a többiek ilyenkor már mutatják az órát, hogy jó, most elég volt, menjünk már.
1: Nem, egyébként egészen jól összetart a brigád, aztán legfeljebb, és soha nem távoznak angolosan, szóval mindig szépen elköszönünk egymástól, olyankor már azért érezzük, hogy akkor ideje hazamenni, de egyébként nem szoktuk sokáig húzni a koncert utáni mulatozást, mindig hazaérünk időre.
0: Jó, ez volt a hivatalos válasz. Edgáréka már is folytatódik tovább a Petőfi Rádión, a Hajrá Magyarok, de jók, közben Barbara írta. Milyen vidám zene feldobja az ember napját, köz pedig a Morcos küldte SMS-ben a 06 30 30 30 380-as számon. Na hát van még ott, ahonnan ezek a dalok jöttek, tarts velünk itt a Petőfin, Edgáréktól kapjuk tehát ma az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá Magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: Edgár, a csapatot is láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, és egy olyan dallal folytatják már is a srácok, aminek a címe sokak számára ismerős lehet, egy nagyon népszerű dal, igaz, teljesen másról szól, de igazából ti voltatok előbb, mert hogy 15 éves ez a dal, amit így leporolgattatok, és aztán újra picit átkozmetikázva. Még nem adhatok ki, de már itt van egyébként
2: napirenden. Igen, és sokáig gondolkodtam is, hogy lehetne az a címe ugyanaz, hogy Nélküled, vagy legyen az a címe, hogy Nélküled 2, de mivel nem mi írtuk a Nélküled eredetiét, ezért olyan fura lett volna. Egy darabig gondolkodtam azon is, hogy át kéne írni a szövegéből ezt a részt, meg akkor lehetne egy olyan is, ami talán az én aktuális élethelyzetemre jobban alkalmazható, de aztán Bence meggyőzött, hogy jó lesz ez így, ezt sokan fogják magukénak érezni ezt a dalt, úgyhogy, és a címbe is meggyőzött, hogy ne legyen egy szám még benne, úgyhogy ezért az lesz a címe, hogy Nélküled, és a kettő nincsen ott.
1: Aha, de 15 évet miért kellett várni erre a dalra? Vagy mi történt vele?
3: Kellett egy jó zenekar.
2: Egyébként igen. Meg megírtam, fölvettem akkoriban, foglalkoztam így ezzel, de nem volt annyira komoly.
1: Aztán landolt a fiókban, abban a bizonyos fiókban?
2: Igen, sőt a YouTube-on nem nyilvánosként, és sok minden megmaradt belőle, főleg a dalnak a lüktetése, hangulata, talán még a tempója is.
1: Sőt, úgy tudom, hogy a szöveg is, Bence lebeszélt arról, hogy változtassatok rajta.
2: Igen. A nagy része megmaradt a szövegnek.
1: Jónak találtad, Bence, akkor ezek szerint?
3: Hát nekem az egyik kedvencem.
1: Tényleg? Mi ragadott meg benne?
3: Hát dallamilag, meg az egész zene szerkezete az igazából azok, az egy olyan műfaj, amit én hallgatok. Uh-huh. És pont ahogy múltkor voltunk itt, akkor a Veled utazom volt nekem így a másik dalam, így az egyik személyes kedvencem, és mondtam Edgárnak, miután megmutatta az új verziót, hogy akkor egy ilyen az elképzelés, hogy ez kész. Uh-huh.
1: Na és akkor hamarosan ki is adjátok, úgyhogy most dalpremiérként itt a Petőfin meghallgatjuk.
2: Igen, miután lejátszottuk, utána már biztosan megtalálható lesz a YouTube-on.
1: Mm-hmm. Oké, Nélküled. Ez volt tehát most élőben itt a Petőfin Edgáréktól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban. Annyira elkezdtem nézni, hogy Bence elkezdett billentyűzni, hogy teljesen belemélyedtem, és hirtelen, jaj, mondom, vége. Na, Manga Mihály hátul a dobnál, Monostori Barnabás az elektromos gitárnál, Makajda Bence a basszusgitárnál és a billentyűnél, és az élen dr. Steyer Edgar, azt írja Balu, óvatosan fogalmazok, mert elméletileg amit mondok, az felhasználható ellenem a bíróságon. Ezért csak annyit mondok, jók vagytok, nagyon, csak így tovább.
1: Köszönjük szépen.
0: Ugye Edgar, aki lemaradt volna az átlagos hétköznapokon, egyébként egy jogász. Sziasztok, szép napot, jó titeket nézni és hallgatni is újra, ez Jennifer küldte. Lesz a veled utazom? Niki érdeklődik.
1: Hadd legyen! Hadd legyen!
0: Igen, a dalban jelentkeztetek ezzel a dallal, és hamarosan itt is szól a Petőfin. Szerintem ez a legjobb számotok eddig, ez Péter írta, csak így tovább. Nélküled, oly szürkén mennek el a napok, és idézi is.
1: Köszi, Péter!
0: Ma bebizonyosodott, hogy a pengetés és a paragrafus remekül megfér egymás mellett. Szabesz írja, míg mások a húrokat feszítik, vagy a jogszabályokat böngészik, Edgar mindkettőz magas szinten műveli, a bíróságon érvekkel győz, a színpadon pedig dallamokkal hódít. Na, ilyen szépen megfogalmazta.
1: Nagyon komoly. Igen, mert a paragrafus, meg a pengetés az ugyanúgy a P betűnél van a lexikonban.
0: Igen, és mikor lesz egy ilyen Edgar szótár a szimpatizátor után?
1: Hát szerintem még egy-két évig kell írni a dalokat, és akkor utána egy ilyen egészen pici szótárocskát talán kiadunk.
0: Na, majd megkeressük, akkor a CD-vel együtt ott lesz benne. A múltkor kaptam egy ilyet, és benne voltak itt külön a dalszövegek, mint régen, egy ilyen kis
1: szerettem.
0: Füzetben, olyan cuki volt, szerintem nagyon menő.
1: Igen, nagyon szerettem, meg kazettán ezen a kis kazettán,
0: igen,
1: és akkor szét lehetett
0: hajtogatni. Csak jók voltak ezek a kézzel fogható dolgok, nem?
1: Igen, én nagyon szeretem.
0: Na, hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, hozzá is szól, azt te is lehet kérdezni Facebook oldalunkon, illetve a 0630303380-as számom.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Edgár és csapata, akiket lát az Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ezúton is üdvözlöm Edgár. Zoltán írja a zenekart, és persze téged is, Katainén az irodából egy kolléga.
2: Ó, szia Zoli!
1: Szerintem hiányzol neki. Irigykedik, hogy persze, ő elmehetett, és most itt...
2: Nem tudom, a főnök hallja-e, hogy...
1: Most már biztos tud róla, igen. De igazoltam, vagy távol, nyugtass meg.
2: Igen, ma szabadságom persze, vagyok, úgyhogy... Tényleg szabadságom vagyok ma.
1: Jó, nagyon jó Edgár puszikörmendről, ez Kis Sándornétal érkezett, és Tamás is írta, hogy ügyesek vagytok.
2: Köszönöm.
1: És a 0630303380 a számon is lehet üzeni, nem csak itt a Facebookon, de nyugodtan lehet kérdezni is. Ugye ezt mondtad, hogy kiköltöztetek egy fantasztikus erdő melletti területre, és aztán mégiscsak a vonat zaja lett az, ami több dalt is inspirál, mert hogy kiderült, hogy felső vezeték javítás után szépen megérkeztek a...
2: Igen, egy darabig dízel mozdony volt, most már megint elektromos van, és így nincsen gond, és inkább akkor a pozitív oldalát mondanám, hogy tegnap írt a feleségem, hogy képzeld, itt ment egy őzike két kis gidájával, és ez tök jó, hogy ilyen közel lakunk, meg néha van nyuszi az utcán, szóval ilyen majdnem romantikus budapesti ingatlanban élünk.
1: Ez majdnem romantikus? Mondod ezt most úgy, hogy egy igazi szerelmi vallomás következik.
2: Igen. De majdnem minden dal egyébként szerelmi vallomás, és ami esetleg nem, vagy ilyen szakításról szól, vagy ilyen nagyon negatív, az fikció.
1: Na, az asszonyot üti a fejedet esténként, de a következő dal is rólam szóljon.
2: Nem, teljesen békés a feleségem.
3: Nem a fejét szokta ütni.
1: De hogy minden dal köré épül, ennyire rózsaszín buborékban vagytok?
2: Hát igen, még fiatalok vagyunk, még alig vagyunk együtt, vagy 20 éve, szóval.
1: De ezek szerint akkor erről szeretsz írni. Tetszik ez az érzés. Ami minden dalban tulajdonképpen
2: igen.
1: Megjelenik.
2: Igen, a legtöbbször ez ugrik be, és akkor ez is marad.
1: Ez jó.
2: Igen, én is egyébként szeretem, meg sokan tudnak vele azonosulni.
1: Hogy kérted meg a párod kezét?
2: Egy nagyon érdekes, mert Covid volt, és... Hát ez most nagyon furán fog hangzani, mint hogyha ilyen nagyon-nagyon gazdag lennék, de kibéreltem egy kastélyt, és oda elkocsikáztunk, úgyhogy azt mondtam neki, hogy megbeszélésre megyünk, csak ott is fogunk aludni a Balatonon, de a feleségemnek nem tűnt fel, hogy nem is arra megyünk, hanem az M3-oson. És akkor ott igazából átvettük a szobát, lementünk egy kis wellness programra, és senki nem volt az egész kastély szállodában. De egyébként ez amúgy sem volt annyira meglepő, mert hogy Covid volt. Aztán készültünk a vacsorához, akkor mondtam, hogy gyere, fölsétálunk a Pálmaházhoz, és akkor fölmentünk egy toronyba, és fönn már szólt a zene a kastélytoronyba, és akkor ott kértem meg a kezét.
1: Na jó, csak kíváncsi voltam, hogy tényleg ennyire romantikus vagy, mint ahogy az a dalokban megjelenik, úgyhogy jó, beigazoltad. Mennyi ideig szervezted a lánykérést, vagy ezt a pillanatot?
2: Hát ez több idő volt igazából, mert még volt is ilyen probléma, hogy most akkor mehetünk oda, vagy nem mehetünk, mert a lezárások miatt ez egy kicsit problémás volt, hogy ha megyünk is, akkor ott tudunk-e mondjuk vacsorázni.
1: Több idő volt megszervezni, mint egy dalt elkészíteni?
2: Több. Igen.
1: Nem olyan egyszerű dalt írni, most is kiderült akkor.
2: Igen, de a lánykérés az talán még egyel bonyolultabb, hogy... Dalt írni könnyebb, mint lányt kérni, de aki nem kérte még meg a barátnője kezét, egy valakinek itt most üzennék is, hogy hajrá!
1: Hajrá, igen. Vagy akár dalban mondja el. Ugye, micsoda, köszönjük. Na, el sose hagy, ez lett egyébként a dal címe annak a szerelmi vallomásnak, amiről már így érintőlegesen beszéltünk most itt a Petőfin, az élő stúdió koncertelt Edgár adja továbbra is, illetve Edgárék, úgyhogy tarts velünk, és ha szeretnél csatlakozni, akkor a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon is megteheted, ahol láthatsz is minket, és az élő stúdió koncertet. El sose hagy, ez jön tehát.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt az El Sose Hagy, és azt elfelejtetted mondani, hogy egyébként egy ismerős pár szakítása inspirálta ezt a dalt, ami egyben ugye megerősítette, hogy becsülni kell azt, amink van. Ez szerintem fontos hozzátenni.
1: Igen, igen, ez volt az alapinspiráció, valaki elmesélte, hogy ők már éppen külön utakon járnak, és akkor tulajdonképpen az első gondolat az volt, hogy arra írok, hogy sose hagyj el, csak az valahogy nem jött ki a dallamra, ezért az lett, hogy el sose hagy. Uh-huh. És milyen jó, hogy a végén benne van, hogy vége. Ugye?
0: Igen, köszönöm szépen.
1: Egy olyan dal, ami arra végződik, hogy vége.
0: Igen. Hát egy igazi szerelmi vallomás, ugye itt megelőzve a pénteki házassági évfordulót. Hoppá!
1: Igen, igen, igen.
0: Miket
1: igen.
0: tud a Kata? Köszönöm, Tamás, ő sugott. Tamás a főni egyébként?
1: Nem.
0: Dudás Tamás?
1: Dudás Tamás? Ó, szia Dudi! Dudi az egyik dalunkba szaxofonozik, és Dudi a mi lagzinkon is szaxofonozott, onnan tudja ennyire jól, hogy mikor van a házassági évforduló.
0: De te se felejtetted el, ugye?
1: Nem felejtettem, nem.
0: Hogy is lehet ez?
1: Csak 3 napon is ünnepeljük a házassági évfordulót, mert akkor éppen június 5-e pünkös vasárnapra esett, ezért én mindig pünkös vasárnapon is ünneplem. Meg a polgári, meg a templomi esküvőnk az másnapon volt, úgyhogy bőven lehet évfordulót ünnepelni.
0: Igazából minden nap lehetne, vagy kéne. Nem az évfordulót, hanem úgy
1: napfordulót.
0: Mindent, igen. Az, hogy reggel fel kell a nap, este lemegy, igen. Na, hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, azzal a dallal, amivel a dal 2026-ban is látott téged, titeket a közönség. Úgyhogy aki kérte, az mindjárt megkapja a veled
1: közönt.
0: Igen, speciálban. Itt a Petőfi.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
0: Na, akkor az a helyzet, hogy nem lesz közte zene, úgyhogy ez tényleg mindjárt ebben a pillanatban érkezik is, vagyis a Dal 2026 versenydala. Már elég régen volt tulajdonképpen ez a verseny, mondhatni, hogy fél év is eltelt körülbelül azóta.
1: Igen, de még eléggé a hatás alatt vagyunk.
0: Még mindig?
1: Hát én igen. Nagyon-nagyon jó élmény volt nekünk, semmilyen negatív nem volt, amit el tudnánk mondani. Nagyon jól éreztük magunkat.
0: Ugye ott is kellett átdolgozást csinálni, és úgy tudom, hogy az is adott nektek egy újabb löketet.
1: Igen, és kaptuk a világzene stílust, és miután megtudtuk, hogy mi az a világzene, onnantól már nagyon jó volt, mert akkor azt mi úgy fejtettük meg, hogy akkor ez ilyen magyaros népzene legyen, és akkor mindenki másik hangszert fogott. Misi a dobok helyett ütőgardonon játszott, Barnabás a gitár helyett mandarinon, vagy narancsa, mandolinon, mandolinon játszott, és úgy, hogy béreltünk egy mandolint, Salgó Tarjánba mentünk lepróbálni, mert csatlakozott hozzánk a dűvő együttes Hegedűn és Brácsán, Rúszabors meg Rúsz Dénes, és a Barnabás a Budapest Salgó Tarján úton megtanult mandolinozni, olyan tökéletesen, hogy szerintem teljesen, hát nem azt mondom, hogy vállalható volt, hanem attól valahogy sokkal magasabb szinten, és egy híres mandolin játékos lett, Bence pedig basszusgitár helyett nagy bőgőn játszott, én meg gitár helyett tangóharmonikán.
0: Aha, hát igen, néha az ember, hogyha nem tudja a szabályokat, akkor jobban úgy ki tud teljesedni.
1: Nagyon élveztük, mert kaptunk egy szuper mestert, Fehér Zsombort a Kerekes Bandből, nagyon jól kijöttünk egymással, meg azóta is tartjuk a kapcsolatot, szervezetnénk egy tök jó koncertet, majd július 3-án várunk mindenkit erre a koncertre, ahol Zsombornak 2 mentoráltja lesz, a Mocskonyi Dörgő és az Edgár zenekar egy közös koncerten július 3-án. További részletekért kövessetek be minket a Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol.
0: Hát egy hónap múlva lesz pontosan, és közben itt a Petőfin pedig folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, ahogy említettük, a Dal 2026-os versenydallal, jön a Veled utazom.
2: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Veled utazó Matt Garrick-tól, ugye néha lóghat a lábáról, énekeltél, az én időnek mennyi teret adsz? És akkor mit csinálsz, amikor te én időt töltesz?
1: Én füvet nyírok. Nagy hobbim a gyepápolás. Egyébként vagy a zenélés, ilyesmi.
0: Jó, gyomírtást, ezt hogy végezzük?
1: Hát most ebbe, ha bele, mennyi időnk van még, jó sűrűn.
0: Tudtam, hogy ezt nem a végén kéne bedobni, úgy
1: jó sűrűn
0: víz.
1: Vágom, és jó alacsonyra, és akkor szépen bedúsul, és egyébként két újat használok a gyomok kihúzására.
0: Köszönjük szépen. Na, 8 órás autóút, ha már itt a Veled utazom kapcsán kiderült, hogy néha azt jobb társaságban művelni, mint például egyedül. Hogyha a csapatból valakivel mondjuk egy ilyen laza 8 órát kéne együtt utaznod, ki lenne az, akivel gond nélkül, és ki az, akivel semmi esetre sem, vagy egy jó zajszűrős fülessel tennéd ezt meg?
1: Mi mindenkit beültetnénk a kocsiba. Úgy is szeretünk legjobban utazni, hogy együtt. Uh-huh. Úgyhogy nincsen olyan, akivel nem utaznánk szívesen.
0: De tényleg? Jó, elhittük. Oké, okay. Mert hogy vége az adásnak, köszönjük szépen Edgáréknak itt a Petőfin. Köszi srácok, nagyon jó volt, ezt itt a Niki is. Dr. Steyer Edgár, Manga Mihály, Monostori Barnabás és Maghajda Bence. Ez a mai csapatunk. Köszönjük szépen ezt a jó hangulatot. Az adás újra megnézhető Facebook oldalunkon és majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Július 3, következő időpont, ugye pontosan egy hónap múlva.
1: Igen, mi is nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, mindenkit puszilunk.
0: A folytatásban pedig mindjárt itt a Carson Koma is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Borongós esős időre számíthatunk. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök, halálra gázolt a hív egy embert Óbudán.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-es csomópontja között kiépített terelésben. Az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Aztán az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-es csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. A munkaterületnél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a szenátus és a nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósvai Gábor tegnapi hatállyal döntött Erdik Tamás rendőrvezérőr nagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a tárca vezetője. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, a mai bemutatkozó egyeztetés célja a szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó esett. Szúnyognapot tartanak holnap a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János kutatóközpontjában. A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről, védekezési módszerekről szerezhetnek információkat. Kiderül majd, hogy milyen élőhelyeket kedvelnek a kellemetlen nyári rovarok, és miért problémásak a csípéseik. Halálra gázolt a hív egy embert Budapest harmadik kerületében. A baleset az országút melletti szakaszon történt. A helyszíni vizsgálat idején a szerelvények Szentendre és Békásmegyer között egy pályán közlekednek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Óra 4 perc a pontos idő, szép délutánt. A 0-30-30-30-380-as számon például közlekedési információkat már is lehet jelezni, hol van esetleg fennakadás, hogy segítsük az úton lévőket. Változatos magyar zenei kínálat pedig továbbra is itt a Petőfin, jön a Carson Koma.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizá-

Egy igazi klasszikus a zenével, Kenny West-tel itt a Petőfin. A srácok tavaly több ízben is ünnepeltek kerek évszámot, például ami a születésnapjukat illet, illetve tavaly szeptemberben volt 30 éves. Az a Fehéren Fekete, Feketén Fehér című album, ami máig a magyar hip-hop egyik legfontosabb mérföldköve, erről szólt a nemrég hallott takarítónő. És egy újabb páros a folytatásban, Szalai Anne és a Dorosmai Gergő, azaz az L.A. Suzy, akik hát több ízben kalauzolnak el minket egy-egy dalban az önutálat és a kiégés mezeire, mindez népies dallamokkal, humorral és különleges, örületes beatekkel. Kisegítom a szemem, itt a Petőfin, az L.A. Suzy.

0: Pisti szürkére festette az eget, 15 fokos a hőmérsékleti kontraszt, ami kialakult az ország nyugati és keleti része között, 15 nyugaton, 31 keleten, és egyre több helyen esik, úgyhogy esernyő nélkül ne indulj útnak. Közben fülej!
1: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

Minden jel arra mutat, hogy esernyő nélkül nem szabad elindulni ma. 0630303380, ez az elérhetőségünk itt a Petőfin, és a változatos magyar zenei kínálatot ezúttal egy olyan hölgy színesíti, akit a színházi világból már ismeretsz, egyébként rendezőként és zeneszerzőként is díjazták, zenében pedig igazán kísérletező, hiszen a fiatal felnőttkori jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, párad a humorral és öniróniával. Ő nemes, mint Cseri Hanna, aki Bargóczi Noémivel a Mindig Szomorú című dallal már is érkezik itt a Petőfin, közvetlen a tehetségkutatóval megismert a

0: hírek az utakról.
1: A csapadékos időjárás óvatosságra int, légy figyelmes, türelmes és óvatos. Az 56-os számú főúton baleset történt, több jármű is karambolozott Szekszárd átkelési szakaszán. A 7-es kilométernél teljes zárást vezettek be, helyben lehet kerülni. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát, ez mindenképp jó hír, de légy figyelmes, hiszen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között kiépített terelésben az erős forgalom miatt ma is tolódnak a járművek, főleg a külső sávban, tehát Budapest felé érdemes a belső sávot választani személyautóval. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és 67-es kilométer között is tolódásra számíthatsz. Az M0-áson az M3-as felé, Gyál térségében pedig dolgoznak, a 36-os kilométernél egy sávot zártak le, 4-5 kilométeres tolódás fogad. Az 52-esen az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, így az 5-ös kilométernél Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Figyelmes, óvatos közlekedést, a folytatásban pedig újabb friss hírek érkeznek a nagyvilágból. Tarts velünk továbbra is, hiszen itt lesz kellemen kabátban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Modernkori rabszolgaság.
3: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
2: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
4: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
2: Ami visszaterel az életbe.
5: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Riasztást adtak ki több járásra. Franciaországban tárgyalt ma a miniszterelnök. Lezárásokra kell számítani pénteken Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-es csomópontja között terelést építenek. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Az M0-áson az M3-as felé Gyálnál dolgoznak. A 36-os kilométernél egy sávot lezártak, 4-5 kilométeres a torlódás. Aztán az 56-os főúton Szekszárdnál több autó karambolozott. A 7-es kilométernél teljes zárást vezettek be, helyben lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
9: Hírek. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Forgalmi korlátozásokra és közösségi közlekedési változásokra kell készülni pénteken a Magyarország-Finnország labdarúgó mérkőzés miatt. A BKK a sűrűben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az észt Gerda Remmel, a Debrecen labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezett Debrecenbe a DVSC új vezetőedzője. Az 50 éves észt szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a Felcsútiaknál. Első idényében az U19-es együttest irányította. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bemaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza egykori vezetőedzője 1+1 éve szerződést kötött a csíkszeredaiakkal. A selejtezőből indult lengyel Maja Hlavinska bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. A holnapi elődöntőben Valinska a világ első fehér orosz Szabalenkával mérkőzik, aki szintén két játszmában győzött le egy orosz ellenfelet, méghozzá a negyeddöntőben Párizsban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Sokfelé esik az eső, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, napközben 22-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Szerda délután 3 elmúlt, szép délután 06:30-30:33-180, ha informálnál, itt teheted meg továbbra is SMS-ben és Viberen. A múlt hét vége ugye gyerekekről szólt, hiszen gyereknap volt, itt a Petőfin pedig, kicsit még ebben a lázban égünk, jön kellemen kabátban is, ekünk.
6: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Számos ügyi újdonság az Álompor szólt itt a Petőfél, Vicky ugye a Margaret Island egykori énekesnője 11 év után zárta le azt az időszakot, most pedig egy teljesen új én, amit megmutat magából. Hamarosan Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpadon és Pécsen is találkozhatsz például vele a Kodály Központban. Most pedig jön az erdélyi lány, aki néhány év alatt gyűjtött milliós rajongó tábort itt a Petőfém, Karola.

Petőfi Rádió, minden magyar. A mai időjárás nem annyira alkalmas arra, hogy kerékpározzunk, pedig ma van a kerékpározás világnapja. A közel két évszázados múltja alatt ugye rengeteg átalakuláson ment át. Egy egyszerű, megfizethető, megbízható, tiszta és környezetbarát fenntartható közlekedési eszköz, ami toleranciát, kölcsönös tiszteletet, a társadalmi beilleszkedést és a béke kultúráját hirdeti. Néhány évvel ezelőtt Somoskő-Újfalu eresztvény között húzódó erdei kerékpárút lett, képzeld, a legszebb az országban, és tegnap éjfélig újra lehetett szavazni. Az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szert az országban. 7. éve hirdetik meg ezt a kampányt, ahol olyan kerékpárútok kerülnek be, melyek mind izgalmas látnivalókkal, jó felfedeznivalókkal várják a bringásokat. Az év kerékpárútja az idén Szentpéterföldek kör és a Rákospatak menti kerékpárút közösen nyerte el az elismerést. A győztesek méltó képviselői ugye a hazai kerékpáros turizmus sokszínűségének, a Szentpéterföldek kör Zala csendes Erdeibe, Dombjai közé vezet, ez a szakasz 20 km hosszú, jó minőségű aszfalt felületet biztosít a bringásoknak. Facebook oldalunkon is megoszthatsz jó bringa útvonalakat, itt a Petőfi, közben az Imago Mundia folytatás, még a Pablo Hani előtt. Back.

0: Petőfi Rádió minden magyar több ízben indul az felfedező túrára, persze, ha az időjárás is engedi. Kolotthon Mihály mini szobrai például az elmúlt években Budapest egyik legnépszerűbb kulturális jelenségévé váltak. Az új alkotások megjelenését rendszeresen figyelemmel kísérik mindig a városlakók és a turisták, a szobrok felkutatása pedig sokak számára külön programot jelent. Az új szobor a Budapart város negyedben a Kopaszigáton kapott helyet az amfiteátrumnál. Egy olyan alkotás, ami egy cirkuszi jelenetet ábrázol. A 30 cm-es cirkuszi kocsi előtt a jól ismert páros, Leo és Fred pihen meg a Dunaparton, miközben a háttérben a környék egy kevésbé ismert története is megelevenedik. Akár ezt is felfedezheted. A 0630303380-as számunkra pedig jöhetnek további programötletek, hogy ma délután merre induljunk. Itt van Nagy Bogi és Dess is közben.
1: Ez a legújabb

0: Petőfi Rádió minden magyar. Percek múlva a friss hírek után Szikora Tomival indul a Petőfi csúcs, és ma is lesz játék, ha még nincs Petőfi ajándékcsomagot, figyeld a részleteket, hogy beszerezhess. 0-30-30-30-380, az SMS-eket, Viber üzeneteket továbbra is ide küldheted. Kata búcsúzik, Ákos pedig már is érkezik Szikora Tomival körülte.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
2: Riasztást adtak ki több járásra. Párizsban tárgyalt ma a miniszterelnök. Szúnyognapot tartanak holnap Pécsen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-es csomópontja között terelést építenek. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoródnál egy autóbusz egy korábban kiépített terelésbe hajtott. A 21-es kilométernél a járművek már nem okoznak forgalmi akadályt, de még lassul a kocsisor. Aztán az 56-os főúton Szekszárnál több autó karambolozott, a 7-es kilométernél teljes zárást vezettek be, helyben lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához. Jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a Magyar Honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Jövő keddig lehet benyújtani az egységes kérelmeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy a határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Akinek segítségre van szüksége, telefonon keresheti a falugazdászokat, tették hozzá. Szúnyognapot tartanak holnap a Pécsi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában. A rendezvényen tematikus standok és interaktív bemutatók várják a látogatókat, akik a szúnyogokkal kapcsolatos érdekességekről, tudományos felfedezésekről és védekezési módszerekről szerezhetnek információkat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sokfelé esik az eső, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Napközben 22-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Innentől együtt számoljuk vissza a munka utolsó perceit, ha pedig már úton vagy haza, a legjobb helyen vagy. Számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, utitársad leszek, és nyereményt is hozok. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Maradj velem!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Csukolom, megérkeztem. Por után nem köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben, vizes talpal.

0: kívánja.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Sokan autózunk együtt, például Debrecen Békés Csaba környékén füllett időben 30 fokban vezetünk, míg az ország nyugati részén esik az eső és csupán 15-16 fok van. Kitartás mindenkinek. A 6-os főúton Pécs belterületén baleset van a 196-os kilométernél Hírt felé. A külső sávot lezárták. Baleset tehát a 6-os főúton Pécsett a 196-os kilométernél. Az 56-oson Szekszárdon több autó ütközött a 7-es kilométer. A forgalom egy sávon megindult. Baleset van tehát az 56-oson, Szekszárdon a 7-es kilométernél. És még korábban az M3-ason Mogyoródnál Vásárosnamény felé egy autóbusz a kiépített terelésbe hajtott, és a 21-es kilométernél volt forgalomkorlátozás. Ez már megszűnt, viszont a torlódás még aktuális, tehát az M3-ason a 21-es kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési információkat, azt is megírhatod, hogy nálad hány fok van, mit ír a kocsi. 061-759-6060 a telefonszám, a Viber pedig 0630-303380. Adj hírt Inácsról, Máté Szalkáról, Bábolnáról. Számítok rád!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: Petőfi Rádió.
2: Útközben pedig elkísér minket a Well Hello, egy ízig-vérig nyári dal, Éjfél Tájt. Ez adja a hangulatot.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

láthatatlanul a Petőfi Rádióban minden magyar. 0-30-30-30-380. Attila Weibert küldött nekünk, hogy Debrecenben napsütéses idő van 30 fokkal, Virág pedig Tétről csatlakozott a műsorhoz, ő esős időt jelentett 15 fokkal. Hamarosan játék következik, szóval az SMS számunk ezért is fontos. Amikor meghallod két zenek között a felhívást, akkor várom, hogy jelentkezz a 0-30-30-30-380-on, írnak, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadó dalcímet. Ha gyors vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogent, és tér egy komplett Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Játék

0: Petőfi Rádió minden magyar. Kevés olyan dal van, mint ez, ami bárhol, bármikor képes megcsinálni a hangulatot. Pornograszt, már nem szédülök. Ez volt az óra nyerőzenéje, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékot jelent, ajándékcsomagot nyer. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on. Ha te voltál az első, mindjárt csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban a legtöbb közlekedési infót a Petőfi Rádiótól kapott. Virág jelezte nekünk, hogy Pécsett a 48-as térnél baleset van, a hatos út teljesen beállt, érdemes kerülni. Virág, köszi az infót. Az 56-oson Szekszárdon több autó ütközött össze a 7-es kilométernél. Itt a forgalom egy sávon halad. Baleset van tehát az 56-oson Szekszárdon a 7-es kilométernél. Az M1-esen pedig Budapest felé van torlódás, Tata, valamint az M0-ás között. Aki személyautóval közlekedik és a főváros az úti célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. Kitartás, az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, csekkolj be hozzám, és adj hírt Polgáról, Ózdról, Pápáról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játék következik, ráadásul ezek a legizgalmasabb pillanatok. Most fog kiderülni, hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, ki volt az első üzenetküldő, akit már is visszahívok. Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, Szikora Tamás vagyok.
1: Hello, Ádám vagyok.
0: Hello, Ádám. Tudod, hogy miért hívlak?
1: Talán én voltam a leggyorsabb.
0: Igen, elsőként küldtél nekünk üzenetet a játék felhívás után. Hogy történt ez? Rákészültél, tehát már tervezted, hogy fogsz velünk játszani, vagy random hallgattad a rádiót, meghallottad, hogy játék lesz, és akkor úgy voltál vele, hogy miért nem?
1: Őszintén készültem majd jó idejre.
0: Aha, tehát akkor már régóta szeretnél nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Jó, akkor az esélyt megadom neked, mert hogy gyors voltál. Mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerő slágere.
1: Barnokrossz, már nem szédülök.
0: Oké, eddig pipa, és mondd a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ádám, akkor a vizsgán sikeresen átmentél. Gratulálok!
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, bögre, kulacs, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked a postán.
1: Örülök nagyon neki.
0: Minden délután vezetés közben hallgatsz minket, vagy mi a program általában?
1: Hát furgonozok és titeket hallgatlak mi.
0: Merre furgonozol?
1: Hát nemzetközi, most épp Ausztriából Fehérvár felé.
0: Akkor ott az esős időben, a 16 fokban jössz valahol. Merre vagy pontosan?
1: Most tartok már Bécs magasságában.
0: Akkor még kint vagy Ausztriában, jól sejtem?
1: Így.
0: Ott milyen az idő arra felé?
1: Itt is szakad.
0: Ellenben képzeld, Debrecenben meg ilyen 28 fok van.
1: Hát jobb lenne ott.
0: Hát ja, végig is, ha már nyár van, akkor adjuk meg a módját is, legyen 28 fok. Remélem azért lesz pihenésed idén nyáron, és nem csak a furgonban fogsz izzadni.
1: Nem, párommal készülünk Egyiptomba.
0: Mikor mentek?
1: Július
0: végén. Na, érezzétek jól magatokat, és akkor elkísérünk téged útközben, mert a következő dal a tiéd lesz. Ez egy nagy TikTokos zene. Filo és a 100-szor ezt játszom most neked.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Ádámnak tehát gratulálunk, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Légy résen és játsz 4

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tudom, a szerda általában mindenkinek húzós, akár munkában, suliban, mindenki felett összegyűlnek a felhők. Rám a következő órában is számíthatsz, és a délutánban kiengedjük a gőzt a Zanzibárral, itt az Ádám keresi Évát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Intespár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Friskis száraz macska eledelek, egyes Ceva toalettpapírok és egyes Prezident sajtok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Riasztást adtak ki több járásra, lezuhant egy brit királyi helikopter. Akciós utazást kínál a budavári sikló.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-es csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Az 56-os főúton Szekszárdnál több autó karambolozott, a 7-es kilométernél félpályán megindult már a forgalom. Aztán az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere, a személyzet 3 tagja életét vesztette. A tájékoztatás szerint a jármű gyakorló repülést végzett, amikor a szerencsétlenség történt. A baleset okát egyelőre nem tudni. Akciós utazást kínál holnap a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sokfelé esik az eső, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Napközben majd 22-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tiszató 22 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Délután 5 óraban, munka után haza kísérlek téged, és az autóban a headseten is számíthatsz rám, utitásod leszek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Az idő nagyon sok helyen nem túl baráti, éppen ezért a szerdai pörgés garantált most elsőként a Zanzibárral.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: az utakról.
1: Ha úton vagy, vagy most indulsz hazafelé, akkor igyekszem megóvni téged fél perc bosszúságtól, mert tájékoztatunk folyamatosan a közlekedési helyzetről. Az M4-esen Üllő térségében egy személyautó a szallagkorlátnak ütközött a 29-es kilométernél Budapest felé. A belső sávot lezárták, mindez tehát az M4-esen Üllőnél, Budapest felé a 29-es kilométernél. Baleset van az 1-es főúton Biatorbágy elkerülő szakaszán a 17-es kilométernél. A forgalom csak egy sávon halad. Baleset tehát az 1-es főúton Biatorbágynál a 17-es kilométernél. És a 442-esen Tiszaföldvár határában két autó karambolozott. A 24-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Baleset tehát Tiszaföldvár határában a 442-esen a 27-es kilométernél. Na és te, merre vezetsz? Merre tartasz? Hány fokot ír a kocsi? Nyugaton csupán 14-15-16 fok van, míg például Debrecen Békés Csaba környékén füllett idő 29, akár 30 fokkal. A közlekedési infokat az egész országból várom. Encsről, Tamásiból, Nyírádról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Na és most, hogy képben

Petőfi Rádió minden magyar. Június van, bízom benne, hogy már mindenki elővette a bringáját, letisztogatta, megtisztogatta. Van is miért, mert hogy megvannak az év kerékpárútjai. Spoiler, ezek idén kettő lett. Az év kerékpárútja 2026 szavazás utolsó napján rendkívül szoros verseny alakult ki a jelöltek között. A 11 útból álló mezőnyből a Zalai Szentpéter földekör, valamint a budapesti Rákospatakmenti kerékpárút emelkedett ki. Az utolsó órákban is folyamatosan egymást váltogatva az élen. Csak néhány szavazat választott el őket egymástól a győzelemtől, viszont a szavazás hajnalában technikai hiba lépett fel, éppen ezért a szervezők úgy érezték, hogy nem lenne méltányos egyik úton alatt a másik elé helyezni, szóval idén az év kerékpárútjai címet két kerékpárút is megnyerte, az egyik a Zalai Szentpéter földekör, ami egyébként egy csendes erdei szakasz, dombok közé vezet minket, nagyjából 20 km hosszú, a másik pedig Budapesten a Rákospatakmenti kerékpárút, amely 3,2 km hosszú, de persze ezt simán kibővíthetjük. Brigára fel! Neked melyik a kedvenc kerékpárutad? Várom az üzeneteket!

0: Petőfi Rádió, mind a magyar. Együtt utazunk. 061-759-6060, ez a telefonszámunk. Szia, hogy szólítatlak?
1: Tamás.
0: Hello Tamás, én is Tamás vagyok. Tomit vagy a Tamás szereted jobban?
1: Tomi.
0: Tomi, na oké, akkor ebben egyezünk. Tomi, kinek szeretnél számot küldeni?
1: A barátaimnak, a csapattársaimnak, Gél Dani, és Zsoltinak, és Balinnak.
0: Oké, milyen csapatban játszotok?
1: Békés Csaba.
0: Békés Csaba, de mi? Foci, kézi?
1: Foci.
0: Aha, ja, és most edzésről vagy meccsről tartotok hazafelé?
1: Meccsről.
0: Na és hogy ment a mai meccs?
1: Hát jól ment, csak hát kikaptunk.
0: Oh, mennyire? Mennyivel?
1: Öt.
0: Uff. Hát akkor figyelj, kell egy kis pár edzést a hétvégére betolni. Biztosan nagy meleg. Vagy mire fogtátok?
1: A szörnyetekből kapcsolódottam.
0: Na hát velem se lettetek volna nagyon előrébb, de hajrá srácok. Akkor megleplek a titeket egy zenével, jó?
1: Jó, köszönjük.
0: Tiétek a Tankcsapda és a Mennyország Turiszt. Petőfi, Petőfi.
2: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Ezt az előadót is a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: hang, a dal, amit akárhányszor meghallunk, maximális libabőr. Csinszka felsütött a napsugára.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hogy időben és biztonságosan megérkez az úti célodhoz, a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Az N4-esen a főváros felé vezető oldalon ülő térségében korábban egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 29-es kilométernél le van zárva a belső sáv. Mindez tehát az N4-esen Budapest felé ülőnél. Baleset van szintén ülő térségében, viszont a 4-es főúton, a 26-os kilométer. A forgalom csak egy sávon halad, baleset tehát a 4-es főúton.

0: határában a 26-os kilométernél. A 62-esen Dunaújváros és Perkáta között az 5-ös kilométernél baleset miatt van forgalomkorlátozás. A forgalom csak egy sávon halad. Baleset tehát a 62-esen Dunaújváros és Perkáta között. És Tiszaföldvár határában két autó karambolozott a 442-esen. Itt a forgalom egy sávon halad a 24-es kilométernél. Mindez tehát Tiszaföldvár térségében a 442-esen, ahol a 24-es kilométernél történt az ütközés. És te merre tartasz, merre vezetsz? Én igyekszem a legjobb utitás lenni. Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infokat. Nádudvarról, Alsóörsről, Nyúról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Most pedig Zsigárd felé fordulunk, mert hogy a Kovanszky meg a Vega következő koncertje ott lesz majd június 13-án, de ebben a hónapban például Vámospércsen, Bordányban és Barcelházán is fellépnek. 15 millióból egy a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tegnap az Anitákat köszönthettük névnapjuk alkalmából, ma pedig a Klotildokat ünnepeljük. Lepd meg őket egy dallal. 7-kor, 1 óra múlva kezdődik a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül. Mindjárt itt a Super Stereo és a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
5: Vagy ki sem látsz a dugóból?
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Riasztást adtak ki több járásra, több kilométeres a dugó az M1-esen. Hamarosan kezdődik a veszprémi ünnepi könyvhét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-es csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatabányánál torlódik a kocsisor. Az M0-es nagyobb csomópontjaiban torlódásra kell számítani, főleg a Hárosi Dunahídon az M5-ös felé, illetve Dunakeszinél az M3-as felé. Az M4-esen a főváros felé Üllőnél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 29-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az 1-es főúton Biatorbágynál baleset történt, a 17-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között is baleset történt, az 5-ös kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Aztán a 442-es főúton Tiszaföldvár határában két autó karambolozott, a 24-es kilométernél csak a fél útpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, hangsúlyozta a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter arról is beszélt, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. A Fidesz szerint Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja. A párt azt írta, Magyar Péter a nyugat-európai támogatásért cserébe feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban. A KDNP frakció vezetője pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter nyíltan Ukrajna oldalára állt a háborúban. Június 17-e és 19-e között rendezik meg a veszprémi ünnepi könyvhetet, amelynek idén a zeneiskola előtti tér ad otthont. A háromnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és gyerekprogramok várják az érdeklődőket. A megnyitót Kis Balázs olimpiai bajnok tartja, a látogatók pedig számos kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sokfelé esik az eső, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, napközben majd 22-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tiszató 22 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 6 óra után is együtt dolgozunk, együtt vezetünk, együtt tanulunk, együtt készítünk vacsit. A Petőfi Rádiót hallgatod minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, és nem punyadunk a délutánban. Felez mindenkit a Superstere oldala, itt a Bent a nevet.
8: Itt egy újabb óra.
9: Kizárólag

0: Friss hírek az utakról.
1: Ha egy kicsit tanástalan vagy és nem bízol a GPS-ben, akkor figyelj, mondom, hogy hol mi a szitu a közlekedésben. A Petőfi Rádiótól kapod a legtöbb útinfót ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Baleset van a 4-es főúton Üllő térségében a 26-os kilométernél, itt a forgalom csak egy sávon halad. Tehát baleset a 4-es főúton Üllő határában a 26-os kilométernél. A 62-esen Dunaújváros és Perkáta között baleset történt az 5-ös kilométernél. A forgalom csak egy sávon megy. Tehát baleset a 62-esen Dunaújváros és Perkáta között. Az M1-esen pedig még mindig forgalomkorlátozás tapasztalható, és emiatt több kilométeres dugó a főváros felé tartó oldalon, Tata, valamint az M0-ás között. Éppen ezért, akik személyautóval közlekednek és Budapest az úti céljuk, választják az átterelt belső sávot, mert hát ott egy fokkal dinamikusabb a közlekedés, írja az Útinform. Vigyázz magadra, én veled vagyok és utitársad leszek. Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozunk össze. Adj hírt Fehérgyarmatról, Csákváról, Répcelakról, hív most 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

Petőfi Rádió minden magyar. Carbon Fools Birthday. Egy dal a születésnaposoknak, egy dal a születésnaposokról. Június 3-a van, és hogyha ma születtél, akkor együtt ünnepelsz Keleti Andi táncművésszel, Zámbori Soma magyar színésszel, szinkron színésszel, Rafael Nadal spanyol teniszezővel, vagy Thomas Werner cseh műkorcsolyázóval. Lebd meg magad egy dallal, vagy az ünnepelteket. 7-kor indul a kívánságműsor. Írj Viberen, most Dérheni zenéje közben, ez a vihar után.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Én vagyok az úti társad, aki a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informál téged a közlekedésről. Figyelem, a 4-esen ülő határában korábban több autó karambolozott, a 26-os kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset van tehát a 4-es főúton, ülő határában a 26-os kilométernél. Az M1-esen a főváros felé tapasztalható torlódás a kiépített terelésben már Tatától Tata, valamint az M0-ás csomópontja között mindenképp plusz menetidővel tervez. Személyautóval érdemes az átterelt belső sávot választani. És az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítési munkák kezdődtek, éppen ezért itt is forgalomkorlátozás van érvényben, tehát az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál. Neked mi lesz az úti cél? Meddig tarthatok veled? Az egész ország

0: Petőfi Rádió minden magyar. 2 perc múlva lesz 7. 7-től kívánság műsor. Mondd meg te, hogy a következő dalt kinek játszam. Írj 0-30-30-30-380. Az első dalt Emilia választotta, párjának Zsoltinak. Magas egy Underground Metro húzat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Itthon,
1: otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Riasztást adtak ki több járásra, jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 4-es főúton Üllőnél karamboloztak, a 26-os kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyváros képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere 20 év után távozott a testület éléről. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós forrásból legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÍV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezés Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Valai Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Edzőkeringő felcsúttól Debrecenen át Csíkszeredáig. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A debreceni VSC az Észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-2026-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport információját. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sokfelé esik az eső, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Napközben majd 22-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már is indul egy újabb óra hallgatóink kedvenc zenéivel. Ez az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Tehát, hogy neked melyik dal dobnál fel a szerdestét? Várom, hogy becsörögj. 061-759-6060 a telefonszám. Hello, Szikora Tamás vagyok. Kezd a magas egyi ándögre.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: A vonalban pedig, szia, hogy szólíthatlak?
3: Tomi vagyok.
2: Ciao, Tomi, Mizu, mi a pálya?
3: Megyünk éppen Zánkára.
2: Zánkára, aha, ott fogtok táborozni?
3: Igen, 7 napos.
2: 7 napos tábor? Hú, az azért elég extra. Mennyi cuccot viszel?
3: Több táskával is kell hozzá.
2: Aha, és mi volt a legfontosabb dolog, amit nem hagyhattál otthon, ami nélkül nem bírod ki a következő 7 napot?
3: Fogkrém, meg fogkefe.
2: Kikkel vagy? Kikkel utazol?
3: A barátommal, meg a tanáraimmal.
2: Aha, és nekik szeretnél számot küldeni?
3: Igen, nekik szeretnék.
2: Oké, érezzétek jól magatokat, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Dash, Young Fly, Pannonia, ezt játszom, rengeteg az üzenet. Szia, utónévnapi ajándékként saját magamnak szeretném küldeni a következő dalt, írja Anita. Anita, nagy puszi neked, Isten éltessen! Jött üzenet például Bettitől, Ménfőcsanakon hallgat minket. Szia Tomi, egy vidám zenét kérnék a páromnak, Gábornak, aki kivételesen ma, nem csütörtökön érkezik haza Ausztriából. Üzenem neki, hogy finom vacsorával készültem, nagyon szeretem, és örülök, hogy megérkezett hozzám. Betti küldi a következő daltát Gábornak. És Márk is írt nekünk, hello, Balázsnak, a legjobb haveromnak szeretném küldeni a következő számot, aki éppen kamionozik Svájcban és titeket hallgat. Oké, Márk és Balázs, tiétek ez a zene, Dash, Young Fly, Pannonia. Kérek szépen neki hangerőt a kocsi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki lesz a következő? Háló, Petőfi Rádió.
3: Édua.
2: Hello, Édua. Mizu, mit csinálsz? Vagy mit csináltok? Mert hát hallom a kacajt a háttérben. Na, akkor mindenki is elmondta, de Édua, most akkor nálad van a telefon, tér a mikrofon. Hová utaztok?
3: Szlovákiába megyünk. Túrázunk.
2: Aha, túráztok. És hány napot töltötök kint?
3: Hét
2: nap, egy hét, aha. És akkor mindenkit ott a buszban meglephetünk egy zenével?
3: Mindenkinek akarunk, mindenkinek.
2: Oké, elmondjátok nekem, hogy melyik rádiót hallgatjátok a buszban?
3: Jó.
2: Visszaszámolok. Jó, egész jó volt, ügyesek vagytok, akkor meglepnek titeket egy dallal, jó? Halott pénz, élnünk kellett volna az osztálykiránduláshoz az alaphangulatot, ez a zene biztosítja, de hogy melyik legyen a következő magyar dal, csörges most, szabad a vonal.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Méringer Marci Hóvirág, ez a következő zene. Rengeteg az üzenet, például a következő dalt Balázs küldi a bécsi DMS csőszerelőknek. Jó hétvégét kívánva mindenkinek. De jó nektek, hogy szerda este kezdődik a hétvége. Lehet, hogy nekem is csőszerelőnek kellene mennem, nem? Szevasz Tom, Nyíregyen minden király, minden laza. A következő számot magamnak szeretném küldeni. Oké, kedves név nélküli Balázs. Éva is csatlakozott hozzánk, aki Ádámnak szeretné küldeni a következő számot. Üzeni, hogy szeretlek, és remélem, hogy most már megnyugodtál. Üzenet átadva és kézbesítve.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Te vagy a következő. Szia, hogy szólítatlak?
3: Andor.
2: Andor. Szia, Andor. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Éppen kaptam egy telefon gyereknapra.
2: Örülsz neki?
3: Igen, egy számot szeretnénk kérni anyukámnak, meg apukámnak, hogy kaptam.
2: Ha is szeretnéd, akkor megköszönni ezt a telót.
3: Igen.
2: Egyébként még milyen volt a gyereknap? Volt valami program?
3: Voltunk gyereknapon, és fűnyíró traktorverseny első helyezést értem el.
2: Fűnyíró traktorverseny? Hogy képzeljük ezt? Milyen egy ilyen verseny?
3: Ilyen akadálypálya.
2: Aha, tehát ráülsz egy ilyen fűnyíró traktorra. Nyilván ez ilyen gyerekméret, ugye?
3: Hát igen.
2: Aha, és akkor milyen akadályok vannak? Bólyák, emelkedők?
3: Igen. A búja, meg le kell lökni egy vizet, meg fát, meg összetolni két karút.
2: Aha, és akkor első voltál?
3: Igen.
2: Juhú, hát akkor gratula neked! És mi lesz belőled, ha nagy leszel? Ez már egy vizsgának felér.
3: Traktoros.
2: Jól van. Hát akkor sok sikert neked, hajrá. Köszi, hogy minket hallgatsz, és akkor meglepjük anyát meg apát, jó?
3: Jó, szia.
2: Szia. Vagosi Brothers Company, zuhanás. Ez szól most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia! Lehet még számot kérni?
2: Igen, hello, szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én Peti.
2: Hello, Peti. Mi a programod? Mit csinálsz épp?
3: Hát most egyébként csak öt titeket próbáltalak hívni. Uh-huh. Ott van.
2: Akkor otthon vagy, pihensz, lazulsz, nem kell holnapra készülnöd a suliba, minden kafa.
3: Igen.
2: És akkor zenét hallgatnál, vagy zenét küldenél valakinek?
3: Igen.
2: Uh-huh. És kinek küldenél a számot?
3: A csapatomnak.
2: Milyen csapatod van?
3: A foci csapatom.
2: Foci csapatod, aha. Melyik településen vagytok, vagy hogyan tudunk titeket beazonosítani?
3: Békéscsabán vagyunk.
2: Békéscsabán vagytok, aha. Oké, rendítsek. És mióta ez a te csapatod? Mióta vagy itt csapatkapitány?
3: Hát nem vagyok csapatkapitány, csak egy 4-5 éve járok ez a csapathoz.
2: Ja, értem. Tehát itt akkor egy tök jó összeszokott csapat van. Mikor volt az utolsó meccsetek?
3: Pont ma,
2: és?
3: Hát a 5-0-ra kikaptunk.
2: Ó, hát ez nem túl jó. Akkor lesz gondolom edzés a következő napokban, egy kis felkészülés.
3: Igen.
2: Kinek szeretnél akkor számot küldeni, esetleg név szerint?
3: Varjú Zádornak.
2: Ő kicsoda?
3: Ő is a csapattársam.
2: Oké, és akkor mit hallgassunk?
3: A Walmartól a Színvak.
2: Meg van beszélve, akkor ezt játszom, jó?
3: Köszönöm.
2: Én köszi, szia!
3: Szia!
2: Na és te, mit hallgatnál? Add le a rendelésed 9-ig!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Noémi vagyok. Atinak, a páromnak szeretném üzenni, hogy nagyon várom már, hogy a mennyasszonya legyek. Akkor ez egy felkérés táncra, kedves Noémi. A Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, mindjárt a tiédek.
3: Nem ereszt, engem sem, az a nyár végi este. Nem ereszt, engem sem, az a nyár végi este.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúrában.

0: Szani Rolanddal. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Riasztást adtak ki több járásra, felmentették az országos rendőrfőkapitányt. Júliusban állatkertként nyílhat meg a biodóm.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 67-es főúton Vadépuszta és Mernye-Szent Miklós között Kaposvár felé egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 67-es kilométernél sávzárásra kell készülni. Aztán a 76-os főúton Nagykapornaknál is egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfő tegnap Friedrich Merz német kancellár, ma pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A visegrádi országok közötti bizalom és stratégiai együttműködés újjáépítését nevezte kiemelt célnak Ruszin-Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a V4-ek vezérkari főnökeivel folytatott budapesti tárgyalást követően hangsúlyozta, a régió biztonsága csak erős partnerségen alapulhat. Az egyeztetésen a katonai kapcsolatok fejlesztése és a szövetségi együttműködés erősítése került fókuszba. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Írta az Index, aki azt közölte, hogy a döntést a rendőri vezetőknek már bejelentették. Korábban a Telex is úgy értesült, hogy Balogh Jánost felmentették, de a portálnak a belügyminisztérium nem erősítette meg a hírt. Pósvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt, hogy Balogh János országos főkapitányt kiköveti a poszton, egyelőre nem tudni. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal várják majd a látogatókat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Sokfelé esik az eső, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Napközben majd 22-28 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 20, a Tisza tó 22 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után folytatjuk az élő kívánság műsort, hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Blaha Louisiana, nem ereszt, elsőként ezt játszom, de hogy mi legyen ezután, mondd meg te. Hívd most 061 759 6060.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:17 a pontos idő, a műsor full élő, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is elkapott, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, például az első másodpercekben Kőhídgyarmatról Márk írt nekünk, köszöntöm Orsolyát Balkányban, Répce Szemeréről Gergely csatlakozott hozzánk, velünk van Eszti Pécsről, Mátiás Miskolcról írt, Andi Alsó Zsolcán hallgat minket, Zoli Békés Csabáról csatlakozott hozzánk, Anettet köszöntöm Jánoshalmán, és Botondot György Szemerén, szóval hello TikTokosok, üdv mindenkinek! A következő dalt nektek is játszom, Follow the Flow, anyám mondta, de hogy még kinek, például Hunornak, aki ma vizsgázott, már csak ennyit írt TikTokon, de remélem, hogy sikeresen. Zoltán is velünk van, ő csak ennyit írt, hogy most kelt fel. Jézusom, Zoli, te most éjszakás voltál, vagy éjszakásban mész, és azelőtt pihentél, nem tudom, de hát akkor Zolinak jó reggelt. Olvasom az üzeneteket, amelyek SMS-ben jöttek. Szia Tomi, én Olivia vagyok, és a következő számot a szüleimnek szeretném küldeni, szeretném őket megajándékozni, előre is nagyon köszönöm. Oké, akkor Olivia szüleit is meglepjük egy dallal, és köszöntjük Noel anyukáját, Timit, aki születésnapos, éppen együtt autóznak haza Komáromba. Kedves Timi!
3: Happy birthday!
2: Isten éltessen, nagyon-nagyon sokáig, Follow the Flow, anyám mondta, ez a zene, tőlünk, neked szól most.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
4: Nem akart

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is hossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden majd.

0: a hívásod.
1: És Tomi várja az üzeneteket is, amelyek a 0630303380-ra jöhetnek, akár SMS-ben, akár Viberen, vagy persze egyébként a TikTokon, mert hogy TikTok Live-ot indítottam, a TikTok Live-ot Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el. Millióan együtt vagyunk, de tényleg, például Móni Gyulán hallgat minket, Lindát köszöntjük Csajágról, Debrecenből Bianca csatlakozott hozzánk, Jóci és Anita Nyíregyházán hallgatja a Kívánság műsort, Gerdát köszöntjük Tokajban, Szandrát Kadarkúton, Lucát pedig Győrben. Üdv mindenkinek a TikTokon is! És örülök, hogy benéztek hozzánk a stúdióba. Ott egyébként a TikTok Live-ban mindig kulisszatitkokat is megosztunk a zenék alatt. Ráadásul az éppen aktuálisan szóló számra lehet szavazni is, smiley-kkal, úgyhogy ezért is érdemes hozzánk csatlakozni a TikTokon. Például Kati néni is itt írt nekünk, hogy a 40. házassági évfordulójukat ünneplik, és hogy a következő dallal lepjük meg őket. Hát akkor gratulálunk! Mivel a TikTok is ilyen interaktív felület, egyből visszakérdeztem, hogy mi a hosszú házasságoknak a titka, és meg is jött a válasz, nagybetűkkel türelem. Tehát türelem a hosszú, a 40 évig tartó házasságnak a titka. Gratulálok hozzá! Jött egy újabb üzenet Márktól, szia! Én az érettségizőknek szeretném küldeni a következő számot, mert én is érettségizek. Na akkor most annak a szóbelik? Márk, kitartás neked, és köszi, hogy minket hallgatsz. Bianca Máténak választotta a következő számot, aki most csatlakozott az egyetemi élethez, így őt szeretné rajtunk keresztül meglepni egy zenével, és Máté szerelme Tündi ma kezdett az új munkahelyén, úgyhogy neked is szeretne gratulálni ezzel a dallal. Szája Noé, Driftwood.
2: Sziasztok, Szája Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. SMS-ben, Viberen 06-30-30-30-380, és persze a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Itt írt például nekünk Klau Regőjből, aki a férjét szeretné megajándékozni a következő dallal, üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Noel is a TikTokon írt, hogy Kuszinak Harkányba játszom a következő dalt, házi buliba. Házi bulisztok? Mit ünnepeltek? Isten éltesse az ünnepeltet. Remélem, hogy van mit ünnepelnetek. Velünk van Blanka, aki Daninak Pécsre küldi a következő számot. Lilla is írt nekünk Tapolcáról, aki szintén saját magának választott egy dalt. Laura Csopakról hallgatja az Élő Kívánság műsort, és nézik is a kollégáival a Hotel Resorts and Lake-ben, és a munkatársait szeretné rajtunk keresztül meglepni egy zenével. Ez csak természetes, kitartás nektek a délutáni, az éjszakai műszakban. Katustól üzenetet kaptam. Szia Tomi, szép estét kívánok mindenkinek! A következő számot a gyermekeimnek szeretném küldeni. Nimrodnak, Iringónak és Hunornak. Nagyon-nagyon szeretik a pörgős, zúzós zenéket. Oké, akkor a 9-ig a kívánság műsorban mindenféleképpen kicsit rockosra váltunk majd, kedves Katus, Nimrod, Iringó és Hunor. De hogy most a következő dalt, Karameltől a Használd a szívedet című zenét kinek játszhatom, az most fog kiderülni. Mert hogy a kívánság műsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én nagyon szívesen rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Ezáltal a reakcióját egyből hallod a rá.

0: és hogy minden rendben.
1: Most már igen, most már kezd rendben lenni, és pozitív híreket is kaptam, úgyhogy ez meg még egy plusz dolog, hogy felhívtatok.
0: Szuper, ennek örülök. Blanka üzenetében ott van, hogy a vőlegényemnek szeretném küldeni a következő számot, úgyhogy nem mehetek el a kérdés mellett, hogy megvan már a nagy nap, vagy mi a terv a következő időszakban?
1: Megvan, jövő áprilisban lesz a nagy nap.
0: Wow, hát akkor már Blanka gondolom számolja visszafelé. Hát lassan már a napokat is.
1: Igen.
0: Mert hogy vannak ugye ilyen applikációk. Vannak ilyen napok, hogy így be lehet ütni, hogy mikor lesz az esküvőt, születésnapot, bármi hasonló, amit nagyon-nagyon vársz, és akkor a telefon minden nap értesít arról, hogy még 265 nap.
1: Igen.
0: Na hát akkor jó tervezgetést kívánok nektek. Karamell és a használd a szívedet, ez pedig most neked, nektek fog szólni a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szép estét, minden jó, szia.
1: Szép estét.
0: Várom a további üzeneteket is. Ez az Élő Kívánság műsor a Petőfi Rádióban ma este is, 9 óráig.
2: Petőfi Rádió Kívánság műsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Flóra üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. Ő az anyukájával autózik éppen hazafelé, egy anyalánya a délután tartottak, és neked szeretné elmondani a rádióban, hogy mennyire szeret téged, és hogy legyen még sok ilyen napotok. Én is ezt kívánom. Pár perc és kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal. Kívánságműsor legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n. Itthon.
0: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. 8 tonna kokain foglaltak le Németországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbá csomópont felhajtó ágát. Aztán az M3-ason Bagnál aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodása jutott a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. Ezzel a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet. Több mint 8 tonna kokain találtak a német hatóságok egy Nyugat-Afrikából érkezett Spanyolországba tartó konténerben. Az utóbbi évek egyik legnagyobb drogfogásának számító szállítmány fekete piaci értéke, mintegy 500 millió euró, átszámítva 178 milliárd forint. A rakomány GPS jeladókkal követték a csempészek, a lefoglalt drogot Németországban semmisítették meg. A magyar hatóságok több mint fél tonna kokain foglaltak le egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. A lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatargóc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 9 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 22 és 28 fok között várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki nagyon sokáig Magyarország egyik legnépszerűbb együttesének az énekesnője, front embere volt, aztán utána olybá tűnik, hogy a csapat megszüntével pedig új utakra lépett. Lábas Viki velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, szia.
2: Szia, szép napot mindenkinek, frontban maradtam.
1: Igen, csak most már másképp.
2: Csak átadakult a front.
1: És akkor kezdjük ezzel, legyen ez a felütés. Azóta mi nem beszéltük egymással, elég régóta ismerjük egymást, de hogy tavaly ez ilyen hideg zuhany volt egyébként ilyen zenei berkeken belül meg rajongóknak, hogy akkor hát mi történik itt, vagy mi lesz most akkor Margaret Island nélkül?
2: Elég nehéz úgy beszélni, hogy nincs itt a másik két alkotótársam, és ezt nem is nagyon szeretek erről nélkülük beszélni, hiszen tényleg az egy közös alkotás volt, meg az egy közös élet volt. Így nagyon rövidre zárva, mi jól váltunk el minden, hát nem tudom, ilyen előítélettel szemben, mert mindenki azt kérdezi, hogy jó, akkor most itt durogtattok egymásra, meg hogy rosszba vagytok, nem, mi ezt nagyon szépen végigvittük, mi már ezt előtte egy évvel körülbelül tudtuk, hogy mi lesz, elkezdtünk járni coachhoz, és ez lett a vége, hogy szépen okosan megbeszéltük, hogy egyszerűen mind a hármunknak az útja másfele mutat, azt mondta a coachunk, hogy mind a hármunk vektora másfele mutat, és hogy teljesen jogosnak tűnik ez a döntés, és hát a búcsú koncertünk az pedig egy ilyen sírással egybekötött nagy ölelés, meg ilyen szívbombázás volt, úgyhogy így elég érdekes volt ez az egész időszak, meg próbáltunk nagyon jelen lenni az utolsó turnénkon, és tényleg úgy lezárni ezt a 11 évnyi zeneiparban való tevékenykedést, hogy az méltó legyen a Margaret Islandhez, hiszen én nagyon büszke vagyok arra, amit együtt alkottunk a srácokkal, meg amit véghez vittünk itthon, úgyhogy így ennyit erről, és nagyon sajnálom, hogyha ez valakit hideg zuhanyként ért. Egyébként nem, kapunk ilyen és olyan visszajelzéseket is, hogy valakit hideg zuhanyként ért, valaki már számított rá. Hát így ilyen ez a pop szakma.
1: Mert ti annyira egy hullám hosszon voltatok az alatt a 11-12 év alatt.
2: Igen. Meg tehát a barátság megmaradt, tehát hogy ugyanúgy most volt a Kristófnak például a Zeneakadémián diplomakoncertje, megnéztük, tök zseniális volt, a Verok Tomi, a gitárosunk ugyanúgy próbál engem gitározni, tanítani, most a hangmérnökünk az István éppen a hétvégén nálam aludt, mert ő meg most a Follow the Flow-t hangosítja, úgyhogy így tudunk egymásról. Ez megmaradt.
1: Még egy kérdés, ehhez aztán majd foglalkozunk azzal, hogy mi az új út, aminek egyébként már megvolt a premierje is pár hónappal ezelőtt, viszont az elmúlt évtizedekben számtalan nagy nevű magyar együttes, népszerű magyar együttes mondta azt, hogy akkor most vége. Eltelt pár év, és aztán láss csodát, egyszer csak újra fölállnak a színpadra. Nyitva hagytatok valamit, vagy véglegesen lezártatok?
2: Nem, ezt mi nem megélhetési zenészek voltunk sohasem, bocsánat, hogy ezt ennyire nyersen megfogalmazom, hanem mi az örömért zenéltünk, és nem szeret volna ezt az utat végigjárni, hogy csak azért vagyunk jobban, mert hogy a pénz összetartja ezt a produkciót, mert nyilván ebbe bele lehetett volna állni, és nagyon sokan megkérdezik, hogy akkor most én így, hogy megyek tovább, én énekelek-e Margaret dalokat? Nem. Tehát, hogy én nem, ez egy közös megállapodás volt, hogy nyilván van egy-két olyan ritka alkalom, ami mondjuk előre már nem volt szervezve, vagy ilyesmi, de egyébként erről nincsen szó. Tehát ez egy nagyon szép korszak volt, ezt így hagyjuk az utókornak.
1: És ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz azokkal a dalokkal, amik a különböző slágerlisták első, második, harmadik helyén voltak. Tehát, hogy akkor azok szépen zárójelbe kerülnek, és a megfelelő fiókba be kell tenni őket.
2: Eddig is a közönség miatt éltek ezek a dalok, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a közönség, meg akár a rádióállomások ugyanúgy gondozzák, mint akár nem tudom, az Edda 20 évvel ezelőtt is lágereit. Tehát, hogy én reménykedem abban, hogy az emberek ezt nem felejtik el, ugyanúgy szeretik, ugyanúgy szembe jön velem TikTokon egy-két trendbe, egy-két dalunk, és ezt öröm látni. Úgyhogy igazából nekünk ez is volt a célunk az elejétől kezdve, hogy így az örökkévalónak alkossunk valamit, és ez innentől kezdve már a közönség kezében van, hogy így is marad-e.
1: Szoktál egyébként Margaret Island dalokat hallgatni, Viki?
2: Magamtól nem. Volt egy ilyen vicces szituáció, mert a Bálinttal is zenéltünk azóta valahol, meg a Kristóffal is még tavaly év végén, és valahol kellett nekem Margaret dalt így hirtelen énekelni, és nem jutott eszembe a szöveg. Szóval, hogy így én ezt így le tudtam zárni, meg beletettem egy fagba, és szeretettel őrzöm, és ugye azóta már elkezdtem új anyagokon, meg új dalokon dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy így hirtelen vissza kellett kapcsolnom, és így jaj, hogy így újra meg kellett tanulnom járni egy pár percig a színpadon, hogy ez hogy is volt régen. Úgyhogy érdekes volt, de még nem hallgattam, de biztos, hogy elő fog az jönni, amikor majd így az unokáknak, vagy valakinek mutatjuk, hogy...
1: Tehát az még pár évtized.
2: Igen, hogy így ez volt a gimis korszakunk, meg ez volt a fiatal felnőtt korunk, és büszkén mutogatom majd, hogy úristen, de jó, hogy ilyen meg olyan színpadokkal láttam.
1: Ha visszaemlékszel arra a 11 évre, és nyilván azért élénken él egy-két dolog benned, azokból a bulikból, amiket átéltetek, mi volt az, ami a legmeghatározóbb volt? Volt egy ilyen pont, egy koncert, vagy nem tudom, egy rajongóval való találkozás, amire azt mondod, hogy ez volt az a pont, ami a Margaret Island csúcsát jelentett?
2: Nagyon sok ilyen pont volt. Nekem nyilván az jut eszem, amikor a legelső dalok berobbantak, nem volt el jó eső, akkor még volt egy ilyen csillagtalan láz, és az, hogy egyből visszaénekli a közönség, azok az első olyan koncertek, hogy tényleg meg a tojásai ott volt a fenekünkön, azt se tudtuk, hogy miről szól a zeneipar, és már így volt közönség, vagy énekeltek, ezek nagyon meghatározóak. Nekem a Sziget Nagy Színpad az egy ilyen pont volt, hogy a 10. születésnapunkon mi nyithattuk meg a Sziget Nagy Színpadát Margarettel, és ott táncosok is voltak velünk. Nekem egyébként nagyon sok buli a Strandfesztiválon maradt meg még egy pár évvel ezelőttről, mert ott is sikerült olyan hangulatot. Tehát az összes fesztivál, amikor még volt fesztivál, nagyon-nagyon szerettem ott is a nagy színpados fellépésünket, az is egy ilyen nagyon markáns pillanat. Művészetek vagy, de nyilván a legapróbb kis klubok, hiszen mi még végig kluboztuk az egész országot, tényleg rendes klubéletbe csöppentünk vele még 8 évvel ezelőtt, és az is egy Jatek klub, vagy Debrecenben a Víztoronykert, tehát hogy ezek mind meghatározóak is. Égtek.
1: Ilyen pillanatok nincsenek egyébként, nem tudom, reggel délelőtt fölébredsz valamikor, és az elmúlt 10-11 évedet, 12 évedet úgy élted, hogy akkor láttad az üzeneteket, mikor fölkeltél, a Kristóf írt, a Bálint írt, a menedzser írt, koncert, megbeszélés, stb. Ilyen flashek nincsenek, amikor fölébredsz, hogy akkor most már nincsenek üzenetek, hanem a saját dolgomat csinálom.
2: Rengeteg más üzenetet kapok. Úgyhogy ne haragudj, ez lehet, hogy rossz visszája van ennek, de egyáltalán nincs ilyen érzetem.
1: Hát új út. Egyébként, teljesen hogyha valami másban véget ér, akár egy kapcsolat, akár egy akármi, az így kell, hogy véget érjen.
2: Igen, ez egy nagyon szép lezárás volt. Tehát nagyon, nekem nem is volt szerintem még ilyen jó szakításom soha senkivel, mint a zenekarral. És mondom, ez is nagyon jó. Tehát, hogy a mostani csapatomban is van átfedés. Tehát, hogy azért pára jöttek velem, meg a mai napig támogatnak a régi krúból is. Úgyhogy...
1: Eleget beszéltünk a múltról, nem sokára folytatjuk a jelennel és a jövővel. Velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim, Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lábas Viki énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: Most már hozzá kell tenni, hogy táncos nő?
2: Nem, dehogy is. Énekes vagyok ugyanúgy.
1: Ez az új projekt, pár hónappal ezelőtt debütált, hogy akkor nem csak énekes nőként veszel részt a színpadon, hanem mindenféle ilyen táncmozdulatokat is végrehajtasz.
2: Hát ezt elkezdtük, ugye a zenekarra volt egy táncos turnénk 5 évvel ezelőtt a Szegedi Kortárs Balettel, és én akkor találkoztam a kortárs táncművészettel, és nagyon megtetszett, és láttam, hogy mennyire hát, hogy is mondjam, nem támogatott műfaj itthon, és úgy egy ilyen zászlós hajón már tűztem azóta, és hogy én ezt gyakorolom, én is táncolok, és hogy amint lehetőségem lesz rá, szeretném őket is támogatni. És amikor kiderült, hogy vége lesz az előző életemnek, úgymond, az előző identitásom megszűnik, így azon gondolkoztam, hogy mit szeretek. És igazából tényleg az éneklést, a zeneszerzést, a dalszerzést, dalírást és a táncot, és ezt én hogy tudnám vegyíteni, meg hogy tudnám túlélni ezt az időszakot. Szóval ez egy elég megviselő időszak volt, és én másképp nem tudom ezeket feldolgozni, csak úgy, hogyha alkotok. És ekkor született meg ez az ötlet, hogy csináljak egy összművészeti darabot, hiszen ezt most még úgymond idézőjelben megtehettem a zenekar után, hogy a művészetbe fektessem, úgymond a kis összekuporgatott pénzemet, és így született meg az Én szívem játszik című összművészeti darab, ami a saját életemet dolgozza fel.
1: Ez a bizonyos mondat azért elég sok mindenre ad gondolkodási lehetőséget. A megtakarított kis pénzemet, akkor hozzá kellett volna tenni, hogy producer is vagy?
2: Nem, a Toldi Miklós a producerem, hál' Istennek. Nem, az egy külön szakma, úgyhogy nem. Mármint, hogy te producer, aha, mert van a zenei producer, én most arra értettem, bocsánat, de igazad vagy, van a rendes producer, nem vagyok producer, bárcsak annyi lehetőségem lenne, hogy producerként is működjek, de még egyelőre nem tartunk itt.
1: Új élet, új alapok, új zenék. Ez mennyire, zeneileg mennyire feltételez más Lábas Vikit, mint aki korábban volt?
2: Aki látta, ugye március 1-én volt egy teltházas premierünk a MÜPÁ-ban, és aki látta, és utána oda jött hozzám, mert szintén találkoztam a közönségemmel, nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fognak mondani, hogy úristen, ez most így nagyon nem talált be, vagy hogy másra számítottak, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és pont ezt, hogy volt egy elképzelésük rólam, így a Margaret miatt, hogy én milyen lehetek, és most megkaptak így nagyon csupaszon és őszintén engem, mint Lábas Viki, egy 75 perces zenei műsorban, amiben a tánc is, meg a vizualitás is az elem, de nem táncművész vagyok a színpadon, hanem énekes, tehát én írtam konkrétan egy 2 hónap alatt a Toldi Mikivel egy lemeznyi új dal, tehát egy 75 percnyi új szerzeményt, ami feldolgozza azt, ami velem történt, és azt mondták, hogy ők azért meglepődtek, tehát hogy teljesen mást gondoltak rólam eddig, és hogy most nagyon közel engedtem őket magamhoz, és nagyon intimre sikerült ez az egész, úgyhogy...
1: Ami eddig történt veled, ezt említetted, nagyon intimre sikerült. Kívülről úgy tűnt egyébként, aki ismeri a Margaret Island munkásságát, meg téged valamennyire, hogy te egy ilyen boldogságfelhőben úszó lány vagy, nem, aki egyébként az életnek mindig csak a pozitív oldalát látja.
2: Nagyon nem. Az voltam, aztán kicsit megtépázott a város szerintem, meg a zeneipar, meg egy alapjáraton az vagyok, de azért, hogyha ilyen hatások érik az embert, akkor a változás az ugyanúgy gyönyörködtet, és ugyanúgy megviselő is, tehát hogy azt azért így ki kell úgymond szenvedni magából az embernek, meg szerintem úgy lehet alkotni, meg úgy lehet a másiknak másik embernek a szívéhez szólni, hogyha mi is elég mélyre tudunk kerülni, és én azért elég mélyre kerültem, és nagyon, tehát nekem ugye vége lett a zenekaromnak, utána a pici bácsival volt egy MVM domos megmozdulás, ahol klarinét hozhattam is, és énekelhettem is vele egy színpadon, ami nekem egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon fura volt, hogy a búcsú koncert másnapján már az ő próbáján ültem, és ennek a MVM domos pici bácsi koncert után volt egy autóbalesetem, utána karácsony előtt szakítottak velem, tehát hogy minden összejött, ami így a tavalyi évben így összejöhetett, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, szóval mélyre kellett kerülni ahhoz, és ez a boldogság felhő, ez azért kicsit eltűnt, és most így úgy vagyok vele, hogy újra meg kell alkotni. kapni.
1: Egy-két kérdésem van, föl is teszem, legfeljebb nem válaszolsz. Kezdjük azzal, hogy klarinét hoztál pici bácsinak a koncertjén. Elég régóta ismerjük egymást, nagyon jó énekesnő vagy, meg most már a kortárs táncba is belástad magad valamennyire, de azt nem tudom rólad, vagy nem tudtam rólad, hogy te klarinétozol.
2: Én 12 évi klasszikus klarinétot tanultam, ami nekem az volt a legelső hangszerem, én fúvózenekarba kezdtem, azzal kezdtem el így járni az országot, meg kicsit így az országhatárokon kívül is mozgolódni, úgyhogy nekem az volt a legelső hangszerem, és ezért is kért meg a Gábor, hogy kicsit nyúljak vissza hozzá, hogy egy pár 8 ütem erejéig egy kicsit játszhattam ott vele. Ez egy óriási élményes megtiszteltetés volt nekem, hogy ő erre gondolt, és utána énekeltem is, ami meg nyilván most már így a saját világom, meg ez vagyok én igazából.
1: Igen, ez azért nagy dolog, mert a pici bácsi nem mindenkihez nyúl hozzá.
2: Igen. Én és ez tényleg ez egy álom. Az... Tehát, hogy nekem ez egy akkora, azért is mondom el mindenhol, mert ez egy akkora megtiszteltetés.
1: A következő, ami kérdésként fölmerült, az iminti monológot kapcsán, mi ez az autóbaleset? Én ezt nem olvastam sehol.
2: Igen, hál' Istennek senki nem kattant erre rá, ezt mindenki, és most sem szeretném, hogyha nagyon... Hát egyszerűen összejönnek néha így a dolgok, amikor így oda kell jobban figyelni, és sajnos ez megtörtént, soha életemben nem történt velem ilyen, én lassan már azért 20 éve vezetek, és így nem volt meg soha ilyen, ez is egy ilyen jel, hogy változás van, és hogy meg kell változni bizonyos dolgokban. Úgyhogy
1: nem történt semmi, nem törött el semmi.
2: Olyan nagyon komoly dolog nem történt, pont akkor forgattam már a Magamat keresem ehhez a trailerünket, ami egyébként az ilyen beharangozó dala volt az új összművészi testemnek, egy kicsit a 3-4-es nyaki csigolyám az így el van mozdulva, és én úgy nyomtam le a forgatást is a headbangelésekkel, de ez hozzá tartozik, tehát hogy ez egy küzdés is. Szóval, hogy az látszik kívülről, amit én egyébként nem szeretek, hogy mindig minden happy, meg mindig mindenki jó, de most azért olyan dalok születtek, meg olyan zenei anyag van ebben az összművészeti darabban, nem akarok elijeszteni senkit, mert azért igyekeztem jó pop dalokat is írni, meg vannak pozitív felemelő dolgok, de hogy azért eléggé mélyre is mentünk.
1: Még egy kérdés, aztán utána nem firtatom tovább ezt a bizonyos hullámvölgyet, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. Azt említetted, hogy és utána szakítottak velem. Ki az, aki lábas Vikivel szaki?
2: Hát kérdezzétek meg őt. Igen, hát nem tudom. Igazából tehát, hogy ezeket csak azért mondom el, hogy ne érezzék magukat egyedül az emberek, mert azért...
1: Mindenkinek van ilyen az életében.
2: Igen, mert mindenkinek van ilyen az életében, és mindenkinek ezeken túl kell menni, és hogy pont szerintem nekem felelősségem ezért a képért is, hogy én vagyok a felhőkben mosolyogó lábas Viki, hogy nem csak az vagyok, hanem más is, és azért én is felnőttem, tehát hogy azért már így nem az a kislány vagyok, aki ilyen fonott hajjal így ugrálgat a színpadon, hanem most összeraktam ezt az összművészeti estet, közben lett egy zenekarom úgymond, amiben Lee Oliver, I Am Young és Sárkány Berci van benne, ez egy kicsit ilyen elektronikusabb irány, és igazából mondom, születnek az új dalok, évvégére lesz egy lemez is, úgyhogy megyünk tovább.
1: Ezzel folytatjuk nem sokára.
2: Köszönöm.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, icipici szünetet tartunk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello,
3: köszönöm, Viki. Hogy itt látok
2: veled. Na, beszéljünk az új dalokról. Már belengedted az imént, hogy évvégére jön majd egy lemez, az első darabok, vagy talán már elég sok napvilágot látott, már föl is tettétek a színpadra. Egyébként Magamat keresem volt ilyen, meg erről a bizonyos dalról, amiről most elkezdünk beszélni, nekem mindig az jut eszembe, hogy van egy hollywoodi film, talán a Michelle Pfeiffer az egyik főszereplője, és ott, hát ott is van por, de az csillagpor, neked másfajta porod van.
3: Igen, nekem álomporom van. Nagyon szeretem ezt a dalt, igazából azért érdekes a története, mert a darabban több részre osztottuk az életemet, és most, amik kijöttek dalok, a Magamat keresem, a Hangtalan, az Álompor, és majd még kijön a Karcos Negatív, ez a gyerekkoromat dolgozza fel. És az Álompor a gimis éveimre próbál így visszareflektálni, amikor még fonyoldon a gimis rockzenekarommal, így arról álmodoztam, hogy bárcsak egyszer énekes lehessek, vagy hogy azt csinálhassam, amit ott így poénból, így a többiekkel, meg hobbiból űzünk, és hogy ez is egy ilyen erőt ad oda, hogy igenis érdemes álmodozni, és igenis érdemes az álmainkért tenni, és hogy valóra válhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen kis pozitív, ilyen gimis, ilyen kis szelet az egész életemből. És hát az még hozzátartozik, hogy ugye Toldi Miklós producerelte az összes dalomat, de hogy a dalszövegben viszont itt már segítséget kellett kérnem, mert nagyon sok mindent kiírtam magamból, és kicsit elakadtam ennél a dalnál, és megkerestem Bércesi Robit, hogy segítsen nekem, és nagyon féltem tőle, hogy mit fog mondani, mert a Robi egyébként soha senkivel nem kooperál, tehát hogy a saját magának írja a dalait, ugye egy igazi dalszerző, aki magának szerez, és így ő is mondta nekem, hogy persze meghallgatom, de hogy ő soha nem csinált még ilyet, de hogy annyira megtetszett neki, hogy és ki is gördültek neki sorok, hogy ez egy közös munka lett, és ennek nagyon örülök, mert a Budapest Parkban is leszek a Parkos koncertjén a Robinak, és remélem, hogy ott legalább a backstage-ben még eljátsszuk egymással.
2: Hogyan születnek ezek a dalok, Viki? Mi az alkotói metódus? Leülsz valahol a Dunaparton egy kapucsinó társaságában, nézel, nem tudom, madarakat, hogy éppen repülnek, és akkor jönnek gondolatok?
3: Nekem még ilyen romantikusan sosem sikerült. Hát van egy dalötlet, ez lehet a Mikinek a dalötlete, vagy az enyém, van egy demóváz, elkezdek agyalni a szövegen, ez vagy lejön 3 perc alatt, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig minden nap, ez egy ugyanolyan favágó munka, hogy leülök vele kicsit, jön-e valami, gondolkozom rajta, elviszem másfele dallamokkal, variálok, zongorán elülök közben, gitározom, nem tudom, tehát hogy adok neki, vagy próbálok neki időt adni, hogy alakuljon, ami egyébként most nem volt, mert 2 hónapunk volt, hogy összerakjuk az egész műsort, meg a lemezt, meg a dalokat, úgyhogy itt ilyen az volt, hogy be voltam zárkózva, nem mentem haza karácsonykor, se új évkor, hanem itt a kis albérletemben magamra zártam az ajtót, és addig csináltam a dolgokat, amik készen nem lettek.
2: Vagyis a topik van meg először, hogy mihez szeretnétek, milyen gondolathoz, most, milyen érzéshez.
3: Most a darab kapcsán igen, mert megvolt, hogy van egy gyerekkoros részünk, van egy generációs por részünk, ami inkább a zenekaros backstage-es világot próbálja megjeleníteni, van egy határhúzásos részünk, ami női férfi határokról szól, van remény, tehát hogy mindig volt egy-egy ilyen kapaszkodó, aminek a tematikája mentén én próbáltam írni dalszövegeket, és a saját életemben újt feldolgozni, ilyen irányítottabban a dolgokat.
2: Említettél egy ilyen dalcímet, hogy Magamat keresem. Jól emlékszem rá?
3: Igen.
2: Ez a Magamat keresem, ez az az időszak, amikor említetted, hogy elkezdtetek coachhoz járni, és akkor, hogy mindenkinek másfelé vezet az útja, de valahogy nincs közös cél. Ez az időszak?
3: Én mindent, tehát hogy nekem ez egy nagyon elhatározott döntésem volt, hogy ameddig volt a zenekar, én addig nem akartam semmi mással foglalkozni, csak azzal. Tehát hogy addig, ameddig de nem ment a búcsúkoncert, én nem írtam dalokat direkt, mert nem akartam. Hanem amikor ez lement, utána. És ez inkább az az időszak, amikor az ember lába alól nyilván kicsit kihúzzák a talajt, mert amit te is mondtál, hogy amit eddig megszokott, az teljesen megváltozik, új emberek jönnek, új kihívások, megkeresi magát, hogy ki is vagyok én, egyetem itt kéne maradnom, énekelnem kéne tovább, vagy hogy tényleg ez az utam. Tehát nyilván ilyenkor mindent megkérdőjel ez az ember is, és ez a Magamat keresem. Nek a története.
2: megszületett a Magamat keresem, megszületett az Álompor, említettél egy harmadikat
3: is. A Hangtalant is, igen, meg a Karcos Negatívat.
2: Az majd később jön, igen. Azt mondtad, a Karcos Negatív. A Hangtalan az mi az? Ez elég sok mindenre ad esélyt, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az, hogy hangtalan. Hogy
3: ez a születés történetem igazából. Tehát mielőtt még világra jöttem, nekem, tehát, hogy anyukám kicsit türelmetlen volt, és segítettek, hogy kicsit hamarabb meginduljon a szülés, és igazából én ezt a történetet próbáltam feldolgozni, és ez egy nagyon érdekes dal, mert pont otthon gyakoroltam zongorán, hogyha már dalszerzésről is kérdeztél, és lement egy órás gyakorlásom, mondjuk, és utána csak így ott maradtam a zongorán, és én nagyon szeretek csak ilyen egy hangokat kitartva, így nem tudom, ez egy ilyen zen állapot, egy meditatív dolog, és ez egy nagyon egyszerű szerkezetű dal, 4 akkord van benne, én ezt a 4 akkordot folyamatosan játszottam, és 3 perc alatt lejött az egész szöveg. Tehát, hogy úgy, ahogy van, és fel is énekeltem dallammal minden együtt, és konkrétan ez a dal, tehát, hogy így ez így lejött, és vannak ilyen pillanatok.
2: Azért kérdeztem, mert a Hangtalan az egyébként említetted, hogy mindenféle dolgok történtek veled, az arra is adhatna okot, hogy olyanokra gondoljon az ember, hogy akkor egy nem tudom, milyen kapcsolatban vagyok benne, ahol hangtalanként élem az életemet, és abból viszont akkor menekülni kell.
3: Ja, nem, ez nem. Nem, ez még a születés történet.
2: Megbeszéltük. Na, beszéltük nagyon sokat a legújabb dalok közül 3-ról, amik nyilván fölkerültek már márciusban a színpadra az egyéb művészeti tevékenységek, illetve ágak kíséretében, és akkor ezt a bizonyos dalt, amit legelőször beszéltünk, az Álompor, itt az ideje, hogy meghallgassuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, dalpremier következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kulturfitnessben. Jön tehát Lábas Viki egyik legújabb dala, a címe az, hogy Álompor.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy

0: Én nem szerettem volna először egyébként, mert úgy azt szerettem volna, hogy a vizualitáson meg a táncosokon legyen a fókusz, de nagyon örülök, hogy így alakult, hiszen tényleg fantasztikus zenészek vesznek most körül a I Am Young, ugye elektronikus zene, basszus, gitár, stb. Lee Oliver az egyik kedvenc gitárosom volt mindig is, és hát Sárkány Berci, aki ugye fúvózenekarozás óta 14 éves vagy 15 éves korom óta kísér mindenhol.
1: Az elmúlt évtizedet, több mint egy évtizedet úgy éltétek meg a zenekar berkein belül, hogy egyik fesztiválról a másikra, egyik városnapról a másikra mentetek, azzal telt egyébként tavasz közepétől, nem tudom, november végig az életetek, talán még télen is, meg évelején is, hogy akkor mindenféle koncertek vannak.
0: Igen.
1: Az idei fesztivál szezon, vagy az idei, nem tudom, nyár, tavasz, az most mennyivel lesz már?
0: Hát ugye ezt a darabot nagyon kevés helyszínre lehet elvinni, és ültetett, úgyhogy inkább ez egy őszi koncepció, bár most július 11-én fogunk játszani a Városmajori Szabadtéri Színpadon, úgyhogy nekem most ez lesz a fesztivál, hogy a budapestieknek megmutathatjuk kültéren is, hogy milyen ez a darab, és utána még visszük pár helyre. Úgyhogy én nekem volt a fejemben egy olyan döntés hozata, hogy nem szeretnék egyből ugyanabba visszaugrani, nem szeretnék egy kis időt adni magamnak is, meg a daloknak, meg egyáltalán, hogy a közönség hogy reagál rá. Tehát, hogy azért bennem ez kérdés volt, hogy egyáltalán ezt hogy fogadják, hogy nem az lesz, hogy én az ilyen kisebbeimet nyalogató művész leszek, és akkor majd így ezentúl csak így sajnáljatok, hanem igenis így próbálok tovább alkotni, és tovább menni, és feldolgozni a dolgokat. Úgyhogy igazából én úgy terveztem, hogy ezt a nyarat végre a családommal szeretném tölteni, így 12 év után nagyon ki vannak rá éhezve, hogy több időt legyek velük, úgyhogy szeretnék kicsit kikapcsolódni, velük lenni, tényleg így újra jelen lenni így a magánéletemben, és hát ősztől pedig tök jó lenne ezt a darabot még megmutatni sok embernek, és utána pedig nyilván szeretnék újra visszatérni ugyanúgy, mint előtte, csak a saját zenekarommal.
1: Ez azt jelenti, hogy még 2-3 hét itt Budapesten, aztán irány a Balaton, és aztán augusztus végéig téged ne keresen senki Pestről?
0: Nem, nyugodtan keresetek. Én mondjuk a nyáron nem szeretek annyira Balatonon lenni, mert ugye balatoni lány vagyok, úgyhogy én most is mindig Balatonon vagyok, mert nekem az az otthonom. De igen, szeretnék többet lenni otthon, de szerintem itthon is leszek, mert hát nyáron fogom befejezni a lemez munkálatait, úgyhogy és ősztől meg szeretnék majd szintén koncertezni, és hát inkább a jövő évre lőttem be magamnak azt, hogy az emberek addigra talán megismerik az új dalokat, meg eldöntik, hogy van-e igényük rá, hogy hallgassák élőben is, és akkor talán mehetünk újra turnézni.
1: És pont ez lett volna az egyik kérdés, hogy akkor a következő hónapok, a nyár, amikor majd lesz, nem tudom, mindenféle hőhullám, meg kapcsolatban a légkondítés búj el, akkor neked az azzal fog telni, hogy azok a dalok, amik még nem születtek meg, amiket még írsz, és említettél egy Karcos Negatív, vagy valami ilyesmi című dalt is, hogy az összes többi, akkor az majd most a nyár fejleménye lesz?
0: Hát most ugye van kb. 14 dal, ebből ez kifejezetten a darabhoz íródott, úgyhogy lesz átfedés szerintem a lemez és a darabnak a dalai között, de ehhez szeretnék még minimum ennyit írni, megírni, és akkor ebből a nagy halmazból fog majd összeállni reményeim szerint a lemez, és ennek tervezünk egy lemezbemutatót is évvége fele, úgyhogy onnantól megmennék tovább zeneileg.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted a Pici bácsi nevét, hogy volt egy koncert, és akkor miután megvolt a búcsú koncert a következő napon, vagy a következő estén te már ott énekeltél, illetve a klarinétot is elővetted. A te színpadi előadás módod, ismerve valamennyire az elmúlt több mint egy évtizedet, meg a Margaret Island munkásságát, az egyébként szerintem adhatok ott arra, hogy te ne csak énekesnőként vegyél részt a színpadon, és ha valakinek, a Pici bácsinak elég sok mindenben benne van a keze. Téged csak úgy érdekel a színpadon, akkor énekelek?
0: Mármint, hogy mire más a gondolsz, hogy mit másként tudnék csinálni a színpad, mit tudnék mit csinálni.
1: Azért mondom, mert a te előadás módod nem úgy van, hogy fölmész, és akkor elénekeled, és akkor köszönöm, meghajoltam, hanem ott azért vannak bizonyos érzelmek, amik benned vannak, és hogyha az ember fölmegy a színpadra lábasvikiként, akkor úgy is föl tudom enni, hogy akkor eljátszik valamit, és nem feltétlenül énekel.
0: Én mindenre nyitott vagyok igazából, sosem gondolkoztam másban, tehát, de nem zárkozok el semmitől. Tehát, hogy ezek nagyon jó kihívás. kihívások, meg nyilván nekem is voltak mondjuk ilyen filmes megkereséseim, vagy akármi, és hogy ezekben jó részt venni, meg jó kipróbálni az embernek magát, hogy tud-e ugyanolyan elánnal, meg ugyanolyan hatással lenni az emberekre, úgyhogy én nyitott vagyok persze.
1: Mire mindenre. Gondolsz a filmes megjelenés alatt? Egy filmben szerepeltetek zenekarként talán, ha minden igaz, igen, volt valami
0: nem
1: ilyesmi.
0: Nem tudom, annyi minden volt, mert de volt film.

0: Filmes főcímdal volt, hogy csak így kameóztam, vagy ilyen egy-két ilyen izéld, de ez...
1: De akkor nem az, hogy akkor megkerestek, hogy nem tudom, hogyan tudnék élni nélkül,
0: ja, nem. Akkor egyedül még ilyen nem történt.
1: Vállalnád?
0: Egyébként abszolút. Én nyitott vagyok, meg szeretek játszani, meg szeretem a kihívásokat, és bármi, ami kicsit így kilök a szélére valaminek, az engem izgat, mert ott történik a csoda igazából nagyon sokszor. Én azért is szeretek improvizálni, vagy azért szerettem mindig azt, hogyha nincs megírva előre mondjuk, hogy miket konferálok, hanem mindig az adott esemény, az adott közönség határozza meg azt, amiről beszélek. Úgyhogy én ezeket szeretem, mert itt tanul igazán az ember. Igen. Magáról nagyon sok mindent meg.
1: Szokták mondani, hogy a komfortzónádat átléped, akkor tudsz fejlődni.
0: Igen.
1: Egyébként, ha benne maradsz, akkor ugyanaz maradsz, mint aki voltál.
0: Igen.
1: Az elmúlt több mint egy évtizedet, vagy hát amióta középiskolás vagy azóta, vagy voltál, igen, azóta te a zene világában töltöd az életed. Viki, neked van más az életedben, vagy csak zene? Csak színpad, csak zeneszerzés, vagy nem tudom, néha megfogsz egy horgászbotot, és akkor akármi.
0: Apukám nagy horgász, én kerámiázom. Nekem nagy szerelmem lett a kerámiázás pár évvel ezelőtt, és pont most a fürdőszobámnak az egyik falára tervezek egy ilyen csempe őrületet, és ilyen 780 darab csempét fogok lefesteni majd a hétvégén, úgyhogy
1: és
0: nekem ez a...
1: Égetett, kemence is
0: igen,
1: van?
0: Igen, minden ne. Van, akiknél csinálom, igen, ők minden van, ahol tanulom ezt a kerámiázást, úgyhogy ez a másik ilyen hobbim, amit nagyon szeretek, de hát figyelj, nem tudom, én igazából ugye nagy Balaton imádó vagyok, és ott is azért tevékenykedem, hogy így próbáljuk megóvni a természetet, meg mindent, úgyhogy nem tudom, így sok mindenben részt veszek, meg ugye eredetileg én egy etnológus vagyok, kutató ember, úgyhogy vannak hobbiaim, amiket űzök még így a zene mellett.
1: Utolsó kérdés a végére. A Margaret Island-nel azért nem csak Magyarországon, határokon túl, illetve számtalan más országban is játszottatok. Ez a bizonyos Lábas Viki projekt, ami most elindult. Ez kifejezetten úgy készül, vagy úgy szeretnéd, hogy akkor te itt Magyarország közönségét kisebb-nagyobb városokban, koncerttermekben, előadótermekben megmutatod magad, vagy esetleg vannak olyan vágyak, tervek, hogy akkor ezt viszed valamerre el?
0: Az első vágy az ez, hogy itthon ez meg tudja állni a helyét, hiszen én úgy tapasztaltam, hogy ami itthon meg tudja állni a helyét, és működőképes az egyébként külföldön is tud működni, úgyhogy először nekem újra itt kell megeresztenem szerintem a lábamat, meg így egyáltalán megtapasztalni, hogy tényleg mik az igények, vagy milyen a világ, hiszen havonta jönnek ki új előadók itthon is, és változnak a trendek, és nyilván én nekem ez egy nem titkolt vágyam volt, főleg a darab kapcsán is, hogy amint ez fixálódik, hiszen ez egy dokumentarista darab, úgyhogy folyamatosan fejlesztjük, most is próbákról jövök, hogy ezt lefordítani angolra, és ennek van egy embere is, aki már ezzel foglalkozik, hogy ezt hogy tudjuk, tehát van már meghívásunk mondjuk Londonba, meg Rómába, hogyha sikerül ezt lefordítani, akkor oda tudom vinni ezt a darabot, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, úgyhogy ez egy nem titkolt vágyam természetesen, meg szerintem mindegyik zenészben itthon ez ott van, hogy tanulna. Én ugye sokat voltunk Brightonba, ott is rengeteget tanultam, meg vannak barátaim, akik kint dolgoznak, és állandóan képbe vagyok én is a zeneipari dolgokkal, úgyhogy ez egy nem eltitkolt dolog, hogy a zenekari formációmmal is szerintem ezt a showcase fesztiválozást abszolút be fogjuk lőni magunknak, és próbálkozunk majd külföldön is, hiszen ez nekünk is egy tök jó kaland.
1: Viki! Köszönöm szépen, hogy jöttél, élmény volt.
0: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: Minden
0: remélem,
1: jót,
0: hogy
1: menj külföldre,
0: mindenhova megyek.
1: Ennek az előadásnak a második része is.
0: Hát, nem, egy elég ebből. Ez egyszerű és megismételhetetlen, és én úgy érzem, hogy ebben ennyi, ez az év van, nekem ez az év, ez a feldolgozás éve, és ezt így tudom feldolgozni, és remélem, hogy a jövő évben már a zenekaros koncertjeimről tudok beszámolni neked.
1: További szép estét, boldog nyarat!
0: Mindenkinek boldog nyarat, minden jót, köszönöm szépen!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már többnyire napos időre számíthatunk. Megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogairól. Szeptemberben újra nyithat a Miskolc-tapolcai barlangfürdő.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 8-as főúton Székesfehérvár felé Veszprémnél két autó összeütközött. A 42-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, elénekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben a hazahozott uniós pénzekből. Kátai Németh Vilmos tájékoztatása szerint egyebek mellett létrejöhet egy egyablakos szociális ügyintézés. Megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénzt, egy részéből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A hív esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Várhatóan az új szerelvények 2029-ben állhatnak forgalomba. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítanak több épületgépészeti elemet, a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Éjszaka még szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap viszont már csak a keleti, észak-keleti megyékben lehet egy-egy zivatar góc, a középső ország részben felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 9-17, napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia és az irodalom világában is fogunk kalandozni. Sosem gondoltam, hogy úgy mutatom majd be egyszer velem szemközt ülő séfet, gasztronómiai tanácsadót, hogy Jókai egyik legnagyobb rajongója, és nem feltétlenül a bablevesből kifolyólag Kovács Lázár velem szemben a stúdióban. Hello, de jó, hogy jöttél. Hello,
2: szia, üdvözöllek és üdvözlök mindenkit. Hát igen, nagyon jó, és erről érdemes lesz beszélgetni, mert tényleg érdemes téma.
1: Kezdjük ezzel, hogyha már így behoztam ezt, mert hogy ugye alapvetően tehát fenn a hegyen viszonylag közel kerültél Jókaihoz. Tavaly Jókai emlékév is volt, és akkor nem csak e kapcsán, hanem a Jókai bablevesből kifolyólag mindenek is utána néztél.
2: Igen, és mivel a Jókai klubnak, ugye ez fenn van a Normafa felé vezető úton, ott ugye üzemeltetek egy ilyen kis kávézót, aminek van egy hatalmas nagy kertje, de ez a Jókai klubhoz is tartozik, viszont olyan gazdátlan volt eddig, és arra arattuk a fejünket. Összebeszéltem egy kertésszel, egy nagyon kedves lányjal, aki látott ebben fantáziát, és ő mesélt nekem arról, hogy tudom-e azt egyébként, hogy Jókai nem csak a Jókai bablevesről volt úgymond híres, vagy megközelíthető a gasztronómia szempontból, hanem hogy volt mind a balatoni villájában, mind pedig itt a hegyen lévő házának szőlő a kertben, rengeteg gyümölcsös és rengeteg fűszernövény is, és imádott kertészkedni.
1: És te meg visszahozod ezt, vagy legalábbis szeretnéd visszahozni ezeket a főbb vonalakat, amik Jókaihoz kapcsolódtak.
2: Igen, és akkor az a kert, hogy tényleg szép legyen a kert, azért az rengeteg meló, meg rengeteg szaktudást igényel, pláne egy olyan hegyen, mint a hegyvidék, de ennek most így belefogtunk ebbe a műveletbe, és én sokat tanulok közbe.
1: És egyébként arról szól a fáma, vagy annak utána néztél, hogyha már így benne vagy Jókai életében. Jókai bablevest nyilván milliószor csináltál eredetiben, kicsit átgondolva, kicsit túlgondolva, stb. De hogy Jókai maga főzött néha valamit, vagy csak a Jókai bablevest megette, amit elkészítettek neki?
2: Hát egyébként csak evett, mert imádott enni, imádta az ízeket, ő maga nem főzött. Aha. Ő maga nagyon, hogy mond, ínyenc volt, szerette az ízeket, főleg a tartalmas, hagymás, szaftos, szalonnás ételeket, amit így megtudtam róla, és imádta halakat például a balatoni kötődése miatt is, és bográcsozni szeretett. Na, még ezt tudtam meg róla.
1: Azt mindenki. Akkor lényegében kifordítva te is ugyanaz vagy, hát nem írsz egy Lőcsei fehér asszonyt, viszont a főzésben nagyon otthon vagy. Tehát, hogy az irodalom téged kevésbé érdekel, a főzés annál inkább.
2: Hát igen, valahogy így, de próbáltuk ezt a bográcsos vonalat is behozni, mert hogy azért mi magyarok ugye bográcsos nép vagyunk, tehát meg borolatárcsás. Jó, az a barbecue, meg ez a grill is nagyon jó, de ez lassan fejlődik. Igen. És arra gondoltunk, hogy egy ilyen bográcsozó helyet összesen négyet a kertben el-elszórunk.
1: Beszéltünk Jókairól, és akkor kicsit forduljunk rá az elmúlt pár évtizededre egy-két kérdés erejéig. Lázár, annyi mindent csináltál már az elmúlt évtizedekben, amióta fölmentél a várba, utána bejártad az egész világot, főztél mindenhol, és mindenbe is belekóstoltál. Alapvetően szakács, séf vagy. De hogy barbecue világbajnokság, pizza világbajnokság, nem sok olyan séfet tudok mondani, aki ilyen kicsit szűkebb mesdjében is kipróbálja magát. Mert hogyha valaki séf, akkor beáll a konyhába, és ott csinálja a kis dolgait.
2: Igen, de nálam mindig nagyon fontos volt ezen kívül, hogy a közösségépítés, mert engem mindig azért érdekelt például egy barbecue verseny is, hogy elmenjek, megnézem ott Amerikába, és aztán csináljak egy ilyet. Ugyanígy volt ugye legutoljára a pizzával is, amivel most már 3 versenyt is szerveztünk, és ez egy olyan jó kis program lett, amit most újra szervezek majd ide a Jókai Klub kertbe, hogy egy ilyen sütőverseny, mert hogy rengeteg olyan amatőr van, szóval mindig a középpontban ez a közösségépítés volt, hogy meg tudjak szólítani embereket, és hogy a főzéssel, az élményekkel összehozzam őket. És a vendéglátások is voltak éppen ez az alapja, tehát aki szeret főzni, az azért szeret főzni, mert szereti, hogyha dicsérik. A dicséretet meg közösséggel, úgyhogy végülis összefog minden egymással.
1: Pizza világbajnokság 2022-ben történt, ugye, hogyha minden igaz, hogy te 7. lettél ebben a bizonyos versenyben, vagy ezen a versenyen. Hogy jött az ötlet tehát hogy te benevezel egy ilyenre, mert alapvetően te nem pizzaszakács vagy, jó, a szakács meg tudja csinálni a pizzatésztát, de nem úgy, mint a nápolyiak.
2: Igen, de hogy ez a pizza, én már nagyon régóta foglalkoztam magával a pizzával, a tésztával, csak ez nem volt divat. És mikor divat lett, hát akkor a gyerekek, tudok én pizzát sütni, hát hogy csak még ezt nem mutattam meg. És akkor Damu Laci barátommal, mert ő az igazi fekete öves pizzasütő és tésztamester, fogtunk össze, és ő volt, az ő unszorására mentem ki elsőként Pármába, hogy megnézzem ezt a fesztivált, és megnéztem, elvarázsolt, hogy mennyi ember oda gyűlik, mennyi ember néz, eszik. A pizza az egy könnyen fogyasztható végül street food étel, hát ezt mindenki élvezi, és akkor így jött az, hogy megfertőzhettem vele.
1: Ez az egyik véglet. A pizzát beteszed, 90 másodperc vagy 60 másodperc múlva kiveszed a kemencéből, és készen van. A másik véglet meg az, amikor szépen teszel valami száros vagy nedves pácot arra a szép nagy darab húsra, beteszed a smokerbe, és aztán utána 12 óra múlva kiveszed. Az türelemjáték.
2: Az. És hát én úgy érzem, hogy azért még nem sok embernek van ilyen türelme, mert ha magyar ember főz, akkor az éhes. Tehát éhesen nem szabad bárbe kihúzni, mert akkor biztos, hogy el lesz rontva. És ahhoz idő kell, viszont a grill, az meg a bogrács, az inkább az a műfaj. Szóval igazából mindig is ez volt az alapja annak, hogy így megnézek dolgokat, meg hozzá kezdjek, de van egy új hírem is, ugye ez 26-os, most voltunk egy pár hete Pármában, megint egy világ, megint a pizza világbajnokságon, viszont én most a versenyzőmet indítottam el, Pető Samu személyében, aki igazából, képzeld el, vagy képzeljétek el, hogy a 203. lett a 950 közül, úgy, hogy nulláról. Tehát, hogy minthogyha most beszélünk, mert szeretsz pizzasütni, akkor gyere. Velem fogom a kezed először, és csináljuk. Szóval ennyire nulláról, tehát ő nem egy pizzériába dolgozik, és így megelőzött mindenkit a magyar mezőnyben, kivéve egy srácot nem, aki szintén feketőves pizzanyújtó, de őt, ő előzte meg csak. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek itt nálunk. Szia Lázár.
2: Hát én is örülök, hogy itt lehetek, és hát csodálatos itt a vízen lenni, és beszélgetni jó
1: dolgokról. Egyszer lehozhatnál ide valamilyen kis füstölőt, és aztán utána itt a teraszon csinálhatnánk valami izgalmas dolgot.
2: Hát egyébként ezt miért nem mondtad előbb? Mert hát adja magát, igen. Jó, mondjuk most már jó az idő.
1: De nem is ez a lényeg. Na. Beszéltünk az imént egy csomó mindenről, többek között a jókai bablevest is behoztuk, meg a pizzát, meg a barbecue-t, és alapvetően nyilván te egy magyar srác vagy, magyar gyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel. De hogy alapvetően neked mi az, ami közelebb áll a szívedhez, mert hogy mindenbe is belekóstoltál már, főztél a világ számos pontján, és nyilván a világ gasztronómiája, nem mondom, hogy a kis ujjadban van, de nem tudom, a hüvelyk ujjadban van, szóval, hogy mégiscsak a magyar gyökerekhez húzol, vagy inkább most már ilyen fúziós konyha?
2: Hát igen, inkább a magyar gyökerekhez húzok, már csak azért is, mert hogy ezeket az ízeket szeretném, hogy egyébként a gyermekeim is tovább tudják vinni, hogy ismerjék. Annól még volt egy ilyen törekvésem is, hogy legyen a tankönyvben benne a marhapörkölt, a paprikás kumpli, a csirke paprikás és társai. És ezt is oktatom, hogy legyen azért egy olyan alap tár minden gyermek tudása között, ami a főzéssel kapcsolatos, és azon belül viszont ezeket az ikonikus magyar ételeket jelenti, mert ha nem foglalkozunk ezzel, akkor előbb-utóbb a bogrács is el fog tűnni, és barbecue grillsütő lesz helyette. Szóval, hogy szerintem fontos vele foglalkozni, mert ez is sok minden élményt tud adni mindenkinek, nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is, és így sokkal könnyebb ápolni a hagyományt, úgyhogy hogy főzünk, mert azt kapcsolódik ugye a hungarikumokhoz, kapcsolódik a magához, azokhoz az edényekhez, amiben ezt tesszük, az, hogy összejövünk és beszélünk egymással, meg hogy kommunikálunk, tehát nem csak gépezünk, meg egymás mellett ülünk, mert egy bográs mellett nem fogsz telefonozni, ez biztos, mert ott van a pálinkás üveg, vagy a sörös, vagy pedig a leég a kaja. Szóval ott inkább.
1: És amit említettél, az egy nagyon jó szó, és hogyha tovább gondoljuk, a közösségépítés, ami neked nagyon fontos, és ott vannak is zászlódon kitűztet, hogy közösségeket építesz. A bogrács, a boronatárcsa, a barbecue, az mindenről szól. Tehát, hogyha emberek összegyűlnek, akkor ott nem az van, mint ahogy említetted, hogy akkor az egyik sarokban az egyik telefon van nyomogatva, a másik sarokban a másik tableton. Ott akkor közösen beszélgessünk, nevessünk, öntsük egymásra, stb. Ez erről szól, vagy erről szólt mindig is.
2: Így, igen, és de viszont ezt azért ápolni kell, tehát, hogy nagyon jónak tartom azt, hogy számos rendezvényen vannak főzőversenyek mégis, hogy ezt kicsit így erőltetve is, de csinálják sok minden, de ennek ez az alap, és ezért fontos akár egy falunap, akár egy összejövetel, hogy azt a helyi közösséget így ezzel táplálja a tüzet, és hát egy rengeteg olyan újítás van, vagy olyan ötlet, ami szerintem ezeket még ismertebbé tesz, mint a bőllérverseny, például azt sem volt sosem, most van.
1: Azt hittem, a újítás alatt azt hittem arra gondolsz, hogy valamilyen technológiai újítás, hogy akkor másképp készítsd el a pörköltöt, de hát annyiféleképpen el lehet mindenféle ételt készíteni, a végeredmény kb. Ugyanaz lesz mindig, szóval ebben nagyon újat nem lehet kitalálni.
2: És mégis.
1: Tényleg?
2: Na most én vettem egy nagyon egyszerűt, a nyárson, illetve hát a szalonnát, tehát a sült szalonna, a szalonna sütést vettem alapul, hogy azt hogy lehetne tökéletesen végrehajtani. Melyik az a legjobb szalonna, ami erre a legalkalmasabb? Milyen disznó, melyik részének zsírjadéka az, amit tényleg meg lehet? Előtte esetleg, ha előkészítjük, mondjuk netán szovidáljuk, vagy fűszerbe, vagy pácoljuk, akkor ha mit érhetünk el, milyen ízhatásokat? Hát is nagyon komoly eredményeim vannak.
1: Azon gondolkodom közben, hogy a 80-as években nagypapámnak azt mondtam volna, hogy papa, ezt a tokaszalonnát akkor szovidáljuk egy kicsit, és aztán utána majd elkezdjük a szabad tűzön sütni, akkor lehet, hogy furcsán nézett volna, nem? Talán még meg is kergetett volna a ház körül.
2: Igen, ez ilyen őrültségnek hangzik, csak abból indultam ki, hogy ott van egy nagyobb darab szalonna, amit föltűzöl a botra, rányomsz egy hagymát. Oda teszed a tűz köré, vagy a tűz fölé, az iszonyat sok hosszú idő, amíg tényleg olyan ropogósak kicsepek belőle a zsíradék, nem tudok beszélni, hogy ez zsíres vagyok, tehát ugye mindenkinek megvan az a kép, hogy ott van a szeletkenyér, ami jó, hogyha ma már meg kovászos, nem ilyen egyszerű, élesztős, hanem kovászos, arra rácsöpög az a zsír. Hát az egy lila hagymával, hát ez nem észbosszó, észbontó. Na de hogy az idő, az legalább, én nem értem. 3 órát szenvedtem egy szalonnával, amíg úgy olyan méretben, hát az egy 20 dekás darab volt, amíg úgy megolvadt, úgy kicsöpögött a zsír, hogy már ropogott a teteje, és tényleg élvezettel letted meg. Az sok idő.
1: Hogyha ezen a vonalon megyek tovább, vagy mindazokat a technológiákat, amiket említettél, meg a hagyományos vonalat egymás mellé teszem, mennyit változott 40 év alatt a világ? Mert 80-as, 90-es években, amikor te is fiatal voltál, meg is jártatok, nem tudom, tábortűzre grillezni, vagy szalonnát sütni, akkor még nem volt az, hogy hú, akkor most kovászos kenyeret veszünk. Az vettük, ami a bódban volt. Paraszt kenyér, vagy fehér kenyér, vagy barna kenyér.
2: A zsömle volt az.
1: Manapság meg kovászos kenyér, rozs kenyér, innen származon, onnan származon, a szalonnát itt vedd meg, az olyan minőségű, attól a termelőtől, szóval, hogy egyébként szerintem egy ilyen 180 fokos fordulás a gasztronómiában egy ilyen 30-40 év alatt bekövetkezett.
2: Hát, de igen, de hogyha te akarod tökéletesen fejleszteni azt a szalonnát, vagy azt a paprikás kumplit, akkor nem mindegy az, hogy mondjuk milyen a kolbász benne, vagy milyen a hagyma. Mert akkor lehet ezen még így szakmázni, hogy úgy mondjam, és egyre többen kezdtek el ezzel foglalkozni, legalábbis az én közösségi felületeimen ezt tapasztalom, hogy mindenki elkezdett belemélyülni, ha már az alaptudás, vagy a bogrács, vagy a tűzrakóhely megvan, hogy akkor mit lehetne.
1: És hogyha nem csak arról beszélünk, hogy bogrács vagy tűzrakóhely, hanem alapvetően a gasztronómiáról, az otthoni, az éttermi, az akármilyen gasztronómiáról, hogy ez divat lett, ez trend lett. Nem csak úgy, hogy elmegyünk és eszünk valahol egy jó hamburgert a Dunakanyarban, hanem hogy otthon megvesszük a megfelelő alapanyagokat és szépen megcsináljuk magunknak. Ez ilyen, nem tudom, hogy időtöltés vagy trend, vagy akármi, de hogy nagyon sokan foglalkoznak vele.
2: Hát igen, de ez csak főleg a hétvégére a szabadságokra tevődik, mert hétközben nagyon már nem főzünk, nagyon sokat rendelünk. Hát én is tapasztalom, hogy folyamatosan hónapról hónapra csak több pizza fogy rendelés által, mert az a baj, hogy nem bejövünk és megesszük, hanem oda rendeljük otthonra, amivel még mégis nincs baj, csak hogy más ételeket is. Szóval a hétvégé felé tevődött át. Nyilván akinek van 3-4 gyereke, és tényleg főzni kell, mert esetleg mondjuk még sportol is a gyerek, akkor azért ott mennyiséget is kell főzni. Hát oké, a minőség, na, de hát kell a szénhidrát, tehát nem lehet csak zöldséget meg almát enni, meg kell a hús, akkor viszont nem mindegy, hogy miből főz az ember.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai tanácsadó, icipici szünetet tartunk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hát én is örülök nagyon, hogy itt lehetek, és mindig nagyon jó témákban hívsz meg, és beszélgetünk, mert tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy minél több csatornáron terjed ez a hír, ami a főzésre és a gasztronómiával kapcsolatos, az mindig nagyon jó.
2: Még mielőtt rátérünk arra, ami most aktuális az életedben, egy elég hosszan tartó, egy ilyen 3-4 hetes rendezvény, az előtt én azért figyelem eléggé, hogy milyen arcok mozognak a nemzetközi gasztronómiában, és nekem nagy kedvencem a srác, sokan másképpen nyilatkoznak róla, szerintem az egyik legnagyobb arc a nemzetközi gasztróban, te pont olyan vagy Magyarországon, mint ő Olaszországban vagy Amerikában, a Gino Di Campo.
3: Ja, igen, nagy.
2: Szerintem ugyanaz a mentalitás, amit te vagy, mint ami ő.
3: Igen, csak ő iszik, én nem. Tehát, hogy...
2: Nem keveset egyébként, azt tegyük hozzá. Mármint, hogy ő.
3: Igen, tudom. Igen. De nyilván nem, ezt nem mondtam, de igen.
2: Van. Na, térjünk rá arra, ami most aktuális, ezt már említettem. Tavaly vagy tavaly előtt volt, hogy kikeveredtem augusztus 20-a magasságában a Vörösmarty térre, és egy cimbali band koncert volt, azt hiszem az Unger Balázsék zenéltek, előtte pedig Kovács Lázár ott a színpadon szórakoztatta a kis humor bombonjaival a közönséget. Most még nincs augusztus 20-a, május van, de hogy kitaláltatok egy újabb rendezvényt.
3: Igen, a Vörösmarty tavasz névre keresztelt rendezvény igazából már nem az első, de most van talán olyan formába öltve, ami tényleg mindenki számára elérhető, kedvelhető és gyönyörű. Már nem csak azért, mert hogy ilyenkor díszbe öltözik a Vörösmarty tér, rengeteg kézműves, összesen szám szerint is tudom mondani, 26 darab olyan faház, amibe iparművészek kínálják a portékáikat, nem csak emlékbe, de használati tárgyként, akár legyen az porcelán, vagy bőr, vagy egyéb anyag. Szóval tényleg fantasztikus, hogy miket meg lehet látni. Ugyanakkor az ételek is ugye fel vannak sorakoztatva, valamint az egész tér ugye virágba borul, és bár művirágokról van szó, élő virágokkal kiegészítve, de szerintem a mostani az egy igazán fantasztikus látvány, és ha csak egy fotóra, vagy csak egy benézésre, ha az ember körbe megy a téren, tényleg úgy el tudja varázsolni magát, hiszen szól a magyar zene, esetleg lát éppen pont a program szerinti néptáncot, vagy éppen flashmob-szerűen felvillanó táncosokat, eszed az ételt, mondjuk kimondottan a mostani kedvenc a betyárgulyás lesz, és akkor el tud varázsolni ez a forgatag. Hmm. Nyilván a külföldiek is nagyon érdeklődnek, és rengeteg lánykérés volt például tavaly a téren.
2: Mert hogy van egy külön kis helyszín felállít, hogy ott megkérheted a hőn szeretett nőnek a kezét.
3: Hát most ez meg lett turbózva, és tényleg, hogyha az infokukac.lánykérés.hu-ra valaki küld esetleg egy e-mailt, hogy ő meg fogja kérni, és tudja a napját és idejét, akkor még egy kis meglepetéssel is készülünk. Tehát ilyen komolyan vesszük.
2: 25 kanátos gyémánygyűrű?
3: Nem, azért nem erről van szó, inkább egy kis meglepetés, jó? Viszont rengeteg külföldi is ugye megosztja ezeket a képeket, és tényleg ma már hasonló, mint a karácsonyi vásárnál, van, akik azért jönnek, hogy akkor Budapesten, a Vörösmarty téren, ezen a tavaszi alkalommal megkérje a váratlanul ugye a kedvese kezét, úgyhogy minden férfinak ajánlom, hogy egyébként ez egy nagyon jó kis dolog lett.
2: A májusfa állítással kezdődött az elmúlt hétvégén, május 1-én ez a Vörösmarty tavasz, és eltart egészen ugye a pünkösdi hétvégéig, ha minden jól megy. Tematikus, menjünk rá a gasztróra, de ez neked ugye, ami az anyatudományot, ha fogalmazhatok így, és a gasztró is hétről hétre változik, tematikus ételek lesznek.
3: Igen, és fontos megemlíteni, hogy minden hétnek ugye megvan a tematikája, és ugye túl vagyunk már azon a héten, amikor főleg a rántott dolgok kerültek előtérbe, de nem csak a rántott húsról van itt szó, hiszen zöldségeket, halakat is kirántottak a kollégák. Különböző bundákban. Volt itt kukorica, zappehely, volt sima zsemlemorzsa, tehát nagyon sok minden. Úgyhogy nagyon jól sikerült, és hát ezt most a bográcsos ételek fogják majd követni, úgyhogy bográcsban készült finomságokat lehet majd kóstolni, és hát ugye egy kiemelt étel, a karcagi birkapörkölt is igen népszerű, nem csak egyébként a külföldiek számára, hanem egyre több magyar vendég is betér, hogy kimondottan a karcagit kóstolja meg, mert erre már mindenki rájött az évek alatt, mind a karácsonyi vásárban, mind pedig itt a Vörösmarty tavasz alkalmával, hogy az tényleg karcagról van, az tényleg a karcagi, és az ekte, az az étel, mind szavban, mind ízben, úgyhogy nagyon finom.
2: Az, amikor még a fejét is beleteszik, ugye, és akkor ott fő benne a koponyáján lévő, hát pofacsont, meg azon lévő hús is.
3: Igen, és igazából semmi flik-flak, nagyon egyszerűen hagyományos módon van elkészítve.
2: És az hungarikumá is lett egyébként.
3: És hungarikumá is lett, úgyhogy érdemes. Tehát most nem kell karcagra leutazni ahhoz, hogy együnk egy ilyen jót. És akkor ezt követi majd egyébként a 15. és 21. között a grill és a rostonsült ételek, valamint a ezt követő héten, az 22. héten pedig a tészták és a tészta klasszikusok, de itt nem csak a jutúró strapacskára gondolok, hanem a rétesekre is, hiszen az is szém számban lehet majd kapni.
2: Szilvás gombóc, túrós dereje, gondolom minden vele fér.
3: Igen, és hagyj jegyezzem meg azt is, mert mindig ugye az ár az egy kimondott sarkalatos pontja az ilyen
2: ott rendezvényeknek. Ott azért nem szoktak olcsók lehetni az ételek, hogyha a karácsonyi vásárt veszem.
3: Pontosan, de mi karácsonykor is, idén is ugye megtalálhatóak minden egyes konyhánál az 1600 forintos ételek. Csak mondom, és nem győzzük hangsúlyozni, kérni, keresni kell, ki is van írva, de 1600 forintért nem azt jelenti, hogy kisebb adag ételt kap, mindegyik nagy konyha kijelöl egy-egy ételt, amit aznap 1600 forintért ad, és az ugyanabban a mennyiségben, és ugyanúgy kell kínálni.
2: Ahogy, mintha menü lenne valahol egy étteremben.
3: Pontosan, mert igazából mindenki mást kínál, tehát így akkor színes a választék. Hétvégére pedig ezeket a tematikus ételeket, amiket az előbb említettem, azt pedig szintén egy fix 2500 forintos áron lehet megkóstolni minden nagy konyhánál.
2: És hogyha már a végéig mentünk ennek a Vörösmarty tavasznak, és említettem a májusfa állítást, ezzel indult, a végén pedig választottok egy királyt, aki egy napig vagy egy fél napig lesz ott király, mert a pünkösdi király csak legyen meg ott nálatok.
3: Igen, és ez is egy látványos ceremónia keretein belül zajlik, viszont a gyerekekre felhív, itt kanyarodnék rá a gyerek műsorokra, vagy gyerek témákra, hiszen továbbra is működik az a kis kovács műhely, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni, és mellette egy ilyen kézműves gyerek foglalkoztató, ahol a különböző technikákat lehet elsajátítani a textil festésre, és még sok minden másra, és ezeket haza is lehet vinni, és nagyon jól sikerült, mert hogy több gyermek is készített anyák napjára ugye ajándékot, és azzal lepte meg a anyukákat. Jó, az anyuka is ott volt mellett, és készítette, de mégis volt valami bája így.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kovács Lázár, séf, gasztronómiai szakember, tanácsadó. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, icipici szünet után.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kovács Lázár séf, gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Lázár.
2: Üdvözlök én is mindenkit, és hát akkor a Vörös Marti tavasz legyen mindenkivel.
1: Igen, már elkezdődött, és a hónap végéig tart, tematikus hétről hétre megújuló ételekkel, valamint táncelőadásokkal, zenei programokkal, jó magad is ott leszel, a gyerkőcöknek külön ilyen kis workshopok vannak, kézműves foglalkozások, lehet a hőn szeretett hölgynek a kezét megkérni az árnyas fák alatt, a felállított díszletek között, és kicsit ugorjunk előre, augusztus 20-át említettem, hogy akkor láttalak ott, gondolom, hogy megint ott leszel majd a nemzeti ünnep alkalmából.
2: Igen, mert hát minden évben van augusztus 20-a, minden évben mind a Vörös Marti téren, mind pedig az egyéb helyszíneken ugye megvannak a megtervezett produkciók, de már most tervezzük azt, hogy az idén milyen ételkínálat legyen, illetve hogy miben tudunk még megújulni. Ez már egyébként tényleg nagyon nehéz, mert hogy igen, mert mindig kitalálunk valamit, de hát mindig próbálok én is úgy szervezni, és úgy olyan ételeket találni, amit esetleg fel kell még kutatni, és most is van egy-kettő ilyen a tarsolyban, amivel talán így még a hagyományt is lehet ápolni.
1: Kicsit térjünk el most a Vörös Marti tavaszról, meg az augusztus 20-ai ünnepség sorozatról, ahol szintén te leszel majd a műsorvezető a Vörös Marti téren. Elég régóta ismerjük egymást, milliószor beszélgettünk már különböző helyeken. Te alapvetően 10 éves korod óta, vagy talán nem tudom, még egy számjegyű volt az életkorodnak a száma, azóta benne vagy a gasztronómiában. Lázár, sose volt még olyan az elmúlt évtizedekben, hogy azt mondtad volna, hogy akkor kikapcsolom a tűzhelyet, és akkor most egy hónapon keresztül, egy fél éven keresztül nem akarok semmit főzni. Elég volt.
2: Hát igen, volt ilyen, de nem tudtam megtenni. Tehát, hogy hát igazából igen. De hogy annyi minden kapcsolódhat a főzéshez is, hogyha valaki úgymond kiég, mert hát nyilván előbb-utóbb mindenkivel ez előfordul, akkor én azt szoktam tanácsolni, hogy akkor maradjon a szakmánál, csak nézze meg olyan területeket, amin tud inspirálódni, ami föl tudja tölteni. És egyébként erre a legjobb a szabadban főzés. Tehát sokan vagyunk úgy, hogy mondjuk egy étteremben vagy egy szállodában azon részén főzünk, ahol mondjuk esetleg még ablak sincs, akkor azért az nem lesz egy akkora nagy
1: élmény
2: egy idő után, még ha alkotsz is, és megvan mindenfajta géped és minden hozzá, akkor is a természet az, ami szerintem ilyen irányba föl tudja tölteni a séfeket, és hát nem véletlenül gombásznak, nem véletlenül vadásznak, nem véletlenül horgásznak, nem véletlenül grilleznek a szabadba, a séfek szabad idejükben is, úgyhogy ez az, ami szerintem minket tölt.
1: Lehet, hogy lenyilatkoztad már milliószor az elmúlt években, évtizedekben valahol, én ezt soha sehol nem olvastam, vagy nem találtam azt a cikket. De miért döntöttél a gasztro mellett annak idején? Hogy jött ez

0: érted az életedben.
1: Ó, én nem döntöttem a gasztó mellett, mert én fodrász akartam lenni, de hát nem vettek föl, és a második helyre akkor még úgy be kellett írni, a szakács volt megjelölve, és akkor így lettem szakács. És egyébként, ja, de vágok hajat, nem. De így lett, egy teljesen véletlen.
2: Ja, és aztán utána folytatom a hajat.
1: De szóval ez egy véletlen volt, de lehet, hogyha mondjuk fodrász leszek, akkor is rákonyarodok a gasztronómiához, mert mindig is érdekelt a gyerekkorom óta.
0: Mindenféle versenyeken részt vettél, nyertél is, mindenféle versenyeken zsűrizel, kóstolsz, tanítasz, főztél Washingtonban, főztél a Távol-Kelet, Amerikában, mindenhol voltál. És mindenféle műsorokban is szerepeltél. Hogyha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi volt az, ami az eddigi pályát csúcspontja, hogy egyáltalán lehet ilyet említeni?
1: A csúcspontja?
0: Amire azt mondod, hogy az, hogyha kimaradt volna, akkor az nagyon hiányzott volna, hogy azt muszáj volt megélni.
1: Hát a csúcspontja a gyerekeim, de ha szakmait nézzük, akkor talán, nem talán, hát biztosan, hogy a washingtoni évek, amikor ugyanis vezethetem a washingtoni nagykövetség konyháját, a számomra, ráadásul akkor iktatták be ugye az Obamát, és az egy akkora nagy élmény volt, és egy akkora megtiszteltetés, hogy ezt megcsináltam, hogy talán erre vagyok a legbüszkébb, már csak azért is, mert hogy követve legnagyobb példaképemet, Kalla Kálmánt, aki a Gundel étteremnek volt annak a séfje, ő is főzött ebben a konyhában, és hát, hogy ezt megtettem, ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak.
0: Oda hogy kerültél ki? Azt hiszem, mennyit, másfél-két évet töltöttél kint valahogy?
1: Két évet, igen, hát felhívtak.
0: Ennyi? Csönyít a telefonod?
1: Abban az időben ugye én vezettem az Alabárdos étterem konyháját fönn a várban.
0: Ami mindennek az origója volt, mindenki is onnan származott.
1: Mindenki is, aki ma a vendéglátásban létrehozott valamit, az egy olyan tanműhely volt, Jakabfi László által, hogy az tényleg meghatározója volt. És mivel azt vezetem, így jutottam ahhoz a lehetőséghez, hogy annó megkerestek, és felkértek erre a pozícióra.
0: És azóta számos helyen voltál, tanultál is külföldön, ez még előtte volt Franciaországban, Dél-Franciaországban is töltöttél viszonylag sok időt, ugye?
1: Igen, igazából ezzel a szakmával is ezt szoktam javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogy aki szeret utazni, szeret élményeket gyűjteni, az ne gatyázzon, az válassza a szakás szakmát, vagy a vendéglátást, mert az a biztos, hogy tud utazni, számos minden pontján van a világnak vendéglátóhely, egy jó szakásra mindig szükség van.
0: És akkor az utolsó kérdések egyik a végére, Lázár, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, ahogy a divatban, úgy a gasztronómiában is vannak trendek. Volt, amikor nem tudom, a hamburger volt a menő, volt, amikor nem tudom, barbecue volt a menő, vagy a street food, vagy a bisztrókonyha. Most így 2026-ban, te, aki eléggé benne vagy ennek a sűrűjében, két lábbal, két mancsal tapicskolsz benne, mit látsz? 2026-ban a gasztróban mi a trend, vagy mi lesz a trend?
1: A trend az, ami igazából egy tudás alapú dolog, hogy az a konyha, amit én tanultam, és az a technológia, ami a legegyszerűbb, mutasd meg egy serpenyővel, hogy mit tudsz igazából, és ha van tapasztalatod, akkor megtudod, az jön valahogy így visszatérbe, és nálam is a vendégek inkább a hagyományos ételeket keresik, mert képzeljük el, az van, hogy már egy pörköltet a mostani generációk már nem úgy főznek, és nem tudnak úgy olyan ízesre elkészíteni, és ez nem a delikát miatt van, nem tudnak ízesre elkészíteni, de hogy nagyon nehéz ma már egy kihívás, mondjuk egy jó ízű pörköltet elkészíteni, hiszen húsban is már számos nagy a kínálat, zöldségekben is, hagymában, szalonában, szóval az az igazi érték, ami régen volt érték, szóval ezt így látom, hogy jön vissza, mert hogy nem tudják készíteni az emberek, és a vendéglátó helyeken is kevés az, ahol mondjuk egy jó ízű halászlevet, egy jó ízű pörköltet, egy jó ízű töltött káposztát leszel, mert ez egy melós és drága étel lett.
0: A pörkölt?
1: Igen, ahhoz hagymát kell pucolni. Azt nem tudod megrendelni a hozzávalókat. Csak lábszárból az igazi. Annak idő kell. Tehát oda úgymond személyzet kell a konyhán, hogy az elkészüljön. Nem olyan, hogy mit tudom, mint tészta. Kifőzzük rá a paradicsom, rá a sajt, és kész vagyunk. Szóval, hogy nem egy pizza, nem egy hamburger, nagyon időigényes. Meg macerás, egy paprikás csirke és galuskával.
0: És akkor az utolsó kérdés a végére az, hogy 30 fölött, 40 fölött, vagy még idősebb korban szívesen beállnak a családok, a párok, bárki a konyhába is. elkészíti az ételt, és aztán jó ízűen megeszi, vagy vendéglátásban, stb. Az egy dolog. Mit látsz egyébként te, aki oktatással is foglalkozol? A mai fiatalok, a tizenévesek, a huszonévesek, ők főznek, vagy esznek olyanokat, mint amiket mi ettünk, vagy ők megmaradnak a nem tudom, a smashburgernél, és akkor megvajunk vele.
1: Nagyon képzettek. Tehát a social médiának köszönhetően számos olyan ételről tudunk beszélgetni a fiatalokkal, amit nem is gondoltam volna, csak nagy világjártas éfekkel tudtam, de ennek köszönhető, ugye, mivel látnak mindent, ilyen étel, olyan étel, ilyen megosztás, ami végül is így egy elég nagy lexikális tudást ad ilyen téren, hogy ételtípusok meg nemzeti ételek tekintetében, hogy melyik ország milyen ételeket eszik, úgyhogy nagyon képzettek. Viszont a főzésben inkább mindenki az egyszerű, gyors, pörgős ételeket keresi, és az viszont nem a magyar. Tehát, hogy azok nem azok a magyar fogások, tehát próbálják így ezt így átvinni, hogy akkor egyszerűsíteni, hogy akkor a paprikás mártás. Hagyma, lepirít rá, paprika, tejszínnel fölön, turmixgép, rá rostonsült csirkemellre. Igazából hasonló az ízvilág, pláne a megküldik kömény meggal, meg fokhagymával is, mert ilyetéről is láttam már. Egyébként azt kell mondjam, hogy nem rossz.
0: Lázár, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Én is, és mindenkivel a tűz legyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, aminek fókuszában ma este Glazard Oliver, Glazard elnevezésű zenei projektje áll, aminek legújabb gyümölcse a Mítosz című lemez. Ezzel foglalkozunk ebben az órában.

0: Petőfi Rádió, minden magyarén Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Vendégem Glazárd Olivér, a tehetséges csellista, énekes, dalszerző, akinek Glazárd nevű zenei projektjével foglalkozunk ebben az órában, valamint annak új Mitosz című lemezével, vagy netán Mitosz, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Köszöntelek a műsorban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
0: Először tegyük rendbe az album nevét, aztán egy kicsit messzebbről kezdünk el építkezni.
1: Nem Mitosz, Mitosz, mégiscsak Magyarországon Mitosz. Élünk, igyekszünk hűek lenni a gyökereinkhez, azért annak ellenére, hogy ez egy elég távoli földről érkezett koncepció, igen. De igen, Mitosz.
0: Na hát még mielőtt belemegyünk itt az aktualitásokba, nálad érdekesebb múlttal rendelkező, hogy mondjam, zenész kevés van. Tehát amikor így készültem erre, akkor angol-magyar származású vagy, és a walesi határtól nem messze Hereforden születtél, hogyha ezek így korrektek.
1: Pontosan.
0: Hogyan vezetett az út Magyarországra? Egy kicsit ezt fejtsük meg.
1: Természetesen, ugye Angliában születtem, édesapám angol, és édesanyám pedig magyar. És a szüleim elválásukor 4 éves koromban jöttem haza édesanyámmal és testvéremmel, és itt nevelkedtünk föl.
0: Mikor kezdett el téged érdekelni a zene és a hangszeres játék? Akár már a csellózásra rátérve, mert azért általában mindenkinek, mit tudom én, nekem is a zongora volt az első, nem a cselló.
1: Igazság szerint, amikor már óvodában voltam, voltak ilyen kis dalabjaink, meg énekeltünk sokat, és ott már említették az óvónők, hogy érdemes lenne azért itt megnézni egy zeneiskolai felvételit. Aztán a Kodály Zoltán énekzeni általános iskolába mentem a Marcibányi téren, ott a Magyar Rádió gyerekkórusába kerültem, az R-osztályba.
0: Akkor majdnem kollégák vagyunk, óriási.
1: És ezen kívül körülbelül 7, nem konkrétan 7 éves lehettem, amikor zenevilágnapján az volt egy ilyen tradíció az iskolában, hogy teremről teremre óra közben bement egy játékos, egy nagyon tehetséges hangszeres játékos, és játszott valamilyen darabot az osztálynak, hogy motiválja őket arra, hogy zenét tanuljanak, és játszanak egy hangszeren, és hogy kicsit belátást kapjanak ebbe, hogy milyen is ez. És hát az én osztálytermembe egy évvel fölöttem járó csellista jött, aki borzasztóan ügyes volt.
0: Asztal.
1: És ez teljes mértékig meggyőzött engem, hogy ezen a hangszeren szeretnék játszani. Nem is telt el sok idő, miután és nagymamám, aki az iskola mellé költözött konkrétan, oda jártam mindig gyakorolni, meg tanulni iskola után. Már jött is be, és irattunk be engem csellóra.
0: Ez valami elképesztő, hogy így. Én nem is tudtam, hogy iskolákban van ilyen, hogy így bejönnek zenélni.
1: Abszolút.
0: Hát nálunk nem volt ilyen még. Azt a mindenit. Na hát akkor most, és tehát a mai napig csellózol? Egyébként?
1: Igen, azért azt hozzátenném,
0: mert hogy... Mert ez az album, amit majd a hallgatók is, gondolom én, hallhatnak, hát más.
1: Igen,
0: egy picit.
1: Megmondom az igazságot, ez azért mégiscsak egy nis album koncepcionálisan is, és egész egyszerűen csak egy szellemprojekt volt, teljesen arra mentünk rá, hogy itt olyat kreáljunk, ami így ami csak kifér a csövön. De igen, nagyon élveztem a folyamatot, és nagyon örültem annak, hogy ez tényleg egy olyan projekt, ahol ténylegesen főszerepben érzem a csellót, és a kettőnek a szimbiózisa, mint frontember, mint a dalíró, és a csellói találkozik.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem Glazárd Olivér, a tehetséges csellista, énekes és dalszerző, akinek Glazárd nevű zenei projektjével foglalkozunk, és annak új Mítosz című lemezével. És akkor most fókuszban a Mítosz című vadonatúj lemez, amit a görög mitológia ihletett. Hát ezt, amikor így megtudtam, kirázott a hideg. Annyira varázslatos, és tényleg nemeföldi az egész, hogy egy kicsit mesélj magadról és a görög mitológia kapcsolatáról. Azért viszonylag messze esik ezzel Velsztől.
1: Igen, nem éppen ott van egy területileg ez a történet. Amúgy maga a koncepciónak az így a háttérsztória talán a legegyszerűbb része ennek az egész albumnak. Történelem órán tökre szerettem a mítoszokat. Igazából ennyi.
0: Most az Iliász, gondolom,
1: ilyesmi. Nyilván hallgattunk sztorikat Minotaurusról, meg Daidos és Ikarosról, és én azt gondoltam, hogy ez egy elképesztően izgalmas irány, és Szolnokival az első pár dalom, amikor így elkezdtem dolgokat írni, a között volt ugye a Fárasztó, akkor még Fárasztónak nevezett című szám, aminek ugye a refényében az van, hogy de fárasztó atlasznak lenni, fárasztó az egész, ennek a telnek a megtartása, és erre rá írtam körülbelül egy hónappal a medúzát.
0: Aha.
1: És jött az összekötetés, hogy fú, ezt lehet nem is el kéne nevezni a fárasztónak, hanem inkább atlasznak. De ha már van atlaszunk, meg van medúzánk, akkor már azért legyen más is. De mi lenne, hogyha akkor ebből csinálják egy a... Jó, mi lenne, hogyha az összeset mitológiai lényekről és istenekről nevezném el? Ezt csináljuk egy albumot, ami koncepció.
0: Hihetetlen, óriási. Kikkel dolgoztál együtt a lemezen?
1: Fú, egy megtiszteltetés számomra az, hogy ennyi közreműködő van az első lemezemen, őszintén.
0: Vannak, igen.
1: Vannak bőven, ugye sok előadó producerként lesz megjelenítve ezen a lemezen, viszont van mellette sok izgalmas vokalistánk, uh-huh. énekelőadónk, beleértve a Sirénen a Blanche, ami
0: nagyon jó
1: konkrétan egy sziréni szerep. Ez egy sziréni szerep, egy párbeszéd, ugye a két szereplő között. Az egy borzasztóan érdekes szám amúgy. Arra kíváncsi leszek, mit mondanak az emberek. És nagyon várom, hogy közösen előadjuk a színpadon. Szóval az egy nagyon jó kis élmény lesz. Ott van Szabi Kíz, akivel azért volt nagyon-nagyon jó dolgozni, mert nagyon sok elképesztő emberrel dolgozom, aki úgy tud a dobozon kívül látni, hogy autodidakta módon kezdett el zenét tanulni.
0: Igen.
1: És olyan meglátásai vannak, amit én 16 évnyi iskola után ilyen rendszerezett adja, nem biztos, hogy belelátok, és például a Tomiban ezt szeretem nagyon, mint producer, de a Szabinál például az volt, hogy kettő tanult művész beült egy stúdióba, és együtt írtuk meg ezt a számot. Ez a leg 50-50 szám, amit életemben csináltam. Egy nagyon különleges dolog volt az egész, és nagyon izgatottak vagyunk amiatt a szám miatt, amúgy a Szabival. Nagyon szeretjük mindketten. Úgyhogy a Szabival szerintem még valószínűleg lesz találkozás, közreműködés a jövőben is. Abszolút el tudom képzelni. Aztán Szolnoki, hát kedves Szolnoki, várjókám, ővele ugye már kim van a dal egy jó ideje. Amúgy tök jó számokat visz az a dal. Örülök, hogy az embereknek tetszik. Talán még az a legpoposabb pop szám az albumon, az a legbarátibb. És igen vele is. Igazából nagyon sok emberrel fel fogok tudni lépni igazából így erről az albumról. És nagyon jó emberek, nagyon jó volt velük dolgozni. Ugye ide kell soroljam, nem más, mint a 100 Sins-t is.
0: Abszolút.
1: Akivel szintén egy élmény volt megcsinálni ezt a dalt.
0: Ez már ilyen olimposzi magasság. Na hát, már is innen folytatjuk még egy körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Vendégem még pár percre Glazard Oliveira, tehetséges csellista, énekes, valamint dalszerző, akinek Glazard nevű zenei projektjével foglalkozunk, és annak új Mitosz című lemezével. Mesélj egy kicsit nekem a hangzásvilágról, mert ugye a csellót azt többször említettük már, hogy ez teljesen nem olyan, de hogy van itt minden, én éppen beszélgettem itt az interjú előtt a többiekkel, hogy én nem nagyon tudtam ennek a hangzásvilágát megfejteni. Azt tudom, hogy nagyon tetszik, de hogy ez nem is rock, ez nem is pop, ez ilyen fúzió.
1: Mint ahogy azt említettem, azért mégiscsak nincs dologról van szó, és az első albumként ez abszolút egy szerelem projekt a Tomival, Tenden Cigerői Tamás, és nagyon arra mentünk, hogy éppen az a dal, amit írunk, annak a történetét átnézzük vázlatosan, keresünk benne valamit, amivel össze tudom kötni, legyen az bármilyen hangulatú, az úgy valósuljon meg. Tényleg úgy tartom, hogy ezen az albumon abból a 9 számból, ami lesz, van körülbelül az egész társadalmi rétegnek legalább egy száma rajta, amivel fog tudni kapcsolódni, azért, mert ennyire széles maga a zsanrának a meghatározása az album. Tehát egész konkrétan most lehet rá mondani, hogy napvégén pop, de...
0: Ez annál sokkal mélyebb, vagy igen, színesebb.
1: Igen, tehát hogy bekezdünk egy punk rock-szerű számmal, pop rock-szerű számmal, aztán átmegyünk a Medúzában, már kicsit latinos, kicsit ilyen mozgós az egész, aztán instrumentál, aztán egy ABCD formátum, a kupolás szerkezetű HD-sz, ami így megvan komponálva elejétől végig, teljes elvetemülés, és akkor pedig átmegyünk egy Gregorian 1-5-1-es kezdetű szirénbe, ami aztán átmegy egy kicsit ilyen pumpálós technus végrészbe. Tehát, hogy
0: minden van benne.
1: Minden van benne. Úgyhogy ebben én azt érzem, hogy igen, nincs, de széles körű. És sok embert le tud fedni ez az album, még hogyha csak egy dalra is.
0: Egyébként ez pont olyan, mint a görög mitológia. Legalább annyira színes ez a lemez, mint maga a mitológia, meg ott a sok-sok isten. Figyelj, ami eszembe jutott, hogy ez pont egy olyan zenei anyag, hogy mindegyikhez olyan penge klipet el tudnék képzelni, lesz hozzá, vagy akarsz egyáltalán? Ez zseniális lenne.
1: Ez már tényleg az én meg a direktorom elvetemülése volt eleve, hogy mi még kimentünk Athénba forgatni.
0: Pont ilyenekre gondoltam, igen.
1: Úgyhogy ha lett volna rá büdzsé, akkor tényleg sem megcsináltam volna az eredet elejétől végig. Sőt, volt akár egy olyan ötlet is még, hogy csak vizuálokat csinálnánk, ilyen 3-4 snittes
0: Görögországban,
1: és egy ilyen elejétől végéig egy nagy sztorit levezető, 9 számon keresztül történő vizuál, ami összeköttetésben van, és kiadnánk 9 vizuált egymás után, és az követi egymást, és összefüggnek a
0: meg történetek. Meg az egy felvétel tulajdonképpen nem.
1: Igen, tehát hogy úgy kellene felfogni, hogy 9 videó, amit körülbelül 30 perces, igen, összességében. Ez sok szempontból nem valósult meg, kevés idő miatt

0: a közönségnek mutathassuk meg, és annak a, annak a babérjának a learatása, hogy, hogy ez megalakult, és ezt most már tényleg közvetíthetjük az emberek felé az élő zenekarommal. Első fesztiválunk megtörténik ezen a nyáron, ami a Művészetek Völgyén lesz.
1: Nagyon jó kezdés,
0: udvarban.
1: Szerintem.
0: Úgyhogy azt nagyon várjuk, készülünk rá erőteljesen. Ami pedig a jövőt illeti, kicsit elindultam slágeres irányba. Ilyen nyári slágereket írunk mostanság, de közben ugyanúgy, ígérem, ugyanúgy benne van a cselló, ugyanúgy benne van az egy-két kis elmemenésem, meg bődöletesen érdekes és megkérdőjelezhető döntéseim a számaimmal kapcsolatban. Ugyanúgy benne lesznek, csak egy kicsit barátságosabban burkolva, mint az albumban. Azért sok tapasztalatot adott nekem az egész, és látok egy irányt, ami nagyon szimpatikus.
1: Tökéletes végszó volt. Oliver, nagyon-nagyon köszönöm az idődet, további sok sikert, és várunk vissza szeretettel, bármi történne a jövőben.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
1: Az elmúlt egy órában Glazard Oliverrel beszélgettem Glazard nevű zenei projektjéről, valamint annak új albumáról, a Mítoszról. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az elmúlt egy órában Glazárd Oliverrel beszélgettem Glazárd nevű zenei projektjéről, valamint annak új albumáról, a Mítoszról. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Van egy srác a magyar könnyű zenei életben, ugye fogalmazhatok így, inkább rockzene vagy blueszenei életben, aki már hát több mint két évtizede ott van a különböző színpadokon, különböző formációkban, vagy ugyanabban a formációban, aminek a nevét egyszer csak megváltoztatta valamilyen okból kifolyólag, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pribojszki Mátyás, zenész, szájharmonikás.
2: Nagyon megtisztelő, köszönöm szépen, hogy itt lehetek ebben a nagyszerű műsorban, amit már te is évtizedek óta vezetsz. Egyébként 3+ évtized most már az a kettő. Igen, azt néztem, azt számoltam, hogy 33 vagy 34 negyedik éve van színpadi jelenlét. Egyébként a zenekari formációm a 20+ év, amit itt a felvezetőben mondtál. Ugye, hogy ez elindult Pribojszki Mátyás bennév alatt a 2000-es évek elején, egészen pontosan 2004 decemberében, és akkor az idők alatt egy olyan változáson ment keresztül, hogy 2018-tól pedig ugyanez a nevű csapat most már, vagy hát azóta Jumping Mad and His Combo néven járja a hazai és a nemzetközi klubokat, fesztiválokat.
1: Azért kellett a változás állító, mert hogy nagyon szép neved van, viszont azt nem biztos, hogy nem tudom, angol nyelvterületen, vagy Szlovákiában, hát figyelj, vagy bárhol ki tudják mondani.
2: Az a durva, hogy nem feltétlenül a Pribojszkival volt a gond.
1: Tényleg, én azt hittem azzal.
2: Az is rettegve, Pribojszki Mátyás. Hogy alapvetően, tehát ezt a Mátyás nem tudják hova tenni.
1: A Mátyás.
2: Kérdezed, de hogy nem, tehát ezt úgy mondja, Matályász, meg ilyeneket, tehát ne tudjátok meg. És alakult ez a dolog, tehát folyamatosan volt ennek egy ilyen visszajelzés a nemzetközi fesztivál szervezők részéről, és 2018. február 8-án engedtünk a nyomásnak egy belga kis turnénk alkalmával, amikor ott a backstage-ben az újságíró fotós megint feltette a kérdést, hogy és úgy, hogy egyébként előre le volt gyártva, hogy Mátyás Pribojszki band, ilyen mocskos nagy méretben, ilyen, hát ilyen habszidikát jellegű anyagból, hogy azt kitették, ilyen tépő záras jelleggel a dobos mögé, tudod,
1: és a jöttek a zenekarok.
2: És mondtuk neki, hogy akkor ezt most már nem kell kitenni, mert hogy akkor mostantól, és akkor mi lesz? Mondom, Jumping Mad and His Combo. Komolyan is ők ezt megírhatják már most? Na persze, hát mostantól mondtam a srácoknak, hazajöttünk, lekommunikáltuk, ennyi volt, tehát ebben nem csináltunk nagyobb ügyet, mint amit kellett volna. Igen, hát volt ilyen, volt olyan visszajelzés. Figyelj, az a Jumping Mad dolog, ez pedig az én kis ugró múltamra utal, mint volt úszó, meg a színpadon van egy ilyen kis jellegzetes ugrás. Régebben többször, az utóbbi éve csak egyszer.
1: Hát az idő mindannyiunktól telik, mondjuk így. Azok a bizonyos rugók, amik ott vannak a térdünkben, a bokánkban már nem biztos, hogy ugyanúgy működik.
2: De kötelező, legfeljebb annyi, hogy nem munk olyan magasra.
1: Hát meg utána 3 hétig fáj.
2: Így van, de ezt nem mondjuk.
1: Az adrenalin viszi az ember.
2: Viszi sajnos, igen.
1: Hogyha már arról beszélsz, hogy Belgium, meg újságírók, stb. Azért az elmúlt években, évtizedekben azért nektek számtalan olyan helyzetben, vagy neked számtalan olyan helyzetben kellett megállnod a helyed, ahol mindenféle újságírók kérdeztek, mert azért azok az anyagok, amik megjelentek tőled, tőletek, akár a Pribojszki Mátyás Bandel, akár a jugutódjával, a Jumping Mad and His Combo-val, az mindig ilyen nagy nemzetközi sajtó érdeklődésre tartott számot. Tehát, hogy azért nem egy, nem két ilyen külföldi interjú készült veled.
2: Ez így igaz, de most, hogy mennyire nagy, meg mennyire nagy, én ezt nem szeretném megítélni. Komoly a szakmában nagyra és sokra is tartott, és komoly szaklapok, tehát például ilyen a Blues Blast magazin, vagy a American Harmonica World magazin, szóval sok olyan volt, vagy a németországi Blues News, vagy a norvég, vagy a finn, mert itt ezeknek az északi országnak
1: beszélek külön... mindegyiket, főleg finnőről.
2: Nem, hát általában ugye ennek angol. A nyelvezete angol sajnos, vagy szerencsére nem tudom, hogy ennek a zenének is az, tehát a mi saját számaink is ezen a nyelven születnek. Hogy igen, hát sokszor volt ilyen szitu, aminek egyébként szerintem tökre örül az ember, hogy egyáltalán így megkérdezik néhány dologról, te, hogy honnan jöttél a falontól, tudod, szóval, hogy azért ez még így a nyugat-európai szegmensben benne van még mindig egy kicsit ez, hogy mi még mindig ez a 89-es falbontás utáni kis Balkánország vagyunk, ahol azért nagyon sok, nem csak a kultúra területén, a tudomány területén is nagyon sok egyéb területen születtek nagyon nagyszerű dolgok, magyar emberek által, kezéből, stb. És ez a zenére is vonatkozik, nem csak mi vagyunk azok, akik egyébként nemzetközi szinten is megmérettették magukat, vagy megmérettetik magukat folyamatosan, és ide-oda-oda mennek, hanem vannak rajtunk kívül is. De ugye most velem beszélgetsz, és most rólam kell beszélni magunkról. Nem, ezek nagyon nagy dolgok voltak, és tök jó, és volt egyszer-egyszer olyan kihívás is. Tehát azért volt olyan, amikor mondjuk az egyik egy görög online magazin készített interjút ilyen Zoom-on keresztül. Aha. És ott azért voltak olyan jellegű kérdések, amit az előbb itt felvezettem. Tehát ilyen magyarországi szociokulturális kérdések, amit így megfejteni egy ilyen interjúban viszonylag nehéz, nem csak azért, mert nem biztos, hogy annyira mélyen képbe vagy minden egyes részletével, hanem alapvetően meg is lepődsz, hogy tök jó, hogy ők például érdeklődnek ilyen dolog irány, hogy hogyan alakult a blues zene Magyarországon a 90-es évek eleje óta például.
1: Hát ez furcsa abból a szempontból, hogy Görögország azért viszonylag közel van hozzánk. Tehát, hogy
2: ők is pontosan tudtak
1: kellene, hogy rálássanak. Én egyszer Amerikában tapasztaltam, ez még a 90-es évek vége, ilyen 97-89 magasságában volt, amikor valahol, nem tudom, Salt Lake City magasságában egy ranchen grilleztünk, és akkor ott a házigazdák kérdezték, hogy és akkor most Magyarországon milyen az államforma, vagy hogy akkor ott milyen politikai rendszer van, igen, vagy hogy élnek ott az emberek.
2: Igen, nekünk olyan tapasztalat pont Amerikában egyébként, ami nagyon durva volt, hogy voltatok is egy hónapos turnénk a Little G-vel és a Mr. Jambalaya-val, nem ez Zolival egy trióban, a G szervezte ezt akkoriban, ezt a kultúr turnét, és volt egy nagyobb fesztivál buliben, egy Junction City-be, Kansas-be, és ott tulajdonképpen a közönség nagy része ilyen a blues-o szlengel élve fekák voltak is, és de ti több ezer ember ott, klasszikusan tudod, kukoricát grilleztek, húst, és akkor a családonként ültek, nézték, nagyon nagy területről az adott fellépőt. És akkor vége volt a bulinak, tök jó sikerült, táncoltak ott, meg minden az emberek fölpattantak. Tehát tényleg egy nagyon szívfeszuló, remek buli volt, és hát szerintem ott adtuk el az összes kivitt CD-t. És akkor volt egy nagy feka srác családjával, aki így ott odajött hozzánk, és akkor kérdezte, hogy akkor ti most akkor melyik államból is jöttetek? És akkor mondtuk, hogy mi nem államból jöttünk, egy másik földrészre konkrétan. És akkor mondtuk, hogy Hungary meg Magyarország, és hogy ez, és akkor is, hogy ez, és akkor persze, tudom, hogy van Magyarország, ott Franciaország mellett. És akkor mondta, hogy igen, de nem. Szóval, hogy ők valóban nem minden részletével vannak tisztában, meg miért is lennének, tehát ott az oktatás is azért más.
1: Igen. Hát meg egy állam azért legalább négyszer akkor, mint Magyarország.
2: Igen, mint az a mi kis országunk, de nem is, ez inkább vidám volt, mint szomorú, szóval az a lényeg, hogy legalább egyet be tudta azonosítani, hogy
1: tehát, hogy na. Valahol Franciaország magassága.
2: Igen, 1500 alarébb, de...
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pribojszki Mátyás, szájharmonikás, zenész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Pribojszki Mátyás szájharmonikás zenész, az elmúlt több mint 30 év egyik zenei meghatározó alakja ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek nálad. Ismét megtisztelő, meg ezek a szavak, meg ezek a felvezetések. Meghatározott, hol meghatározott?
1: A színpadokon, meg a bluzzenei életben.
2: Igen. Hát csináltunk sok mindent, ez így igaz, tehát azért végülis, hogy egy számot kellene vetni, akkor vannak számok, csak nem tudom, ez kit érdekel, én magam, engemet sem érdekel, de hogy mit tudom, múltkor összeszámoltam, hogy valami 16 vagy 17 nagy lemezünk jelent meg, persze nem csak a Jumping Martins Common, mert az visszadátumozó körül, azt hiszem, hogy 7 a nagy lemezt jelent, de a korábbi zenekaraim, a formáció, a duo formáció, a ripoffa, stb. Azért az nem olyan kevés, ezek mind rendes official kiadott lemezek, és van Bakelit is. Itt tavalyról.
1: Gazetta?
2: Van. Az első két Blues Fools lemez 98-ban és 2000-ben jelent meg a második, és sőt, előtte még 96-ban is jelent meg egy Blues Fools, az csak kazettán, a Full Story címmel, utána a Fools in the Blues című lemezünk az kazettán és CD-n már, és ugyanígy volt az On the Move is 2000-ben, ott már csak nagyon kevés kazetta és több CD, de a lényeg, hogy ezekből van egy-egy példány, viszont lejátszani már nem tudom.
1: Jön vissza egyébként, hogy állítólag is? Lehet kapni mert mindenféle ilyen vókmeneket, igen. Na de nem is ez a lényeg. Említettél sok-sok nevet az elmúlt szűk negyed órában, 20 percben, az egyiket most citáljuk ide, akivel a közeljövőben megint lesz egy megmozdulásotok, aki a blues zene élet egyik
2: legjelentősebb csibésze.
1: A Lil Jimmy.
2: Igen, Lil Jimmy barátom, aki hát szerintem így 30 éve zenész kolléga, zenész barát, azon is túl talán sok, tehát azt hiszem, hogy eleve köszönhetett az ennek, hogy életem turnéját szervezte le, de szerintem egyébként neki
1: ez
2: is.
1: Ez az amerikai turné?
2: Igen, szerintem neki is az volt egyébként, azon külön persze minden kettőnek voltak külön-külön nagy pillanatai.
1: Várj, még mielőtt folytatnád életetek turnéja pár éve, sok évvel ezelőtt amerikai
2: is utálom magam. 2014 őszén volt ez.
1: Hát azért az 12 akár számolom, mindegy, szóval ott vannak olyan sztorik, amiket nem szívesen mesélnél el így mikrofonban?
2: Nyilván. Nincs, hogy mindent elmesélek. Tehát a New Orleans-i toplet már van a történeteket is nagyon szívesen, tehát megosztom veletek. Meg a drága közönséggel is. Igazság szerint ez egy olyan turné volt, amit szerintem a legtöbb zenész, bármint, hogy aki ebben a élőzenei szektorban dolgozik, úgy értem, ilyen nevezzük ezt idézőben rock and roll-nak, blueszenésznek, rockzenésznek, nem tudom, akik így egy kicsit ilyen erőteljesebben élik az életüket. És ott ez, tehát úgy indult az egész, hogy eleve sikerült összehozni a Gabesznak, nem tudom, 7 vagy 8 koncertet, tehát, és ez mindegyik más államban. Tehát mi úgy mentünk ki, hogy megnézzük azokat a nagyon fontos pontokat, tehát itt gondolj ilyenekre, hogy Muddy Waters emlékház, Sonny Boy Williamsonnak a sírját, stb. Uh-huh. Amit úgy mindegyikünk érdekelt, New Orleansba bejutni, stb. És akkor mindenhova tudott szervezni a Gabesz bulit, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt szerintem mindannyiunknak, és nagyon jó bulik voltak, tehát azt nem is gondoltuk, ez csak egy habatortán, de a lényeg, hogy tehát a kaják, amit végigettünk, valami 6000 mérföldet vezettünk. Ezeken
1: autóval mentetek,
2: a G-nek volt egy legendás GMC busza, és abban hárman, bepakolva, stb. Sőt, fesztiválra, korábban említett Junction City-s fesztiválra idézőjelbe béreltünk ritmusszekciót. Tehát azért mondom, ilyen csúnyán, mert fogadtunk föl vendégzenészeket. Ritmusszekcióval pénzért természetesen, és akkor ott a fesztiválon 5-tagú formációra. Ez a G-nek a kapcsolatai voltak, és akkor ott úgy léptünk fel. Szóval ott a legnagyobb élmény, mint nekem, aki ilyen gasztrológus, aki ilyen blues és gasztrológus, imádom a konyhát főzni is, meg tehát én magam is készítem sok dolgot így a gasztro területén, és tehát az nagyon jó volt.
1: Az neked ott Mennyország volt egyébként, Közép-Amerika meg New Orleans.
2: Mennyország volt, és plusz 8 kiló.
1: Mennyire így voltatok?
2: Tehát egy hónap, és ez úgy volt, hogy 91 kilósan érkeztem, és 99 kilósan távoztam. És az volt a durva, hogy mert akkor rég nem dohányoztam, ezen a turnén viszont úgy tehát a legnagyobb sztori egyébként ebben a turnében az az volt, hogy nem Enzoli barátom, Mr. Jambalaya, aki a Jambalaya zenekar frontembere megálmodója, aki a New Orleans zene magyarországi helytartója, képviselője, ő nem repül. Szerintetek, hát, hogy megy ki Amerikába az ember, ha nem repül?
1: Nem mondod, hogy elindult 3 héttel korábban hajóval, hogy...
2: De kérek akkor... szépen. Zoli, eleve, busz, Prága, London és hajó. Ő végigtolta, tehát neki a sztoriai.
1: És ráadásul úgy, hogy akkor az nem is 3 hét, mert ugye körülbelül mennyi egy hét alatt megy át az Atlanti óceánon a hajó.
2: Figyelj, nem volt az neki 3 hét, szerintem körülbelül 2 hét volt neki a komplet kijutása.
1: Igen, mert innen Budapestről még el kell jutni a Portugáliáig, vagy valahová, és akkor onnan megy majd tovább.
2: És tehát eleve azzal kezdődött a dolog, hogy amikor én kiér, tehát a Zotyászka, ő meglepte a G-t hamarabb már, aha, taxival a címen, ő oda talált, aha, a nagy pakkal, tangoharmonikával, mindennel, Atlantába, abba a településre, ahol a G lakott a feleségével, gyerekével. Aha. És majd másnap érkezett a Pribojszki, aki elég kijöttek a reptérre, és hogy kicsekkoltam az atlanti reptérre, hogy nem volt olyan egyszerű, mert ugye hát ott is ugye a nagy kigyúrt srácokat elővettek, hogy ez a kis alacsony dagadt csávó mit akar itt nálunk, és akkor mondtam, hogy blues zenei körutazás, blues zene, komolyan, és azért táskám teli harmonikával, aha, tudod, már rögtön biztos dolgozni fogok, pénzkeresnem, nem, ez kötelező, hát én harmonikás vagyok, hozom magamba, belefújtam ott a riportnál a hangszerbe egyet, mehet. És akkor kiérek a reptéről, hát a két mafiózó ott vár, érted, rettenetes. Cigizve van, mert senki nem cigizett akkor közünk, ezek ott cigiznek. Mi van, mondom, csak nem szívunk, mondom. Nem, rendes, cigi. És akkor mondja Gabesz nekem, hogy vagy ez kám, kérsz akkor egy cigit? Tudod, már régóta nem cigizünk, de kérek. És akkor így indult a turné, hogy American Spirit nevű narancssárga, indiánok által mindenféle tartósítás mentes dohánnyal töltött cigarettát ott az atlanti reptéren elszívtam egyet, és utána az első dohányboltba egy ilyen 10-es pakkot be, akkor mondom, ez most úgy fog történni, ez a kis turné, gyerekek, hogy végig cigizzük. És így is volt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pribojszki Mátyás, harmonikás, szájharmonikás, zenész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pribojszki Mátyás, szájharmonikás zenész, dalszerző, zeneszerző velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek nálad.
2: Lilu G. Vivi-ről és a vele kapcsolatos élményekről beszélgettünk az elmúlt szűk 10 percben, negyed órában, és azt nem mondtad el egyébként, hogy most megint lesz nektek közös megmozdulásotok, hogy előre felé tekintünk.
3: Igen, minden éve szokott valami lenni, de ez most, ez ami most lesz majd július 5-én, ez egy vasárnapi nap ráadásul. Szabad mondani helyszínt? Kobuci kert, budapestiek számára is, nem csak a budapestiek számára, vidékiek számára, egyik kedvenc ilyen kültéri helyszín, és mi is általában évente egyszer meg szoktunk ott jelenni a kis műsorunkkal, de most úgy beszéltük meg G-vel és az ő csapatával, hogy közös zenekari buli lesz, tehát a est folyamán fölép a Jumping Madness Combo és a Little G Vival Band. Ez egy egész estés bluesest lesz, sőt, nekünk, ha minden úgy alakul, mi nyitjuk az estet, ez az én kérésem is volt. Nekünk lehet, hogy még lesz egy kis amerikai plusz vendégünk is aznap, de őt nem promotáltuk a Facebook és egyéb eseményekbe, ez meglepi lesz, és azért ez szerintem egy jó 3 órás élőzenei dolog lesz, és azt beszéltük, hogy a végén természetesen lesz egy kis össznépi örömzene, ami ebben a műfajban elengedhetetlen, főleg, hogyha nem utálják egymást a főhősök, a mi esetünk, mert ez így van, hogy nem utáljuk egymást, hanem nagyon szeretjük, én legalábbis. Úgyhogy ez egy olyan este lesz, ami szerintem nem is tudom, hogy volt-e ilyen, hogy nem külön fesztivál, hanem mi magunknak szervezzük ezt össze, mert ez így történt.
2: Hogyha már beszélünk vendégművészekről, vagy ismerősökről, meg barátokról, vagy kollaborációkról, akkor itt az ideje, hogy folytassuk egy másik jellegű kollaborációval, vagy a zenékkel, talán fogalmazzak így. A legutóbbi album az talán tavaly látott napvilágot, ez a Forward volt.
3: Ez a Forward volt, igen.
2: És akkor most az van, hogy azóta születnek új dalok.
3: Új dalok is, és most ami érdekes dolog, hogy a lemez kapcsán 2 olyan dalt terveztem megjelentetni, ami ugyan rajta van a lemezen alapfelvételként, de mind a 2 megvan egy kicsit csavarva. Az egyik az majd remélhetőleg premier plánban majd megjelenik. ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazzak, talán egy ilyen retro, rockabilly vagy bugi, amiben műfajba be lehetne így tenni, minden esetre rendkívül vidám. Egy csomó pozitív vissza és ilyen visszacsatolás review érkezett csak a számról, mert kikerült egy-két olyan zenei platformra, ahol vannak ilyen kurátorok, akik visszajeleznek, hogy egyáltalán mi ez az egész, úgyhogy meglepődtem, hogy angol-amerikai vonalról milyen pozitív visszajelzés volt, szóval tényleg egy vidám életvidám nóta.
2: Melyik ez a dal?
3: A számnak a címe pedig Jumping Matt Jumps, vagyis amikor Pribojszki Matyi ugrándozik, Jumping Matt ugrándozik az éjszakában, és ő az élet királya. Tehát számot írt már rólam Rip Off Raskolnikov 2-t is, de hogy magadról kell hülyeséget írni, az így most tavaly derült ki, hogy végül is kéne egy néhány sort, ami persze nem valós, meg fikció, mert hogyha nagyon belemegyünk a szöveg értelmezésbe, akkor simán lehetne az is, hogy valami kelet-európai autókkal lehúzott ablakokkal, ilyen műfuxokkal Béla napszövegbe megyünk az úton, és királyok vagyunk. De nem ez lett, hanem az egész számba megcsináltuk live session verzióba, tehát ezt úgy kell elkezdeni, hogy tök élőbe felvettük, és tök élőben ráment az a session, live session videó. Úgyhogy nem vittük el ebbe a vicces irányba, a szám természetesen maga az, de a képi világ az hozzá csatolva egy egyszerű stúdió felvétel lett, mint ahogy egyébként a szám is. Inkább a számnak ez a nagyon energikus, lüktető groove-ja, ami fontos.
2: De akkor ez nem kollab, ez csak Jumping Matt at the End His Combo.
3: Ami kollaborációval történt, az a lemez megjelenésével kapcsolatos, akkor ugye ebbe a számban nem vettek részt a hölgyek, az énekes hölgyek, illetve a fúvó szekció, viszont a lemezbemutató kis néhány állomásos turnén kiderült, hogy az a bizonyos szám tök jól működik, hogyha rajta van a női vokál és a fúvó szekció. Úgyhogy bementünk újra és felvettük, és ez viszont nincs a lemezen rajta, ezzel a verzió, ezt pedig jövő hónapban szeretnénk kihozni, és ez egy nagyon durva videóklip is készült, és ez az a szám, amit arról próbáltam írni, szerintem erről beszélgettünk veled egyszer, amikor a lemez megjelent, hogy hogy áll ez az egész technikai, technológiai dolog itt a világban, a zeneileg, a tudományban és minden másban, hogy mennyire zavar bennünket az MI, az AI, az, hogy helyettünk már elvégeznek dolgokat, stb. Ez a szám az arról szól, hogy nem biztos, hogy ez jó irány, és a videóklip egy full professzionális AI, a közreműködő dolog, de egy nagyon komoly stábcsáta, tehát ez nem az, amikor
2: te megcsinálod otthon magadnak.
3: Tehát filmesek csinálták, úgyhogy nagyon durva lett. Én most láttam végig, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, ha majd kijön, hogy maga a szám és maga a videót össze tudják tenni az emberek, meg a nézők, meg a hallgatók, hogy egyébként ez pont arról szól, mint ez a videónak nem kéne, hogy szóljon. Szóval az egészet próbáltuk ezt úgy, hogy ja, és plusz kollaborációval, női vokál, a fókuszációval kiegészül. De igazi kollaboráció...
2: Ezt még most nem mondd el, mindjárt visszatérünk rá, jó? Szóval beszéltünk róla, hogy akkor itt ez a vadonat új dal, ami egy kicsit a saját kifordított karikatúrája.
3: Igen.
2: Vagy...
3: Ugye? Abszolút, ezt lehet mondani. Na, persze.
2: Itt az ideje, hogy meg is hallgassuk. Szóval, hölgyeim és uraim, dalpremiér most itt a Kultúrfitnessben, a Petőfi Rádióban jön, tehát a Jumping Matt and His Combo egyik legújabb dala. A címe az, hogy Jumping Matt Jumps.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Pribojszki Mátyás ül velem szemben a stúdióban, szájharmonikás zenész, zeneszerző, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntelek szeretettel, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ott szakítottalak félbe az imént, hogy azt mondtad, hogy tényleges kollaboráció, mert ugye vannak olyan dalok, amiket kicsit átalakítottatok, és akkor megjelenik benne a női szekció, az énekek, stb. De tényleges kollaboráció.
2: Tehát amikor nem a lemezen közreműködnek, hanem külön játszunk. Körülbelül 15 éve van egy nagyon jó kapcsolatom egy amerikai stábbal, akiket többször elhívtam a Szájharmonika klubba vendégként, meg kisebb turnékat is szerveztem nekik. És úgy alakult az élet, hogy a szájharmonikás kolléga az nem nagyon jött az utóbbi időszakban, és más gitárossal dolgozik, de a gitáros itt maradt Európa szerte, elsősorban a Balkán vonalon mozog. Imádja Kelet-Európát, úgy hívják, hogy Ryan Donahue, és vele ez a kapcsolat továbbra is mélyült és élővé vált, olyannyira, hogy néhány évvel ezelőtt elkezdtünk duóban játszani, tehát Jumping Matt, egész pontosan Ryan Donahue and Jumping Matt, ez a kis duó formáció neve, és ez annyira kinőtte magát, azon ki, hogy van egy tök komoly repertoárunk és programunk, azon ki most idén a Veszprém Fest elhívott bennünket Beth Hart elé bemelegíteni a közönséget ezzel a kis duó formációval, és én is meglepődtem, és nagyon örültem, de kiderült, hogy ez azért alakult így, mert hogy a főhősnő, Beth Hart is csak egy 4 fős a zenekarral érkezik, tehát itt szó nem lehetett 4 fő zenekarról, tehát itt maximum szólisták duók jöttek számításba is. Amikor kérték az anyagot be, akkor elkötem, mert van Ryan-en néhány minőségileg magas színvonalú ilyen YouTube linkünk, és elküldtem, és a Beth Hart menedzsmentje erre rábólított. Uh-huh. Úgyhogy mi fogjuk felvezetni ezt a kis világsztárnak a koncertjét majd július 16-án, hogy nagyon örülök, és Ryan-nel ezen kívül van egy csomó együttműködésünk, nem csak duóban, hanem megyünk Katowice-vel együtt, a zenekaron vendégekként is eljön. Szóval ez egy élő együttműködés, nem mondom, hogy heti szintű, de azért mindig vannak jó kis dolgok, és hát ezen kívül, visszatérve ezekre a kollaborációkra, ez már nagyon régóta tart, valamikor a 2000-es évek elején, amikor elindult ez a Megasztár, meg nem tudom milyen műsorok, akkor jöttek ki a fiatalok. És valahogy amikor ez a Tóth Verász Torivó jött ki, akkor az a generáció szinte mindenkinek a lemezén játszottam. Nem csak ilyen csomó más közreműködő zenész, és akkor elindultak, és akkor ez egy folyamatot indított el. Én utána régi nagy nevű magyar előadóktól, tehát Bobó, Kovalszki, KFT, és felsorolni is néz kiknek a lemezén, tehát tudom én, vagy 100 lemez, nem tudom, játszottam, de nem ez a lényeg, hanem ezek is kollaborációk, főleg akkor, amikor a stúdiómunka kiteljesedik akár egy-egy koncert meghívással, hogy azt az albumot bemutatjuk itt-ott-amott. Szóval ezek nagyon fontos pillanatok voltak az életem, és nemzetközi szinten is sorolhatnék föl nagyon sokat, de most tök fölösleges, tehát, és ezek imádom. És most van egy friss projekt, és a Corinnának a projektje, ami októberben lesz nekik lemezbemutatójuk, azt hiszem, talán akváriumban, hogy emlékszem, és nagyon-nagyon örültem, hogy fölhívtak és meghívtak 2 nótára az új lemezre, amivel én nagy örömmel mondtam.

0: Igen. Említetted, hogy lesz majd a Lilli G. Vivillel koncert, említetted, hogy mentek a Veszprém Fest-re, és hogyha a nyarat vesszük, ami egyébként most már kopogtat szerintem az ajtón, igen, akkor azért mindenféle ilyen jazz fesztiválokat még lehet említeni, ahol már biztos, hogy ott lesz a Jumping Metal
1: Igen, Fiskombo. Nagyon-nagyon szomorú vagyok abból a szempontból, tudom, hogy nem látod rajtam, de egyébként meg igen, hogy egy-egy olyan hazai fesztiválon, ahol évekkel ezelőtt játszottunk, és ez most itt a panasznak a helye, úgy lépek fel, hogy vendégként én is. Tehát, hogy ha mondtatok fesztivált például, ami így tök érdekes, hogy most az utóbbi években egyáltalán nem voltunk, például a Művészetek Völgye, ahol korábban még saját udvarom is volt, ahol ilyen mindenféle koncerteket össze lehetett hozni. Most valahogy a Jumping Melanis kombót vagy nem vagyunk szem előtt, vagy nem tudom, úgy nem, viszont nagyon hálás vagyok, hogy Dániel Balázs a zenész kollégám barátom, a Boogie Woogie triójával visz magával, meg nem csak erre a bulira, hanem játszunk erre most Győrbe is, meg több helyen. És mi volt még egy olyan fesztivál, ahol így megyek, valahol volt még egy, majd vendégeskedés, na hát most ez persze nem jut eszembe.
0: EFOT szín.
1: Nem. Ja, ilyen kézzel, ilyen nagy nevű nagy fesztivál, akkor tök régen, az EFOT-on egyszer voltunk jó néhány évvel ezelőtt, a színen meg valamikor kb. 10 éve utoljára, úgyhogy nem ilyen kisebb fesztiválokon játszunk itthon, ami ilyen nagyobb dolog, hogy az októberi már, az nyár, tehát az már ősz, megyünk vissza a belga-holland frontra ismét játszani, és benne lesz az a buli is, a idei kis turnéba, ahol történt a névváltás. Ugye 18-ban voltunk a tutajára. Igen, megyünk ugyanarra a helyszínre, és szerencsére vissza.
0: Hát itt majd visszaváltoztatjátok a neveteket.
1: Itt majd, nem kell semmit, ez működik, szerencsére működik. Úgyhogy van rengeteg olyan nyári rendezvény.
0: Rosé Rizin Jazz
1: napon is játszunk. Így van. Lábatlan, te már megnézted, biztos, hogy olyan játszok, annyira hülye vagyok, hogy a saját buliért nem tudom. Tényleg Lábatlani Blues Fesztivál. Az is egy nagyszerű, nem is tudom, már Misike, vagy 18 év, vagy csinálja biztos. Éves szinten. Úgyhogy azért, tehát azt nem mondom, hogy nincsenek, mert vannak, de hogy közel sem olyan a mint mondjuk, mit tudom, 15 évvel ezelőtt. Persze sok minden változott, nyilván az élőzene helyzete is, a műfajok is most már azért, a fiatalok is tök mást hallgatnak sok esetben, de azért mi tartjuk a missziót, és visszük a hátunkon, meg a szívünkben ezt a zenét.
0: Születnek a dalok, jönnek majd ezek a bizonyos kollaborációk, meg mentek koncertezni, és igen, akkor szerencsére. A nyár most arról fog szólni, hogy az előbb említett dalok azok elkészülnek, és utána koncert, és a dalok születése az utána háttérbe szorul a nyár.
1: Nem szorul háttérbe, mert elkezdtem már most egy csomó dallal foglalkozni, ami új dalok. Nem, mint hogyha ezek ilyen világ megváltó dalok lennek, hiszen aki ismer bennünket, az pontosan tudja, hogy azért, tehát ez egy alapvetően egy blues alapú zenekar, érintünk sok más műfajt, amiket mi nagyon kedvelünk, a jazzy, soul, sok esetben rock and roll, boogie, de azért az egy alapvetően egy behatárolható zenei műfaj, nem egy populáris műfaj, nem egy mainstream műfaj, mi ezt próbáljuk életben tartani, meg mi ebben gondoljuk magunkat őszintének, szóval mi nem tudunk nagyon más csinálni ebbe a korba már, meg amúgy sem, mert hogy ezzel foglalkozunk, ez a mi életünk. És szóval jönnek új dalok, amivel most elkezdtem már én magam foglalkozni, én azt gondolom, hogy ősszel tuti jön ki egy új, és most azt a metódus fogjuk választani, hogy nem lemezt hozunk ki rögtön, hanem ilyen szinglüket, tehát ilyen dalokat, 3-4-et, és én majd jövőre szeretnék egy komplett lemezt úgy kihozni, amikor már a megjelent szinglük is rajta vannak, és azok is, amelyek nem jelentek külön meg. Szóval ez a jövő évi terv, de idén kezdünk.
0: És igen. Minden marad úgy, hogy akkor angol nyelv.
1: Minden marad angol nyelv, de nekünk van különben affinitás magyar nyelvre, ha hiszed el, ha nem, pont múlt héten keresett meg egy író srác, hogy átküldte a elképesztő mélységű versét, meg minden, meg olyanokat is, hogy csinált rá zenét, és hogy nem nézném meg, hogy nincs olyan, amit esetleg. Mert mindig érdekes az, hogy van egy író, aki ír verseket. Aha. Mondjuk, hogyha valami periódikus vagy referens verseket ír, akkor abból azért egyszerűbb gazdálkodni vagy gondolkodni, mert azért ugye, ha mi zenei műfajunkban gondolkodunk, akkor az sajnos egy behatárolható keretrendszerben működik. Ezért szoktam én azt mondani, hogy nagyon nehéz magyar nyelven jó blues-t írni, mert a mi zenei világ, vagy a mi nyelvezetünk egyszerűen nagyon annyira színes és annyira nehéz kibontakoztatni, hogy mindig, hogy az ember egy jó minőségű magyar szöveget ír, akkor arra nem blues alapú zenét akar írni, hanem arra egy csomó, már inkább ilyen szinte ilyen popdalok jönnek ki. Arra alkalmas a mi nyelvünk, arra viszont nagyon jól. Én azt érzem, hogy erre a klasszikus blues zenére nagyon nehéz. Nem mondom, nem lehet. Voltak erre próbálkozások. Nem mondom, hogy az én világom azok, amik megszülettek. Mert egyszerűen leegyszerűsítik sajnos a mondani valót. Amikor egy kicsit színesebb, meg mélyebb a mondani való, az nagyon nehéz bluesban előadni, vagy pedig olyan blues készítesz rá, ami már senkit nem érdekel, tehát nem akar senki ilyen, tudod, ilyen nagyon szomorú dolgokat.
0: Ennyi fért ebbe a beszélgetésbe.
1: Nagyon kevés volt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Én is köszönöm. Kellemes további szép estét.
1: Legjobbakat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csütörtökön már majdnem fellélegeztetünk, hogy itt a hétvége, ezt a két napot most már valahogy csak kibírjuk. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, tarts velem ezen a csütörtök hajnalon is, hozom cserébe a legjobb hazai zenéket. Itt lesz a Vadfrutik, a Dreamflow, vagy éppen most Mova és az Egyszer Még.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.